0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

İroda. Hayter.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campus Up volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

Tallaktam éppen a szajna felé. Tallaktam éppen a szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedarab.

Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghal.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

0: Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet Rhythmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

Gondunaro.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyűzenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyűzenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.
1: C'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices. Il faut être très discipliné. Mais toujours le travail paye.

0: összefoglalóját hallják. Irodalom.
1: Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bánya Kert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beckett Grecsó Duo előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó Díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is a szerzők között Hályi Jánossal, Ján Paumerovval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.
0: Színház.
2: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul, című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ős bemutatója a Zarándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Er Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületei mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkozik. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Er Szabolcs az Elvarázsolt Király Kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerepben a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról és törvényszerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
0: Koncert.
2: Aki szereti a blúzos hangzású, lendületes rockzenét, annak már most érdemes beírni egy dátumot a naptárba. A népszerű izlandi zenekar a Kaleo 2027. március 25-én ismét Budapestre érkezik, ezúttal a Budapest Sportarénában ad koncertet. A fellépés a Way Down We Go turné része lesz, amely az észak-amerikai koncertkörút után Európát is bejárja. A Kaleo az elmúlt években igazi világsztárrá vált. Legismertebb számuk a Way Down We Go önmagában közel 4 milliárd lejátszásnál jár, filmekben, sorozatokban, valamint videójátékokban is rendszeresen felbukkan. A Kaleo koncertjei különleges hangulatukról ismertek, egyszerre nyersek, érzelmesek és elképesztően energikusak. A magyar közönség sem ismeretlen számukra, hiszen többször jártak már Budapesten, legutóbb 2024-ben adtak nagy sikerű koncertet. A jövő tavaszi fellépésen várhatóan az ismert

0: lágerek mellett az új kiadvány dalai is megszólalnak majd. Ha valaki szereti a karakteres gitárhangzást, a rekettes éneket és az izlandi rock különleges világát, ez a koncert minden bizonnyal az év egyik legjobban várt könnyű zenei eseménye lesz.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Tiszatókör biciklivel. A Tiszatókör nem klasszikus bringás kör. Inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire sík úton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. Abátszalók, poroszló, tiszafüred, víz fölött futó pallók, hallépcső, bringabarát megálló. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire sík terepen halad, ezért a túra közepes nehézségű, és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni, vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Megközelítés. Vonattal. Budapesttől a keleti pályaudvarról indulva, füzesabonyi átszállással bő 2 óra alatt elérjük a tavat. A Tiszató sebes vonaton bringát is szállíthatunk. Poroszlóról az ökocentrum és a kerékpárút körülbelül 1,5 kilométerre van. Autóval az M3-as autópályán nagyjából 1,5 óra Poroszlóig. Parkolni több településen is lehet, a kör rugalmasan indítható. Tiszafüred, strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszalók. A Tiszató siófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
3: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 8-a van, szerd reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő. Az Egyesült Államok válaszcsapásnak nevezte a történteket, amiért a perzsa állam nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Irán tegnap hivatalosan közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti, és nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. Emellett kemény válaszcsapásokkal fenyegetőzött. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Mindezt azzal indokolják, hogy Teherán megsértette a két ország közti megállapodást azzal, hogy kereskedelmi hajókat támadtak a Hormuzi szorosban. Egy szaudi és egy katari tankert ért iráni találat, valamint a brit tengerkereskedelmi szervezet egy harmadik hajó elleni támadásról is hírt adott. Az Irán számára adott mentesség része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében. Mindezek hírére egyébként az olajárak megindultak fölfelé, 2,6%-kal drágul a Brent, 76 dolláron a jegyzés, és 2,5%-kal drágul az észak-amerikai könnyolaj a VT is, 72 dollár 30 centre. További híreink itthonról, leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia minden felületén. Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartok Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Felmentették a munkavégzés alól Német Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTB a több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM Állami Energiaszolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatásai mai nappal megszűnik. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellebbviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3.894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45.790 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal 12.280 forintra került lejjebb. Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken. A londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 2,1%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Gyengüléssel zártak a New Yorki tőzsde fő mutatói, a Dow Jones 3,1%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A térségben irányadó japán Nikkei 3,1%-os mínuszban, Hongkong 2,5%-kal rallizik fölfelé, a Shanghai tőzsde 0,5%-ot emelkedik, az indiai Sensex 0,5%-ot csökken, a dél-koreai Kospi 1,5%-os mínuszban, míg a szingapúri mutató 1,2%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, egy amerikai dollárért 311 forintot, egy svájci frankért pedig 385 forintot kérnek. Egy cseh koronáért 14 forintot, egy lengyel zlotyért 82 forintot kell adni. 0,5%-ot csökken az arany ára, egy unciáért 4138 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ

0: igen, igen.
1: Belenéztem a Tanú című filmbe, bár láttam korábban régebben, de most kicsit más szájízzel nézte az ember, hogy őszinte legyek.
0: Az biztos, meg főleg előtte a feliratot, ami órákon keresztül ott volt, hát média történeti pillanat, hogy leállt a, nem csak a Magyar Televízió, hanem a Kossuth Rádió hírszolgáltatása is. Az
1: időnként mindig így oda kapcsoltam, mert így nem olyan nem dolgoztam, hitte, de, nem hittem el, komolyan mondom, először, hogy nézzük meg otthon is a tévén, hogy biztos ez megy ott, és biztos.
0: És biztos, hogy az ment. Most egyébként filmek mennek az M1-en, a Kossuth Rádión pedig a Bartók Rádió adása. Az MTI hírszolgáltatás egyébként megy, tehát a közmédiának a hírgyára nem teljesen állt le, de hogy aztán mi lesz a következő napokban, nyilván azt mondjuk majd, egyrészt mondjuk, hát fogalmazunk úgy, hogy munkajogi szempontból, hogy milyen változások lesznek, meg persze azt is közöljük majd, hogyha kiderül, hogy kik lesznek a vezetők, illetve egyáltalán, hogyha újraindulott a hírszolgáltatás. Nálunk viszont folyamatos, úgyhogy mondjuk is az elmúlt órák fejleményeit.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Rálőtt egy ICE ügynök egy mexikói állampolgára Houstonban, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe.
1: Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet.
0: Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő.
1: Az Egyesült Államok válaszcsapásnak nevezte a történteket, amiért a perzsa állam nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Irán tegnap közölte, hogy a Hormuzi szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti, és nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. Emellett kemény válaszcsapásokkal fenyegetőzött.
0: Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet.
1: Mindezt azzal indokolják, hogy Teherán megsértette a két ország közti megállapodást azzal, hogy hajókat támadtak a Hormuzi szorosban. Egy szaúdi és egy katari tankert ért iráni találat, valamint a brit tengeri kereskedelmi szervezet egy harmadik hajó elleni támadásról is hírt adott. Az Irán számára adott mentesség része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
0: Nagyot ugrottak kőolaj, $70 fölött mindkét fő típus, a Brent $76.17, az amerikai könnyolaj $72.32 jár. Idehaza az alaptörvény módosításáról vitázott a parlament.
1: Az igazságügyi miniszter a képviselői mandátumkorlát mellett azzal érvelt, hogy a korlátozás nem a passzív választójog korlátozása, hanem épp annak kiterjesztése. Szerinte a becsontosodott struktúrák megbontása csak pozitív diszkriminációs intézkedéssel lehetséges. Görög Mártát hallják.
3: A képviselői megbízatás időtartamának korlátozása biztosítja, hogy a népképviseletben az új tapasztalatok és nézőpontok, új szempontok az alkotmány erejénél fogva képesek legyenek érvényesülni, biztosított legyen a magyar emberek számára a tényleges képviseleti megújulás. Az intézkedés nem a passzív választójog korlátozása, hanem éppen annak kiterjesztése. Hiszen, bár elméletben egyesek nem indulhatnak 12 év közszolgálat után újra parlamentben, de mások éppen így tudnak majd hozzáférni ahhoz ténylegesen.
0: A friss inflációs adatok alapján akár lefelé is módosíthatóak a várakozások.
1: Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint jövőre sem száll el az infláció, akár még az MNB várakozásánál is alacsonyabb lehet. Kis Péter úgy látja, a következő években is mérsékelt inflációs környezet maradhat Magyarországon.
4: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy efelé kell módosítanunk majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében, és következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.
0: Pillantása a forint árfolyamára, jelenleg az euró 355 forint 50 félére, a svájci frank

0: 1385 forint 20, a dollár 311,50. Leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia minden felületén.
1: Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartok Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak.
0: Fenmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatornaigazgatóját.
1: Az MTV-je a több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTV-je épületéből.
0: Állami Energiaszolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
1: Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
1: A MOL 1,1%-kal 3.894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45.790 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal 12.280 forintra került lejjebb.
0: Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken.
1: A londoni FTSE 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC-on 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 0,2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
1: A Dow Jones 0,3%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő, helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Mérséklődött az éves infláció idehaza, havi alapon ugyanakkor nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint az adat megerősíti, hogy a magyar gazdaság alacsony inflációs környezetben van, amiben a forint erősödése is szerepet játszik. A mögöttes folyamatok kedvezőek, bár a szolgáltatásoknál még lehetnek felfelé mutató inflációs kockázatok. Az élelmiszerárak hónapok óta vártnál kedvezőbben alakulnak, ezért az árrésstopp kivezetése most kevésbé jelentene inflációs kockázatot. Kis Péter idén 2% körüli átlagos inflációval számol, ami akár további jegybanki kamatvágásoknak is teret adhat. Kovács Gergő interjúja.
2: Éves alapon 1,7%-on állt az áremelkedési ütem júniusban, havi alapon stagnált. Ez megerősítheti ez az adat azt a képet, hogy a gazdaságban most már egy ideje tartósan egyre kisebb probléma az infláció?
3: Egyértelműen szerintem azok a trendek kezdenek egyre erősebbek lenni, hogy itt a forintnak az erősödése az kihat az inflációra, és ezáltal egy elég nyomott szinten tudott maradni az infláció, ugye annak ellenére, hogy itt a márciusban elkezdődött iráni háború miatt azért az energiaárak jócskán megemelkedtek. Szerencsére ebből itthon keveset láttunk, és szerencsére ennek a tovagyűrűző hatásai is visszafogottak maradtak, úgyhogy igen, egyértelműen úgy tűnik, hogy egyelőre, és az egyelőre az talán már kimondható, hogy akár az idei évet is jelenti, hogy egyelőre viszonylag alacsony inflációs környezetben van a magyar gazdaság.
2: És ez nem csak ez a főszám, hanem ahogy vizsgáljuk az adatokat, ez a belső szerkezet is ugyanezt megerősíti?
3: Igen, úgy tűnik, hogy a mögöttes trendek is kedvezőek, és az látszódik, hogy ugye nem csak az importáruknak az ára csökkent, hanem egy szélesebb körű dezinfláció van, ami ugye eddig tartott egy kicsit itt a második fél évben, azért lehetnek felfelé mutató kockázatok, és főleg a szolgáltatások áránál, ugye ezeket lehetett olvasni, meg hallani, hogy például a telekom szektorban az áremelések azok a következő hónapokban fognak beépülni, úgyhogy ez még előttünk van, de összességében a nagy kép az az, hogy továbbra is alacsony inflációval számolhatunk, és mindenképpen a következő egy évben az a várakozásunk, hogy az inflációs sávban, tehát a jegybanknak az inflációs sávjában belül lesz majd a mutató.
2: Igen, az idei év az mindenképpen egy kellemes meglepetésnek mondható, sőt Varga Mihály jegybankelnök azt mondta még júniusban, amikor jelentősen mérsékelték az idei évre az átlagos inflációs előrejelzést, hogy akár az árintézkedések kivezetése sem fenyegetné az MNB-t, tehát akár az MNB-t megerősítve érezheti magát az irányadórát a vágását illetően, tehát mert egyelőre az látszik, hogy ennek nincs akadálya inflációs szempontból legalábbis.
3: Mi úgy gondoljuk, hogy igen, és ahogy említettük, nem csak ez a mostani adat, hanem a korábbi trendek, illetve előre tekintve a hazai és a nemzetközi folyamatok is megerősíthetik ezt a kamatvágási trendet. És én úgy gondolom, hogy a piac meg az MNB is egyelőre azért még elég óvatos. Nyilvánvalóan azért vannak kockázatok, tehát ez érthető ez az óvatosság, de előre tekintve azért lehet egy olyan optimista pályát is felvázolni, amikor nem csak a nyári hónapokban folytatódhat ez a kamatvágási ciklus, hanem akár ez ősszel, illetve télen is tovább mehet, tehát akár még a jelenleginél beárazottnál több kamatvágásra is látunk esélyt a következő egy évben.
2: Ha a rövid távú kilátásokat figyeljük, a védettár kivezetése az most már talán abban konszenzus vagy nem fog gondot okozni, de mi a helyzet az élelmiszerinflációval, az milyen képet mutatott, mert hogy maga az árrésstopp kivezetése talán most válik leginkább szükségszerűvé ebben a pillanatban.
3: Igen, és hogyha az élelmiszereket nézzük, akkor az a mostani adatban is egy lefelé kilógó tétel volt, tehát az már egyébként hónapok óta azt lehet látni, hogy az élelmiszereknek az áralakulása az a vált alatti, és talán még a szezonalitást is alulmúlja. Úgyhogy ha arra gondolunk, hogy valamikor ugye ezeket az áréstoppokat érdemes lenne kivezetni, akkor ez a jelenlegi, ez egy jó alkalom lenne erre. És egyébként itt a kiskereskedőkkel, nagykereskedőkkel beszélve, az ő véleményüket meghallgatva egyébként lehet, hogy nem is lenne az a várt hatás, egy várt megemelkedés, mert ugye a kiskereskedelemben ezeket az áréstoppokat egyrészt elosztották, másrészt ugye itt szétterítették, tehát lehet, hogyha ennek a kivezetése megtörténne, akkor a másik oldalon lenne még valamilyen csökkentési hatás is, úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ettől nem annyira kell félni az idejében, és mi is úgy számolunk, hogy valamikor a második fél évben, valószínűleg ősztől kezdődően, amikor már látjuk az új költségvetésnek a számait, akkor erre lesz lehetőség.
2: Még egy pár szóban a kilátásokról. A háztartási energia esetében megjelenhet az extrém meleg időjárás hatása? Ugye az energiafelhasználás azért jelentősen megugrott.
3: Igen, igen. Tehát ahogy Európában, úgy nálunk is ez megugorhat, sajnos vannak ilyen hatásai is ennek az extrém időjárásnak, de nyilvánvalóan ezeken azért a monetáris politika az túl fog nézni, ez egy egyszeri ilyen szezonális hatás.
2: További kockázatot mennyire jelenthet, ha már az energiáról beszélünk, a hormuzi szoros konfliktusának lehetséges másodkörös hatásai, tehát várható azért, hogy lesznek tovább gyűrűző hatások, és azért az infláció nem feltétlenül mérséklődik mondjuk a következő hónapokban, de azért, tehát hogy valamennyit emelkedni fog.
3: Én a jelenlegi helyzetből, hogyha marad ez a tűzszünet, ugye néhol, illetve pár nap elteltével lehetett hallani, hogy azért voltak rakéták, illetve válaszrakéták, válaszcsapások, de azért összességében, hogyha marad ez a tűzszünet, akkor én rövid távon nem számítok olyan nagy megugrásra. Itt azt lehet látni a nemzetközi piacokon, hogy az olajár az már a konfliktus kirobbanásakori szintekre korrigált vissza. Rövid távon innentől már egy ilyen érdemi csökkenést nem nagyon várnék a jelenlegi helyzetben. Szerintem a nagy kockázat az inkább, vagy nagyobb kockázat az inkább középtávon van, és az is inkább az amerikai félidős választások, tehát november utánra tehető, amikorra ugyanis azt mondják itt a geopolitikai elemzők, hogy az lehet egy olyan pillanat, amikor újra kiújulhat ez a konfliktus. Meglátjuk, el kell jutnunk odáig, és meg kell néznünk, hogy itt az időközben milyen esetleges tűzszüneti megállapodás, vagy háború végét esetlegesen lezáró megállapodás születik.
2: Mindezen trendek fényében az idei évre mekkora átlagos inflációval kalkulálnak, lehet kalkulálni?
3: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt még lefelé kell módosítanunk majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében. És következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.

0: Reggeli Monitor.
1: 23 évvel ezelőtt indult el a magyar Wikipédia. A weblexikon a világ számos országára kiterjedő, interneten elérhető soknyelvű enciklopédia. A magyar változat Gervai Péter informatikus kezdeményezésére jött létre, amely mára az egyik leglátogatottabb weboldallá fejlődött. Több mint 570 ezer szócikket tartalmaz, ezzel a legnagyobb magyar nyelvű lexikon. Már a havi szinten 100 millió szócikket tekintenek meg a látogatók a mindössze 22 adminisztrátorral rendelkező oldalon. Anyagai a megadott feltételek betartása mellett bárki számára szabadon felhasználhatók. Érdekessége, hogy a szerkesztésben mindenki részt vehet, akinek áll rendelkezésére internetkapcsolat és betartja a szerkesztő közösség legalapvetőbb szabályait. Az oldal első bejegyzése az Omega együttesről szólt.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Úgy tűnik, hogy eddig lehetett reménykedni egyfajta közel-keleti békében, mert hogy újra egymásnak estek a felek, legalábbis voltak amerikai légitámadások, véletlenül iráni csapások is kereskedelmi hajókra a Hormuzi szorosban, és hát a két fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, aminek a fejleménye, folyamánya mindenképpen az, hogy a kőolaj ára megy felfelé, több százalékkal, most 2,5%-os pluszban, $76.08 a Brent típusú ára, az amerikai könnyűolaj pedig $72.30 jár. A tőzsdei kereskedésre egyelőre nincs jelentős hatása mindennek. Azok a mozgások, amelyek jelenleg láthatók, a korábbi napokban is voltak. A dollár némileg gyengült, ugyanakkor 1,14 fölé az euróval szemben. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rálőtt egy ICE ügynek egy mexikói állampolgára, Amerikában, Houstonban, a meglőtt ember később a kórházban belehalt sérüléseibe.
4: Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet.
3: Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő.
4: Az Egyesült Államok válaszcsapásnak nevezte a történteket, amiért a perzsa állam nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Irán tegnap közölte, hogy a Hormuzi szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti, és nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. Emellett kemény válaszcsapásokkal fenyegetőzött.
3: Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet.
4: Mindezt azzal indokolják, hogy Teherán megsértette a két ország közti megállapodást azzal, hogy hajókat támadtak a Hormuzi szorosban. Egy szaúdi és egy katari tankert ért iráni találat, valamint a brit tengeri kereskedelmi szervezet egy harmadik hajó elleni támadásról is hírt adott. Az Irán számára adott mentesség része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
3: Idehaza leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia számos felületén.
4: Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartok Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak.
3: Felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját.
4: Az MTVA a több közép- és felső vezetőivel közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági örök kíséretében távozott az MTVA épületéből.
3: Idehaza mérséklődött az éves infláció, a havi alapon ugyanakkor nem változtak az árak.
4: Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint az adat megerősíti, hogy a magyar gazdaság alacsony inflációs környezetben van, amiben a forint erősödése is szerepet játszik. Kis Péter idén 2% körüli átlagos inflációval számol, ami akár további jegybanki kamatvágásoknak is teret adhat.
5: Nem csak ez a mostani adat, hanem a korábbi trendek, illetve előre tekintve a hazai és a nemzetközi folyamatok is megerősíthetik ezt a kamatvágási trendet. És én úgy gondolom, hogy a piac meg az MNB is egyelőre azért még elég óvatos. Nyilvánvalóan azért vannak kockázatok, tehát ez érthető ez az óvatosság, de előre tekintve azért lehet egy olyan optimista pályát is felvázolni, amikor nem csak a nyári hónapokban folytatódhat ez a kamatvágási ciklus, hanem akár ez ősszel, illetve télen is tovább mehet, tehát akár még a jelenleginél beárazottnál több kamatvágásra is látunk esélyt a következő egy évben.
3: Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére.
4: A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
6: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni. 4 gigawatt mennyiségben kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
3: Tudományos tanács dolgozik a vízhelyzet kezelésén, erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter az országgyűlésben.
4: A tárcavezető elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten kezelik a mostani helyzetet és hosszú távú megoldást keresnek. A miniszter szerint nagy eredmény, hogy 95%-ban van egészséges ivóvíz az országban, és 140 millió köbméterrel több vizet mentettek meg, mint tavaly. Gajdos Lászlót hallják.
7: A civil szervezetekkel közösen össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak.
3: A Magyar Kerékpáros Klubhoz érkezett visszajelzések alapján a MOL-Bubi új díjszabása túlárazottnak tűnik.
4: A szervezet szerint ez még annak fényében is igaz, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok érthető ártöbletet jelentenek. A klub sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy közösek a céljaik a BKK-val és a fővárossal, ám az árazás szerinte mindenképpen kedvezőbbé kell tenni. A szervezet sajtóreferensét Kádár Melindát hallják.
8: Úgy látjuk, hogy sokak számára ez egy túlárazott terméknek értődik. Mi úgy gondoljuk, hogy az elektromos bringák megjelenése indokolja a magasabb árazás és magasabb díjszabás, viszont fontosnak tartjuk, hogy egy olyan díjszabás alakítsanak ki, ami valóban tükrözi azt, hogy a célunk még mindig az, hogy minél többen használják ezeket a járműveket. A jelenlegi formájában szerintünk nem a legideálisabb a díjszabás, és ezért is szeretnénk, hogyha egy kedvező árazás valósulhatna meg, hiszen közös a célunk fővárosa és a BKK-val is, minél többen kerékpározzanak, akár rövidebb távok, akár hosszabb távokon, és ebben a Bubi nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti jövedelemhez mérten egy kedvezőbb és alacsonyabb árakat kell bevezetni a MOL Bubi teljes elindulására.
3: Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás.
4: A pénzügyminisztérium közleménye szerint az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiatalok. A jelenlegi adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 000 gyermek után jár majd.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45790 forintra esett, a Magyar Telekom 1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2%-kal 12280 forintra került lejjebb.
3: Nem volt jó a hangulata a nyugat-európai tőzsdéken.
4: A londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fév mutatói.
4: A Dow Jones 0,3%-kal lett kevesebb, az S&P 500-os mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett.
3: Pillantás a devizapiacra, az euró most 355 forint 10 félére jár, a dollár 311 forint, a svájci frank 384 forint 90 félére. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában.
4: Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 10 után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőiben Argentina 2-0-ás hátrányból felállva végül 3-2-re verte Egyiptom együttesét. Lionel Messi ezen a találkozón is betalált, így már 8 gólos ezen a VB-n. A másik 8-ad döntőn Svájc nem bírt Kolumbiával, 0-0-ás döntetlen lett, Svájc végül 11-esekkel 4-3 arányban diadalmaskodott, így ők mentek a legjobb 8 közé. Elindultak a labdarúgó Európa selejtezők, a Bajnokok Ligájában érdekelt bajnok Győri Eto 1-0-ás vereséget szenvedett az izlandi Víkingur Reykjavík együttesétől, a 92. percben szerzett góllal kaptak ki a győriek, visszavágó egy hét múlva. Végül egy átigazolási hír. Klubrekordot jelentő összegért vált meg nigériai légiósától a Zalaegerszeg. Akpe Victory a svájci Baselhez szerződött. A csapat az átigazolási díjat ugyanakkor pontosan nem közölte, csak azt, hogy ez klubrekordot jelentő volt. Akpe Victory 13 bajnoki mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett a Zeténél, a kupasorozatot is beleszámítva pedig összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára a Zalaegerszeg színeiben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Július 4-én volt 250 éve, hogy megalakult az Egyesült Államok, és hát bár nyilván ezzel kapcsolatban is van ünnepségsorozat, de a futball ünnepe van jelenleg az amerikai kontinensen, nem csak az Egyesült Államokban egyébként, hanem Mexikóban, illetve Kanadában is. Az amerikai válogatottaknak a világbajnoki szereplése ugyanakkor véget ért, Mexikó Anglia ellen, Kanada aztán vereséget szenvedett a másik rivális ellen, az Egyesült Államok pedig végül Belgium ellen, és hát azért nem annyira volt rossz ezeknek a csapatoknak a szereplése, de nyilván főleg az amerikaiak ennél egy kicsit többet vártak. A csapat játékát kritizálták elsősorban, vagy magát a körítést a VB-n az amerikai közvélemény? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek! Valójában ugye egészen sokáig úgy tűnt, hogy a politika nem tenyerel bele a folyamatokba, míg nem aztán Donald Trump ugye belecsapott a lecsóba, és ugye fölhívta a FIFA elnökét, ezzel aztán el is büszkélkedett a saját közösségi platformján, és ugye elérte, hogy a szupersztár gólgyárost mégsem tiltották el a belgák elleni meccstől. Na, és aztán így, hogy kikaptak, így rengeteg hullám kerekedett az egész világbajnokság körül, amely nyilván majd el fog ülni, ahogy haladnak a meccsek, de ezzel együtt az amerikai csapat feltétlenül keserű szájízzel hagyja el, illetve hagyta el a világbajnokság színterét, hiszen ugye veled is egy-két hete latolgattuk, hogy akár még komolyabb babérokra is számíthatnak. Ez nem jött be, sőt tulajdonképpen ugye korábban már kerültek a legjobb 8 közé, most azonban nem, még a 16 közé sem. Tehát ilyen szempontból ez valószínűleg kudarcnak minősíthető, azzal együtt, hogy beleraktak apait, anyait, már legalábbis ami a financiális ügyeket illeti, a játékos hátteret, ugye szupersztár edzőjük van, tehát ilyen szempontból nagyon megpróbáltak domborítani, de nem sikerült. Ezzel együtt mondjuk, hogyha átlagember szemszögéből nézzük, akkor azért nem kell üres zsebbel távozniuk a játékosoknak, mert az elért eredmény arra azért alkalmat ad, hogy körülbelül 420 ezer dollár üsse a markukat fejenként, és ami az amerikai rendszerben valójában nagyon érdekes, hogy egy korábbi hosszú éveken át tartó a női futball és a férfi futball közötti finanszírozási egyenlőtlenségeken, ha úgy tetszik, haladó csata következtében úgy döntöttek, hogy ugyanannyi pénzt kapnak a női keretnek a tagjai is, tehát ugye ők jövőre játszanak majd a világbajnokságon, és most ugyanúgy részesülnek a javadalmazásból, mint ahogy a férfi játékosok, tehát ilyen szempontból a dicsőség ugyan elmaradt, de azért 420 ezer dollár körüli pénz az bőven mondjuk duplája egy egészen jó éves jövedelemnek is az Egyesült Államokban, tehát anyagilag ez a helyzet.
1: kis pontosítás, a 16 közé azért bejutottak az amerikaiak, hogy a legjobb 8 közé nem jutottak be a belgák elleni mérkőzésen, és említetted a női futballjátékosokat, talán nem annyira ismer, de a női futball jóval sikeresebb az Egyesült Államok részére, mert már voltak világbajnokok is, és hát tényleg érdekes volt, hogy míg a női futballisták tudnak elhozni akár érmeket, akár a legfényesebbeket is nemzetközi megmérettetésekről, a férfi futballistáknál már nem annyira ez a helyzet. Csalódott annyira az amerikai közvéleménye miatt, hogy akár a korábban megpedzegetett 2038-as futballvilágbajnokság rendezése már nem is annyira érdekli az amerikai közvéleményt, vagy pár nap múlva azért ez már érdekes lehet, főleg az üzleti része, mert hogy nem elég, hogy most 48 csapatos a VB, suttognak olyat, hogy lehet, hogy ez 64 csapatos lesz 38-ra.
2: Hát azt hiszem, hogy az az időpont azért még elég messze van, addig még sok víz folyik le a legkülönbözőbb folyókon a földkerekségen, úgyhogy egyelőre szerintem még mindig, aki így a berkeken belül van, az valószínűleg még megpróbálja kezelni ezt a politikai nem várt, nem szeretem hullámverést az amerikai csapat körül, és hát nyilván a játékosok azok meg szintén megpróbálnak valahogy elszámolni a saját teljesítményükkel. Korábbi válogatottak a hírek szerint kritizálják a jelenlegi csapatnak a teljesítményét, és megeresztenek kellemetlen megjegyzéseket is, de hát ezek az ügyek, ezek el fognak csendesedni, és aztán utána, mint ahogy a sportban általában is, a vereséget szépen feldolgozzák, és mennek előre.
1: Térjünk át egy kicsit a NATO csúcs találkozóra, mert hogy Ankarában ez zajlik, és valószínűleg már megérkezett az amerikai elnök Donald Trump, aki előzetesen megint furcsa üzeneteket küldött a szövetségeseinek?
2: Igen, egészen pontosan indulás előtt, ami indulás azért is volt különleges, mert ez volt az első útja annak a Katártól kapott és átalakított ajándék repülőgépnek, amely pillanatnyilag ugye az Air Force One szerepet tölti be, az elnököt szállító szerepet tölti be az Egyesült Államokban. A felújítás egyébként, bár titkos az adat, de becslések szerint legalább 400 millió dollárba került, és ilyen formán tehát ez az átlagosnál is nagyobb figyelmet követelt magának ez az indulás, amely indulás előtt Donald Trump a saját közösségi platformján beszólt a NATO-nak, és ismét közzétett olyan grafikont, amelyen összehasonlítja a NATO tagok védelmi költségvetését, nevetségesnek nevezte a többieknek a kiadásait, és egyoldalúnak, megismételte azt a panaszát, miszerint a kapcsolat nem kölcsönös, az USA számára igazságtalannak minősítette a dolgot, Németországot is megcélozta, szóval beszólogatott rendesen, ami végül is abban a mederben haladt, ami az utóbbi időben a Trump kormányzat alatt már kialakult. Nemrégiben Pete Hegseth miniszter jelezte, hogy a következő 6 hónapban még alaposabban fölülvizsgálják az amerikai katonák európai állomásosztatását, meg haderők európai állomásosztatását. Tehát szóval ilyen szempontból lehet, hogy igyekeztek megágyazni az ankarai csúcstalálkozónak, amely könnyen lehet, hogy szintén nem egészen véletlenül a mai, tehát a szerdai igazi nagy tárgyalások idején már azzal is kénytelen számolni, hogy ugye a Hormuzi szorosban, ahogy a hírekben is mondtátok, ismét élessé vált a helyzet Irán és az Egyesült Államok között, ami könnyen lehet, hogy megint elvezet majd oda, hogy Donald Trump felerősíti azokat a sértett kritikákat, amelyek arról szólnak, hogy a NATO országok, a szövetségesek ugye az Irán elleni háborúban nem rohantak az Egyesült Államok támogatására, legalábbis nem úgy, hogy a Hormuzi szorosban felvonultatták volna flottájukat. Tehát ilyen szempontból valószínűleg nem túlságosan barátságos és békés tárgyalások várhatók Ankarában.
1: Lesz szerinted egyeztetés legalább telefonon Vladimir Putyin és Donald Trump között, vagy lehet akár személyes találkozó, vagy ennek nagyon-nagyon nincs itt az ideje?
2: Hát ugye egyik politikus sem arról híres, hogy kiszámítható lépéseket tesz, de mondjuk nem hinném, hogy Vladimir Putyin személyesen megjelenik Ankarában.
1: Ja, nem erre gondoltam, hanem egy másik helyszínen erre gondoltam.
2: Másik helyszínen pedig nem tudom, fogalmam sincs, minden lehet ezeknek a politikusoknak az esetében. Sok valószínűségét nem látom ebben a pillanatban, de kétségtelen, hogy a legutóbbi elemzések szerint Vladimir Putyin a háború házatáján eléggé gyenge pozíciókba került a korábbiakhoz képest, és ez a őrületes támadássorozat, amit rázúdított Ukrajnára az utóbbi napokban, ugye nyilván meg célozva idézőjelesen a NATO csúcs találkozó eseményeit is, tehát ez valószínűleg még oda is elvezethet, hogy tényleg lesz valami tárgyalás, csak a kérdés az, hogy ugye milyen irányba mozdulhat el ez az egész dolog. Sok minden van kalapban. Zelenszky elnök, Ukrajna elnöke valószínűleg igen aktívan próbál a NATO tagoktól újabb támogatást, újabb fegyverzetek rendelkezésre bocsátását elérni, tehát ez kétségtelenül ott van a kalapban.
1: Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába kanyarodni,

0: utat. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, Kovács Gergely hírszerkesztőnk, mi nem beszéltünk a futball VB-ről, mert hogy egyébként előzőleg már szó volt Martin Kovács Miklóssal arról, hogy az amerikaiak bizony csalódottak a saját kiesésük miatt, de hát mit mondja akkor Egyiptom, amely 79 percig 2-0-ra vezetett Argentina a VB címvédő ellen, hogy aztán a rendes játékidő hosszabbításában kikapjanak 3-2-re. Láttad a meccset?
2: Láttam, végignéztem. Igazából ők már sokat mondtak a mérkőzés után, nem voltak valami elégedettek így a játékvezetéssel kapcsolatban. Ami elismerem egyébként, van benne némi igazság helyenként, de az tény, hogy egy 2-0-ás előnyt 80. percről elbukni 3-2-re, az azért...
1: Az nem a játékvezetés.
2: Nem a játékvezetés, és nem egy jó ajánlólevél, hogyha ott akarsz lenni egy döntőben. Tehát óriási bravúr lett volna, ha Argentinát kiejtik, és amúgy jól is játszottak szerintem, mármint Egyiptom. Argentina meg hát próbálta feltörni ezt a védelmet, és a kapus Subir, akinek a nevét sokat lehetett hallani a közvetítésben, szerintem 100-asra védte magát körülbelül, és nagyrészt neki volt köszönhető, hogy tartották az eredményt. De hát utána jött egy Lionel Messi, meg
1: jött egy argentin henger,
2: aztán elsöpörte őket.
1: Csak nagyon röviden még mire számít az, hogy most már kialakult a legjobb 8 mezőnye, és hát például Argentina majd játszik Svájccal, az sem lesz egy könnyű mérkőzés, előtte már a svájciak hát egy kinkeserves 0-0-val 11-eseket elintézték a kolumbiaiakat, szóval ebben a negyed döntőben elbukhat a címvédő, vagy itt még tovább megy?
2: Én már eddig is azon voltam, hogy... hogy az Ötfoki-szigetek kimeset látva, hogy na, akkor majd most itt, úristen. Most az Egyiptom 2-0-ra vezetett a 80. percig, és akkor na, hát akkor most itt buknak el. Közben ugye mindenki zúdítja rájuk, hogy hát milyen könnyű ágon vannak. Ahhoz képest, hogy ez egy könnyű ágnak van titulálva, azért elég rendesen megszenvednek minden mérkőzésen. Úgyhogy... itt már bármelyik meccsen benne van, hogy elbukjanak. Én mondjuk annyira nem érzem ebbe a Svájcba, hogy meg tudná őket állítani, mert ez szerintem most azért egy nagy lendületet fog nekik adni, és ráfordulnak azért egy célegyenesre. Úgyhogy én szerintem tovább fognak jutni. Utána már esetleg bajosabb lehet egy Norvégia vagy egy Anglia, és azt a meccset egyébként én jobban is várom, mert... egy jó kis európai rangadó, meg hát azért mind a két csapat elég nagy játékerőt képvisel. Másik ágon igazából nem várok nagy meglepetést, szerintem a spanyolok tovább fognak jutni, hozzák, amit eddig hoztak. Franciaország, Marokkó lehet még érdekes, igazából ott ugye több ismerettség is van, hogy így fogalmazzak a játékosok között, úgyhogy szerintem az egy, lehet, hogy egy kiki meccs lesz most a franciáknak is. Nem annyira, mint a Paraguay ellen, tehát nem hinném, hogy a Marokkó az így darálni fogja őket, de az egy kiki meccs lehet, úgyhogy ha a franciák ott véreznének el, az Marokkónak lenne egy olyan bravul, amit 4 éve már láttunk, úgyhogy lehet egy déjà vu érzése mindenkinek, de hát minden esélyük megvan rá idén is.
1: Egyébként én inkább Marokkó továbbítására tippelnék, valamiért ezt érzem, aztán lehet, hogy majd rajtam röhög mindenki, és sima francia továbbítás lesz.
2: 4 éve kinevettek volna ilyenkor, aztán ezért valahogy ellovagoltak egy bronzmeccsig.
1: Szóval meglátjuk, hogy bírják-e a franciák az esélyesség terhét, mert ha Marokkó ott tovább megy, akkor nincs mese, akkor VB esélyesként kell már gyakorlatilag őket jellemezni. Most elmondjuk az elmúlt órák fejleményeit, amelyek nem túl örömteliek, ami a világpolitikát illeti.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mint egy 85 amerikai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben.
2: Ez volt a válasz a tegnapi amerikai támadásra, ahol több mint 80 célpontra mértek csapást Irán déli részén. Mindezt azzal indokolták, hogy Irán a Hormuzi szorosban nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg, ezzel pedig megsértve az érvényben lévő tűzszünetet. Teherán kirívó agressziónak nevezte a történteket és további válaszcsapásokat helyezett kilátásba.
1: Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentes

0: szükséget.
1: Mindezt azzal indokolják, hogy Teherán megsértette a két ország közti megállapodást, azzal, hogy hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Egy szaudi és egy katari tankert ért iráni találat, valamint egy harmadik ismeretlen hajó elleni támadásról is lehet tudni. Az Irán számára adott mentesség része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
0: Folyamatosan drágul a kőolaj, már napon belül több mint 3%-kal megy felfelé. Épp $76.59 a Brent típusú ára, az amerikai könnyolaj $72.76. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen, annak ellenére, hogy a párizsi felebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki uniós források hűtlen kezelése miatt.
1: A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. A politikus közölte, hogy fellebbez majd a döntés ellen. Beszélt arról is, hogy a kampányban mellette lesz Jordan Bardella, aki helyette indulna, ha valamiért mégsem vehet részt a választáson. Ha pedig indul és nyer, úgy tervezi, Bardillát nevezi ki miniszterelnöknek.
0: Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában.
1: Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 2010 után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
1: A MOL 1,1%-kal 3.894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45.790 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal 12.280 forintra került lejjebb.
0: Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken.
1: A londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 2,1%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
1: A Dow Jones 0,3%-on lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett.
0: Az euró most 355 forint 20 félért, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1417. 2,1-es erősségű földrengés volt Magyarországon, Örkénynél volt az epicentrum, ez közölte nemrég a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriuma. Egyébként 6 óra előtt 10 perccel volt a földrengés, egyelőre nem érkezett bejelentés károkról.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Az élet már csak olyan, hogy vannak előrejelzések, inflációsak, mindenki kezdett megnyugodni, hogy 60-70 dollár közelében a kőolaj, de most újra elkezdte egymást támadni Irán és az Egyesült Államok, az amerikaiak pedig felmondták az irániak szankciómentességét, már ami az olajkereskedelmet illeti, és egyáltalán bizonytalan lett az egész közel-keleti béketárgyalás folyamat. Ez megdobta a kőolaj árát, ami vélhetően megint egy picit előhozza majd az inflációs félelmeket, de ez milyen hatással van az arany kereskedésére? Van-e egyáltalán hatással rá? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a rövid távú hatás az negatív az arany árfolyam számára. A tegnap késő esti események azok ahhoz vezettek, hogy a korábban már mérséklődött kamatemelési várakozások, azok most ismét erőre kaptak a kiújuló közel-keleti konfliktus kapcsán. Ahogy az imént elhangzott, az olajár egyből 5%-ot emelkedett az amerikai támadások hírére tegnap este, és ennek köszönhetően az arany árfolyama valamicskét visszácsúszott a múlt hét végi magasságokból. El lehet mondani egyébként, hogy az idei évben bejárta a mennyet és a poklot az arany árfolyama, tehát pont az elmúlt napok rövid távú emelkedése, majd visszacsúszása az árfolyamban jellemzi az egész idei évet. 2026-ot szédítő emelkedéssel kezdte az év elején a jegyzés, január végére 5500 dollár fölé drágult egy uncia arany árfolyama a tőzsdei kereskedésben. Akkoriban az év elején minden fronton politikai, geopolitikai és gazdasági értelemben viharfelegek sora gyülekezett, amelyek miatt az arany árfolyama szinte exponenciálisan növekedett. Aztán ezen az 5500 dollár környéki árszinten tetőzött a piac, és azóta több hullámban jött vissza onnét az árfolyam. Hát első körben egy spekulatív hátterű profitrealizálás vette kezdetét. Egyszerűen arról volt szó, hogy sok korábbi vevő érezte úgy, hogy az elért profit egy részét, vagy egészét érdemes már realizálnia, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, az árfolyam megtorpanása további szereplőket sarkalt szintén eladásra, úgyhogy hirtelen elfogyott a korábbi túláradó optimizmus a piacból, és ez vezetett aztán több hullámban az árfolyam csökkenéséhez. A közel-keleti konfliktus volt egy döntő tényező, amikor elkezdődött február végén, elkezdődtek az összecsapások az USA és Irán között, akkor még egyébként felszökkent ismét az arany árfolyam ennek a hírére, de az olajár akkor is napokon belül a duplájára drágult, ami nehéz helyzetbe hozta a török gazdaságot és a török lírát. Erre reagálva a török jegybank márciusban két hullámban is eladott 100 tonnát meghaladó mennyiségben aranyat a tartalékaiból, hogy a kapott pénzből a lira védelmében beavatkozhasson a devizapiacon, és akkor ez ismét lejtőre küldte az arany árfolyamát. Tehát több hullámban érkezett egy korrekció, és azt lehet mondani, hogy nagyon érzékenyen reagál a piac ezekre a geopolitikai és ennek kapcsán monetáris politikával kapcsolatos várakozásokra. Hát egy hullámvasút volt az első fél év, csak úgy, mint az elmúlt pár nap az aranypiacán. Olyan árszinten van most az arany árfolyama 4130 dollár környékén, amire az év elején egyáltalán nem számítottunk. Múlt hetet 4200 dollár magasságában zártuk, ami alatta van a 4300 dolláros évelei árszintnek, tehát jelenleg mínuszban van a piac, nem hogy történelmi csúcsokon és pluszban, hanem mínuszban.
1: Fokozódnak egyébként a hormuzi szorossal kapcsolatos biztonsági aggodalmak, mert a úgynevezett hajókövetési adatok szerint legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó újra visszafordult a hormuzi szorosból, magyarán a nemzetközi nagy cégek nem tartják érthető módon biztonságosnak most ott az áthaladást. Ha ez folytatódik, a kőolajára emelkedik, az továbbra is felfelé lökheti apránként az arany árfolyamát, vagy kellene még ezzel kapcsolatban másnak is történnie, például mondjuk előkerülő jóval magasabb inflációs várakozásoknak, szóval mi lökhetni újra komolyabban felfelé az aranyárát?
2: Csak is a monetáris politikában bekövetkező enyhülés lenne az az esemény, ami az aranyár folyamát ismét emelkedő pályára tudná állítani. A jelenleg zajló közel-keleti események pont azt a hatást váltják ki, hogyha drágul az olaj árfolyama, már pedig úgy tűnik, hogy igen, akkor az ismét inflációs félelmeket gerjeszt, és akkor könnyen lehet, hogy szeptemberben a következő kamatdöntő ülésén a Fed kamatot lesz kénytelen emelni, ami pedig negatív lenne rövid távon mindenképpen az arany árfolyamára nézve, tehát az egy újabb eladási hullámot indíthat el az árfolyamban, és 4000 alá lökheti akár tartósabban is az arany árfolyamát. Tehát a közel-keleti feszültségek azáltal, hogy ezek hatással vannak, drágító hatással vannak az olaj árfolyamára, most egyáltalán nem kedveznek az aranynak.
1: Mennyire érződik az, hogy a fizikai aranypiac avval az értelemben kezd kiegyenesedni, hogy nincsenek már akkora megrendelések, amelyeket nehezen tudnak a cégek teljesíteni?
2: Az az időszak elmúlt, ami az év elején volt, és tavalyi év végén, hogy olyan elsőkről, olyan erejű kereslet mutatkozott fizikai arany iránt szerte a világban, hogy a finomítók, öntödék nem győzték a termelést, és ennél fogva áruhiány alakult ki a piacon. Jelenleg inkább túlkínálat figyelhető meg az eladások eredményeként, tehát a kínálati oldal megnövekedett, és a kereslet értelemszerűen visszaesett, tehát áruhiányról jelenleg egyáltalán nincs szó. A gyártó cégek nagyon rövid határidővel tudják leszállítani készletről a forgalmazók megrendeléseit, legyen szó befektetési célú aranyról, ékszeraranyról, vagy bármilyen egyéb vonatkozásban technológiai, ipari felhasználású aranyról.
1: Schmidt Kelment az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
2: Köszönöm én is, viszonthallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfinál északi irányban, a pesti alsó rakparton, a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat, például azt, hogy egyébként kisebb földrengés volt idehaza, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kisebb földrengés volt Örkény térségében.
4: Az esemény hajnalban történt, 2,1-es magnitúdójú volt. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, azonban egyelőre nem érkezett bejelentés.
3: Továbbra is terjed, és egyelőre nem stabilizálódott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, között az Egészségügyi Világszervezet.
4: A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka bundibugyó törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód. A legfrissebb jelentések szerint eddig több mint 1700 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ebola kezelőközpontok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90%-ot.
3: Mintegy 85 amerikai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahrainben.
4: Ez volt a válasz a tegnapi amerikai támadásra, ahol több mint 80 célpontra mértek csapást Irán déli részén. Mindezt azzal indokolták, hogy Teherán a Hormuzi szorosban nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg, ezzel megsértve az érvényben lévő tűzszünetet. Teherán kirívó agressziónak nevezte a történteket és további válaszcsapásokat helyezett kilátásba. A NATO főtitkár teljes mértékben szükségesnek nevezte az amerikai csapásokat Irán ellen. Emellett az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
3: Egyre másra fordulnak vissza a hajók a Hormuzi szorosnál, több olaj- és gázszállító tartályhajót tett már így, nem találják biztonságosnak, tehát a Hormuzi szoros tényleg a nagyobb hajótársaságok. Emelkedik a kőolaj 3% fölötti mértékben, $76.53 a Brent árap, az amerikai könnyolaj jegyzése $72.75 jár. Hírek itthonról, az alaptörvény módosításáról vitázott a parlament.
4: Az igazságügyi miniszter a képviselői mandátumkorlát mellett azzal érvelt, hogy a korlátozás nem a passzív választójog korlátozása, hanem épp annak kiterjesztése. Szerinte a becsontosodott struktúrák megbontása csak pozitív diszkriminációs intézkedésen lehetséges. Görög Mártát hallják.
5: A képviselői megbízatás időtartamának korlátozása biztosítja, hogy a népképviseletben az új tapasztalatok és nézőpontok, új szempontok az alkotmány erejénél fogva képesek legyenek érvényesülni, biztosított legyen a magyar emberek számára a tényleges képviseleti megújulás. Az intézkedés nem a passzív választójog korlátozása, hanem éppen annak kiterjesztése. Hiszen, bár elméletben egyesek nem indulhatnak 12 év közszolgálat után újra a parlamentben, de mások éppen így tudnak majd hozzáférni ahhoz ténylegesen.
3: A friss inflációs adatok alapján akár lefelé is módosíthatóak a várakozások.
4: Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint jövőre sem száll el az infláció, akár még az MNB várakozásánál is alacsonyabb lehet. Kis Péter úgy látja, a következő években is mérsékelt inflációs környezet maradhat Magyarországon.
6: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt még lefelé kell módosítani majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében. És következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.
3: Nézzük a forintot, egy enyhe mérséklődés, mármint erősödés látható jelenleg, 355 forint 10 fillére az euró, a dollár 311 forint, a svájci frank pedig 385 forinttal jár, 1,1419 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére.
4: A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
7: Az európai uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben. Kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magánbefektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
3: Friss információk az orosz-ukrán háborúról. A portfólió szemlézett több Telegram csatornát és orosz hírportált. Már a viradóra feltettően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szaratov, Borisoglebszk és Nizsnyekámszk városait. Több helyen köztük egy olajfinomítóban ugyanis tűz ütött ki. Ezt mutatják véletlenül a legfrissebb felvételek. Az orosz védelmi minisztérium pedig figyelmeztetést adott ki egy lehetséges dróntámadás miatt. Helyi repülőtereken azonnal korlátozásokat vezettek be mind az induló, mind az érkező járatokra. hogy Ukrajnát érte támadás az elmúlt órában az még nem egészen világos, de amint erről van információ, akkor természetesen mondjuk majd. Tudományos tanács dolgozik a vízhelyzet kezelésén idehaza, erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter az országgyűlésben.
4: A tárcavezető elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten kezelik a mostani helyzetet, és hosszú távú megoldásokat keresnek. A miniszter szerint nagy eredmény, hogy 95%-ban van egészséges ivóvíz az országban, és 140 millió köbméterrel több vizet mentettek meg, mint tavaly. Gajdos Lászlót hallják.
7: A civil szervezetekkel közösen össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45790 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal került lejjebb 12280 forintra.
3: Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken.
4: A londoni FTSE 1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC-on 0,5%-kal gyengült, Milánó 1, Madrid 2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,3%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett.
3: Leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia számtalan felületén.
4: Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsor kínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak.
3: Felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját.
4: Az MTVA több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A labdarúgó világbajnokság 8. döntőiben Argentina 2-0-ás hátrányból felállva végül 3-2-re verte Egyiptom együttesét. Lionel Messi ezen a találkozón is betalált, így már 8 gólos ezen a VB-n. A másik 8. döntőn Svájc nem bírt Kolumbiával, 0-0-ás döntetlen lett, Svájc végül 11-esekkel 4-3 arányban diadalmaskodott, így ők mentek a legjobb 8 közé. Elindultak a labdarúgó Európa selejtezők, a Bajnokok Ligájában érdekelt bajnok Győri Eto 1-0-ás vereséget szenvedett az izlandi Víkingur Reykjavík együttesétől, a 92. percben szerzett góllal kaptak ki a győriek, visszavágó egy hét múlva. Végül egy átigazolási hír, klubrekordot jelentő összegért vált meg nigériai légiósától a Zalaegerszeg, Akpel Viktori a svájci Baselhez szerződött. A csapat az átigazolási díjat, ugyanakkor pontosan nem közölte, csak azt, hogy ez klubrekordot jelentő volt. Akpel Viktori 13 bajnoki mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett a Zeténél, a kupasorozatot is beleszámítva pedig összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára a Zalaegerszeg színeiben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Cristiano Ronaldo kedvese ajándékot küldött Lionel Messi párjának a világbajnokság alatt. A két sztár focista hosszú évtizedek óta verseng egymással a gyepen, így tesznek a mostani világbajnokságon is. Korszakos riválisokról van szó, ezért meglepő, hogy párjaik egyáltalán nincsenek rossz viszonyban egymással. Olyannyira, hogy az argentin csatár felesége, Antonella Roccuzzo, a napokban ajándékot kapott a portugál játékos kedvesétől, Georgina Rodriguez-től. Egész pontosan a vállalkozása által bevezetett új márka ajándékcsomagját kapta meg, amiről bejegyzést is közzétett az Instagram oldalán. Nagyon köszönöm, Georgina! Minden gyönyörű, nagyon sok sikert kívánok neked, írta Antonella Roccuzzo, ezzel is jelezve, hogy a két játékos rivalizálása ellenére ők kimondottan jó viszonyt ápolnak egymással. Georgina Rodriguez már a Kolumbia elleni csapatmérkőzésen az új ruhamárka termékeit viselte, Messi kedvesének megajándékozása pedig zseniális figyelemfelkeltő reklám a márkának.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: Gurul a labda, jönnek a hírek. Eredmények, meglepetések, reakciók. VB hírek a Trend FM-en. A mikrofonnál Nagy Károly.
3: 79 percig úgy tűnt, hogy a VB egyik legnagyobb meglepetése lesz. Egyiptom kiveri Argentinát, mert 2-0-ra vezettek. Csak aztán jött egyrészt a Messi faktor, másrészt pedig az argentinok egy hihetetlen utolsó negyed órát produkáltak. Mennyire adhat ez vajon erőt nekik a folytatásra, vagy mennyire egy egyszeri alkalom? Kérdezem Péflöv Gábor sportújságírót. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Sok dolog kavarog a fejemben ennek a meccsnek a láttán. Én általában elég óvatos vagyok, vagy néha pesszimista is, majdnem eltevettem már Messiéket, nem csak azért, mert 0-2-re álltak, hanem azért is, mert Egyiptom valóban átütő erőt képviselt, legalábbis a kontrajátékban is zártan védekezett. A kérdésre válaszolva, mindenféleképpen hatalmas erőt ad nekik, hát ugye Messit feldobálták, mintha éppen másodszor lett volna világbajnok, vagy 9-szer aranylabdás, ami még egyébként lehet, de ez biztos, hogy óriási löketet ad még egy világbajnok csapatnak is, amely gyakorlatilag tényleg most nyomatékosította, hogy miért nyerte meg Katarban legutóbb a VB-t. Ugyanakkor engem az is elgondolkodtatott, hogy bár hosszabbításban nem torkollott a meccs, hogy mennyit vett ki ez az argentinokból, mert azért néhány napjuk még lesz a következő meccsük előtt, amit ugye Svájccal játszanak majd a négy közé jutásért, de én azt gondolom, hogy nem csak adott nekik mentálisan ez a mérkőzés, hanem el is vett, és persze fizikálisan is, de nyilvánvalóan egy heroikus győzelem volt.
3: Megmosolyogtató, hogy utólag, hogy egyébként a zöldfoki köztársaság ellen és hosszabbításos meccs 3-2, és ezt egy könnyű ágnak mondták az argentinoknak, tehát hogy könnyű lesz a zöldfoki szigeteken átvenni aztán Egyiptomon. Hát ez képest talán erősebbek a meccseik, mint a franciáknak voltak az elmúlt két alkalommal. Ha már franciák, ugye az ellenfél náluk a negyeddöntőben Marokkó, ami biztos francia győzelem, vagy mutatott olyan erényeket Marokkó, hogy akár kiejtheti a franciákat is?
4: Mutatott, egyértelműen mutatott, ugyanakkor nem leszek népszerű, főleg azok körében, akik kedvelik a marokkóiakat, így csapatként, meg néhány játékosukat külön-külön. Én azt mondtam, és tényleg semmi problémám Marokkóval, de hogyha Marokkó megnyerné a világbajnokságot, akkor az egy óriási fricska lenne a futballnak. Nem azért, mert nem érdemelné meg, félreértés ne essék, csak egész egyszerűen arról van szó, hogy rengeteg csapat van, most beszélünk a legjobb 8 mezőnyéről, amelyben valódi világsztárok futballoznak, és még csapatként is a legtöbbjük nagyon erős. Ehhez képest tudna egy ilyen afrikai válogatott odaférni, hogy Afrika még nem nyert világbajnokságot. Ez az egyik olvasata, a másik pedig az, hogy én nekem, pedig láttam, egyetlen egy filmkockányi emlékem sincsen a 3,5 évvel ezelőtti elődöntőről, mert ugye akkor ott találkozott Franciaország és Marokkó. 2-0-ra nyert egyébként Franciaország. Azok a játékosok, akik egyébként akkor a gólt lőtték, most nincsenek itt. Szóval arról nincsen, és egy tanulság talán, de nem akarom Marokkót egyáltalán leírni, mert lehet, hogy a VB legnagyobb meglepetését okozza, de hogy mintha egy kicsit elfogytak volna az előző VB végjátékára, nyilván egy franciák elleni elődöntős vereséget nem kell megmagyarázni, de aztán ugye nem jött össze a bronzmérkőzésen se a siker. Szóval ez is egy faktor, ugyanakkor minden tiszteletet megérdemelnek, ha már az egyik kedvenc csapatomat, Hollandiát búcsúztatni tudták, teljesen megérdemelten teszem hozzá. És egyébként, amikor meneteltek Katarban, még egy utolsó gondolat, akkor kevesen emlékeznek arra, hogy mind a spanyolokat, mind a portugálokat búcsúztatták, tehát az is világszenzáció volt a maga nemében.
3: Ha már spanyolok, ők búcsúztatták a portugálokat, viszont ott van Belgium, amire azt mondaná az ember, hogy hát sima spanyol győzelem, csak hát a belgák már megfordítottak egy Szenegál elleni találkozót, és 0-2-ről tudtak tovább menni, és hát nagyon-nagyon simán verték az Egyesült Államok csapatát, annak ellenére, hogy ott volt egy Balogun sztori, de 4-1-jel simán tovább mentek az amerikaiakon, pedig az amerikaiak előzetesen többre tűntek hivatottnak. Nagyon egyértelmű ez a párharc?
4: Nem annyira egyértelmű. Persze nyilván látva a spanyolokat, ezt a passzfutbalt és ezeket a helyezkedéseket, egyértelműen Spanyolország az esélyes. Ugyanakkor én a belgáknál egy dolgot érzek, azon kívül, hogy Rudi Garcia hihetetlen módon megmerte lépni, persze nem tudjuk, mi van a háttérben, van esetleg sérülés, de hogy Doküt és Kevin De Bruyne-t egyszerre kihagyta a kezdőcsapatból, meg ugye a múltkor volt az összeszólalkozás játékosok között, még a nagy fordítás előtt. Szóval azt érzem rajtuk, hogy nincsen rajtuk most az a teher. Emlékezhetünk, hogy folyamatosan mondták róluk az elmúlt években, hogy ilyen-olyan aranygeneráció, mert persze csalóka, mert ugye aranyat nem nyertek soha, de hogy ez a belga legjobb generáció, vagy legalábbis azok egyike, és most pont ezt nem érzem rajtuk, lehet, hogy Belgiumban más a helyzet, ott nem vagyok, de hogy kívülről nézve, és ez nekik mindenféleképpen előny lehet. Nyilván egyébként, hogyha sokat várnak tőlük, vagy várnának konkrétan, akkor sem az lenne a helyzet, hogy a spanyolok ellen nekik mindenféleképpen tovább kell jutni, de hát ez egy óriási lehetőség, és ami a legfontosabb talán, amit mondtam már több csapat esetében, most pont azt érzem, bár volt az a nagy fordítás Szenegál ellen, hogy az amerikaiak elleni meccs, pedig azt várhattuk volna, hogy legalább fizikálisan hatalmas kihívás elé állítják őket a házigazdák, az szerintem nem vett ki belőlük annyit, mint a spanyolokból ez a portugálok elleni idegörlő csata.
3: Végül Norvégia-Anglia, ahol nekem személy szerint a norvégok tűnnek erősebbnek, lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, de nem csak azért, mert a brazilokat kiverték, hanem sokkal meggyőzőbbnek mutatkoztak az erősebb mérkőzéseken. Ettől függetlenül ugye Anglia megképes nagy feltámadásokra, ők is. Ez egy nagyon-nagyon nagyon szokon múló párharc lesz?
4: Már nehéz dönteni, mert én az angolokat, ha nem is titkos esélyesnek, mert hülye hangzana, már bocsánat a kifejezését, ha angolokat tekinteni titkos esélyesnek, még akkor is, ha legutóbb 1966-ban nyertek. Szóval nagyon erősnek tartom, annak ellenére, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden poszton az játszik, akinek talán érdemei alapján kellene, de hát nyilván azért világhírű edző Thomas Tuchel, és van ott, mert ő tudja, mi a dolga velem ellentétben. Szóval az angolokat mindenféleképpen nagyon erősnek érzem. A norvégoknak pedig életük, tényleg életük lehetősége, esélye ez, hogy bejussanak a legjobb négy közé. Az, hogy esélyesebbek lennének a norvégok, azt nem gondolom, viszont nekik ugyanaz a helyzet talán, mint a belgáknak, hogy ha összejön, akkor csodálatos, világra szóló, ha nem, akkor se történik tragédia, és ez ilyenkor mindig azt jelenti, hogy tudsz türelmesebb lenni, esetleg nem esel pánikba, hogyha hátrányba kerülsz. Van egy Erling Haalandod, akiről akkor is bepattan a labda, hogyha háttal áll, meg akkor is, hogyha lő fejjel. Szóval van benne ráció, de azért az angoloknál azt gondolom, főleg, hogy legutóbb játszott Bellingham, mert Harry Kane-t ugye nem kell méltatni akár a szezon, vagy az elmúlt évek alapján, de Bellingham úgy játszott, mint amikor oda került a Real Madridba, talán kevesen emlékeznek, hogy ontotta a gólokat ahhoz képest azóta meg szinte védekező középpályás. Szóval én azt érzem, hogy Angliában még mindig azért komolyabb erők lakoznak, de ez egy teljesen kiélezett párharcnak ígérkezik.
3: Összességében, hogyha nézzük a VB-nek az eddigi lebonyolítását, az eddigi hangulatát, milyenek ítéled a világbajnokságot? Gondolom én a Katarinál jobb, a katari téli VB-t azt szeretné mindenki egy kicsit abban az értelemben elfelejteni, hogy ez egy nagyon furcsa világbajnokság volt, de ez olyan típusú, ez a hármas rendezés, mint amit vártál, vagy azért vannak Van hiányérzeted néhány területen?
4: Jó lenne, hogyha meg tudnánk kérdezni most a csapatok vezetőit, képviselőit, játékosait, hogy mennyit utaznak, és néha szerintem azt se tudják, hogy nem, hogy melyik városban vannak, hanem hogy melyik országban. Úgyhogy azért itt hatalmas távolságok vannak. Most egy személyes példával jönnék elő, én amikor voltam a brazíliai világbajnokságon 2014-ben, volt, hogy egy nap háromszor repültem, három különböző városban voltam, mert felébredtem mondjuk Rióban, elrepültem Fortalezzába, volt egy argentin-iráni meccs, és onnan még egy következő városba elutaztam, hogy másnapot legyek. Szóval nem mondom, hogy ennyire sűrűn váltogatják a helyszíneket a csapatok, de ez nagyon nehéz. Ami a hangulatot illeti, azt is jó lenne a helyszínen tapasztalni, hogy hogyan, miként töltik meg ezeket a stadionokat, mert már bocsánat, ugye nem mindig a rendező választáson mérvadó, de azért látjuk ezeket a bevágásokat, képkockákat, hát már elnézést, de nem feltétlenül fanatikus futballszurkolókat látunk mindig, tehát vannak, akik kis túlzással háttal ülnek a pályának, meg pontosabb egy selfie, vagy egy híresség, de ez már hozzátartozik a futballhoz, meg az amerikai sportbizniszhez. Csak azt akarom mondani, hogy az argentin szurkolók például a tegnapi esetre vonatkoztatunk vissza, ugye nem tudom, fél órában, 40 perccel a vége előtt is ott álltak a lelátón. Hát ilyet maximum trófea átadásnál szoktunk látni, úgyhogy biztos, hogy a helyszínen szenzációs a hangulat, de az is, mint ahogy akár egy egyszerű Bundesliga mérkőzésen is, ahol voltam egyszer nézőként, hogy hát a stadionnak azért nagy része, hogy is mondjam, turista vagy ilyen divat szurkoló, de ezen nincs semmi gond, ők tudták megvenni, megszerezni a jegyeket. Itthonról nehéz ezt érzékelni, az viszont biztos, hogy nem lett csalódás, és a másik része, hogy az elején ugye voltak beléptetési problémák, akadályozták akár a szomáliai játékvezetőt, bárkit, csapatokat, most arról ilyenekről azért kevesebb hírt hallunk, és a csapatok is, ha megnézzük a reakciókat, nem nagyon panaszkodnak, hát is ennek a körülmények.
3: Két dolog, ami kiveri a biztosítékot mostanában a szurkolóknál. Egyrészt ez a hidratációs szünet, ez az ivószünet, ami gyakorlatilag negyedekre bontotta a találkozót. Aztán nekem személy szerint ez az irgalmatlan sok hosszabbítás, ami nem a 2x15 perc, hanem rápakoló még 10-15 percet, ez nagyon-nagyon erős túlzásnak tűnik, és hát a videóbíró sem mindig azt hozza, amit az ember úgymond előzetesen várt volna, vagy számított volna rá. Ezek majd idővel helyre kerülnek, vagy például ez az ivóvízszünet, ez mindenképpen kikopik szerinted?
4: Hát szerintem nem az a helyzet, mint amikor a Covid idején a három helyet ugye jött az öt csere lehetőség, majd megtartották mindenféle sportszakmai és egyéb okokra hivatkozva. Igaz, hogy három játék megszakítása lehet egy csapatnak a cserékhez. Itt az UEFA is, tehát az Európai Szövetség is egyértelműsítette, hogy esze ágában nincsen ezt a gyakorlatot, már amennyire ezt gyakorlatnak lehet nevezni, átvenni. A videóbírózás az egy másik dolog, az tényleg hihetetlenül lassú, illetve időnként talán nem is tudjuk, hogy zajlik a háttérben valami, bár ugye a helyszíneken jelzik, de ez a tévében nem mindig jelenik meg. És hát például az argentinok esetében, amikor elvették az egyiptomiak második gólját, tehát amit végül is érvénytelenítettek, ugye a saját szögletzászlójuknál szabálytalankodtak az argentinokkal szemben, és ugye erre mondták, hogy az argentinok azt hiszem, hogy igen, harmadik gólján, hát a győztes góljánál pedig Salah szabálytalankodtak véleményük szerint az egyiptomiak, a 16-oson belül, az argentin 16-oson belül, tehát a másik kapunál, és akkor így lebontani a játékot, meg így darabokra szedni, kivesézni, nem tudom, hogy az mennyire jó, de valóban rengeteg időt telik el, a hidratáció szünetet pedig mondjuk úgy, hogy vegyük annak, hogy a 2026-os világbajnokság sajátossága, de szerencsére azért a VB-re nem ezért fogunk emlékezni.
3: Hát meglátjuk majd egyrészt, hogy mire fogunk mondjuk a végső győztes miatt emlékezni. Minden esetre, ha más nem, egyébként a sztárok legalább hozzák munkat rengeteg góllal. Fülöp Gábor sportújságíróval beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked. Szia!
4: Köszönöm, viszont hallásra!
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk!
0: Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Szentendrei úton befelé a Mátyás Király út közelében sávlezárásra készüljenek, illetve tart még a helyszínen és a Nagykörösi úton a Hoffer Albert utca közelében. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Széll Kálmán tér közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet javítanak. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt tart még a csatorna építése. A Szilágyi Erzsébet vasorban befelé a Városmajor utcánál a külső sávot lezárták, mert gázvezetéket javítanak. A fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. Sötétek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!

0: Olaj és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a hormuzi szoroson.
1: A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az Egyesült Államok és a NATO jogosnak érzi az amerikai csapásokat. Szerintük Teherán sértette meg a tűzszünetet azzal, hogy egy katari és egy szaudi tankerhajót is megtámadott a szorosban. Irán azonban kirívó agressziónak nevezte a történteket és válaszcsapásokat hajtott végre Bahreinben és Kuwaitban. Továbbá az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
0: A kőolaj ára emelkedik több mint 3%-kal, $76.61 a Brent, az amerikai könnyolaj $72.73, az arany ára mérséklődik, most $4142.50 jár. Idehaza kisebb földrengés volt Örkény térségében.
1: Az esemény hajnalban történt, 2,1-es magnitúdójú volt. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, azonban egyelőre nem érkezett bejelentés.
0: Mérséklődött az éves infláció idehaza, havi alapon hogy rekord nem változtak az árak.
1: Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint az adat megerősíti, hogy a magyar gazdaság alacsony inflációs környezetben van, amiben a forint erősödése is szerepet játszik. Kis Péter idén 2% körüli átlagos inflációval számol, ami akár további jegybanki kamatvágásoknak is teret adhat.
2: Nem csak ez a mostani adat, hanem a korábbi trendek, illetve előre tekintve a hazai és a nemzetközi folyamatok is megerősíthetik ezt a kamatvágási trendet. És én úgy gondolom, hogy a piac meg az MNB is egyelőre azért még elég óvatos. Nyilvánvalóan azért vannak kockázatok, tehát ez érthető ez az óvatosság, de előre tekintve azért lehet egy olyan optimista pályát is felvázolni, amikor nem csak a nyári hónapokban folytatódhat ez a kamatvágási ciklus, hanem akár ez ősszel, illetve télen is tovább mehet, tehát akár még a jelenleginél beárazottnál több kamatvágásra is látunk esélyt a következő egy évben.
0: A Magyar Kerékpáros Klubhoz érkezett visszajelzések alapján a MOL-Bubi új díjszabása túlárazottnak tűnik.
1: A szervezet szerint ez még annak fényében is igaz, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok érthető ártöbletet jelentenek. A klub sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy közösek a céljaik a BKK-val és a fővárossal, ám az árazás szerinte mindenképpen kedvezőbbé kell tenni. A szervezet sajtóreferensét Kádár Melindát hallják.
3: Úgy látjuk, hogy sokak számára ez egy túlárazott terméknek érződik. Mi úgy gondoljuk, hogy az elektromos bringák megjelenése indokolja a magasabb árazás és magasabb díjszabás, viszont fontosnak tartjuk, hogy egy olyan díjszabás alakítsanak ki, ami valóban tükrözi azt, hogy a célunk még mindig az, hogy minél többen használják ezeket a járműveket. A jelenlegi formájában szerintünk nem a legideálisabb a díjszabás, és ezért is szeretnénk, hogyha egy kedvező árazás valósulhatna meg, hiszen közös a célunk a fővárosra és a BKK-val is, minél többen kerékpározzanak, akár rövidebb távok, akár hosszabb távokon, és ebben a Bubi nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti jövedelemhez mérten egy kedvezőbb és alacsonyabb árakat kell bevezetni a MOL Bubi teljes elindulására.
4: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
1: MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45790 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal 12280 forintra került lejjebb.
0: Friss információ a 4iG tőzsdei céggel kapcsolatban, hogy a cég elnök vezérigazgatója Jászai Gellért Halu Gürgen a török védelmi iparelnökségének vezetőjével találkozott Ankarában az ottani NATO csúcsnak az úgynevezett kísérő rendezvényén. A török állam védelmi ipari fejlesztésekért és modernizációért felelős stratégiai intézménye amely közvetlen a török elnök irányítása alatt működik és meghatározó szerepet játszik az ország védelmi ipari pozíciójának erősítésében, szóval ez a cég, illetve ez a szervezet fogadta egyébként Jászai

0: Elérted. Egyébként a cég, a 4IG korábban a 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán páncélozott taktikai járművek értékesítésére. Ez az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nural Makina között fennálló ipari gyártási kapcsolatot is. Nem volt jó a hangulata nyugat-európai tőzsdéken.
1: A londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült, Milánó 1, Madrid 2%-os csökkenéssel fejezte be.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
1: A Dow Jones 0,3%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 1,2%-ot esett.
0: Leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia számtalan felületén.
1: Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartok Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak.
0: Felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját.
1: Az MTV-a több közép- és felső vezetőivel közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTV-a épületéből.
2: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Már biztos, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, és vége a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének is. A többi között ezekről is döntött tegnap az országgyűlés. A parlamentben heves vita alakult ki az alaptörvény 17. módosításáról, Kovács Gergő összeállítása.
2: A köztársasági elnök elmozdításáról hetek óta zajlik a részben jogi, részben politikai vita. A miniszterelnök szombaton nyújtotta be az alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza Sulyog Tamás megbízatásának megszüntetését. Emellett a csomag központi eleme a 12 éves időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a függetlenebb alkotmánybíróság és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére. A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az elektromos áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
3: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben. Kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számmal jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
2: Tudományos tanács dolgozik a vízhelyzet kezelésén. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter az országgyűlésben. Gajdos László elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten kezelik a mostani helyzetet, és hosszú távú megoldásokat keresnek. A miniszter szerint nagy eredmény, hogy 95%-ban van egészséges ivóvíz az országban, és 140 millió köbméterrel több vizet mentettek meg, mint tavaly.
4: A civil szervezetekkel közösen össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak.
2: A parlament megszavazta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanása 70. évfordulójának előestéjén közzétehetik a hatos kartonokat és a mágnes szalagos adatokat. A B dossziék pedig évvégéig válhatnak elérhetővé. A parlament 188 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el a javaslatot. Az alaptörvény módosításáról szóló vitát az igazságügyi miniszter kezdte, szerinte Sulyog Tamás leváltása az alkotmányos demokrácia helyreállításának eleme. Görög Márta úgy látja, hogy az alkotmányos intézmények jelentős része nem gyakorolta a tényleges hatásköreit, más esetekben pedig átléptek bizonyos határokat. A módosítással megszilárdítanák a független alkotmányos intézmények alaptörvényben rögzített garanciáit.
5: A javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkciói ténylegesen el tudja látni, kifejezhesse a nemzet egységét és őrködhessen az államszervezet demokratikus működése felett. A kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvény módosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Az államfői mandátum megszüntetése, a népakarat kifejezése, amely összességében az alkotmányos demokrácia működésének helyreállítását célozza. Az új, megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be etiségét.
2: A tárcavezető a képviselői mandátumkorlát mellett azzal érvelt, hogy a korlátozás nem a passzív választójog korlátozása, hanem épp annak kiterjesztése. Szerinte a becsontosodott struktúrák megbontása csak pozitív diszkriminációs intézkedéssel lehetséges.
5: A képviselői megbízatás időtartamának korlátozása biztosítja, hogy a népképviseletben az új tapasztalatok és nézőpontok, új szempontok az alkotmány erejénél fogva képesek legyenek érvényesülni, biztosított legyen a magyar emberek számára a tényleges képviseleti megújulás. Az intézkedés nem a passzív választójog korlátozása, hanem éppen annak kiterjesztése. Hiszen, bár elméletben egyesek nem indulhatnak 12 év közszolgálat után újra a parlamentben, de mások éppen így tudnak majd hozzáférni ahhoz ténylegesen.
2: Az igazságügyi miniszter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal céljairól is beszélt, ami központi része a módosításnak.
5: Közpénzek magánvagyonná alakítása, a piaci verseny torzítása és a nemzeti erőforrások pazarlása azonnali beavatkozást igényel. Az alkotmányos demokrácia helyreállítása, a közösség erőforrásainak megőrzése és visszaszerzése elválaszthatatlan a korábbi közvagyonvesztések teljes körű feltárásától. Az új jogintézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás megkülönböztetett védelme, amely kiemelt alkotmányos jelentőséggel bír.
2: A Tisza párt részéről Melétei Barna Márton érvelt a javaslat mellett, többi között úgy fogalmazva, hogy a Fidesz megalapította és működtette az úgynevezett neofeudalizmus rendszerét, aminek szerinte Orbán Viktor volt a szultánja, a NER lovagok pedig a pasái. Az alaptörvény módosításának meghatározó eleme ennek a rendszernek a leváltása. Majd egy kicsit a jövőről is beszélt.
6: Az alaptörvény módosítás további érdemi lépések fogják követni. Rövidesen változni fog a bírósági szervezetekről és igazgatásáról szóló törvény, amely részletevé meghatározza a kúria és az OVH elnöke visszavásának módját. Továbbá ősszel megkezdi a munkáját az új alkotmányt előkészítő bizottság, amelynek célja, hogy egy éven belül egy olyan új modern alkotmány készítsen elő, amelyet a választók országos népszavazáson tudnak megerősíteni. Ennek ilyen módon szemben az alaptörvénnyel lesz legitimitása, és a szavazó polgárok is meg fogják azt erősíteni. Szintén fontos, a demokrácia helyreállítása és megőrzése szempontjából kiemelkedő lépés lesz egy új választójogi törvénynek a megalkotása is. Erre minden bizonnyal az új alkotmány elfogadását követően kerül sor, de a gondolkodás természetesen erről már a kampányban megkezdődött és jelenleg is folyamatban van.
2: A Fidesz frakcióvezetője elismerte, a javaslatnak vannak olyan részei, amelyek önmagukban üdvözlendőek is lehetnek. Például tűri a vitát az Alkotmánybíróság korábbi jogköreinek korlátozása. A képviselő a Görög Márta szavaira úgy reagált, hogy az ilyen állítás egy diktatúra cinizmusát idézi fel. Gulyás Gergely szerint semmilyen nemzetközi szabálynak nem felel meg ez a korlátozás, a demokratikus versenyt pedig torzítja.
7: Hozzáteszem, hogy olyan intézkedést hoznak, ami minden ellenzéki frakció több mint felének az újraindulását lehetetlené teszi, beleértve a Mi Hazánkot is, a KDNP-t is és a Fideszt is, de akkor legalább olvasta volna föl ezt a rendelkezést, de ezt a cinikus indokolást, a választójog kiterjesztése, ne haragudjon, ez jogászhoz méltatlan és elfogadhatatlan. Ez a választójog korlátozás semmilyen nemzetközi jogi szabálynak nem felel meg. A demokratikus versenyt torzítja, és én azt értem, hogy önök jobban örülnek, hogyha nem minket látnak a parlamentben, de addig van demokrácia Magyarországon, amíg ezt nem ön dönti el, kedves miniszterasszony, nem is az a 141 ember, aki jó szívvel meg fogja szavazni a javaslatot, ha majd a választópolgárok. És majd, ha egy választópolgár úgy gondolja, hogy nem 4 év képviselőség után egy tiszás képviselőt, vagy képviselői tapasztalat nélkül egy új képviselőt szeretné a parlamentben látni, akkor hogy jönnek önök ahhoz, hogy ezt megakadályozzák?
2: Majd úgy folytatta, hogy nincs jelentősége annak, hogy a Tisza szerint Súlyog Tamás milyen politikai hibákat követett el, mert nincs politikai felelőssége a köztársasági elnöknek. Majd tárgyalásra alkalmatlannak nevezte az előterjesztést, amihez semmilyen formában nem kívánnak asszisztálni.
7: A mélypontja ennek a javaslatnak az a köztársasági elnöki tisztségnek az érdemi felszámolása, hiszen ezt követően alig ha lehet arról beszélni, hogy a magyar köztársasági elnöknek bárki legyen is az, méltósága van, és hogy pont azokat a feladatokat, amelyeket az alkotmányból megtestesíti a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, már előre lehetetlené teszi, hogy ezt követő köztársasági elnökök megtegyék, különösen az a következő, akit előre megaláznak azzal, hogy még csak nem és meghatározott időre választják, hanem majd az új alkotmány elfogadásáig. Nyilvánvaló, hogy ez a döntés nem legitim, a következő köztársasági elnök legitimitása is alapvetően lesz megkérdőjelezhető, ennek beláthatatlan következményei vannak a jogrendszer egészére nézve és a kinevezésekre nézve. Arról már nem is beszélve, hogy egyébként a köztársasági elnöknek politikai felelőssége nincsen. Éppen ezért a politikai hibák azok nem szolgálhatnak indokul az eltávolításra.
2: A Mi Hazánk elnöke is bírálta a parlamenti képviselők mandátum korlátozását, jelezve, hogy Európában egyetlen ország sincs, ahol hasonló időkorlátot írnának elő. Torockai Lászlót hallják.
8: Európában egyetlen egy ország sincsen, ahol a parlamenti képviselők számára ilyen, vagy bármilyen, akár csak ehhez hasonló időkorlát, mindegy, hogy 8 éves, 12 éves ez a mandátum korlátozás, valójában önök akarják eldönteni, hogy kik lehetnek itt mondjuk az országgyűlésben, vagy kik lehetnek akár az ellenzéki padsorokban. Tehát ha Európában egyetlen egy ilyen országban sem gondolták eddig azt, hogy a parlamenti képviselőket, és én most direkt nem térek ki a miniszterelnök, vagy akár a köztársasági elnök esetében a mandátum korlátozásra, hiszen ők hatalmat gyakorolnak. És ebben az esetben lehet erről vitázni, de a parlamenti képviselő az képviseli a népet. Az nem automatikusan nem hatalomgyakorló, főleg ha egy ellenzéki képviselőről beszélünk, ezért nem gondolom azt, hogy a parlamenti többség vagy a kormány többség eldöntheti, hogy ki képviselheti a népet.
2: Továbbá a képviselők elfogadták és ezzel felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelésének rendszerét. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője a vita végén bejelentette, hogy a 17. alaptörvény módosítás részletes vitáján és a jövő heti szavazáson a Fidesz képviselői nem vesznek részt. A módosítás egyes elemeit a Magyar Helsinki Bizottság is kritizálta. Többi között azt kérték, hogy a módosításhoz mellékeljenek alapos indoklást, valamint a 12 éves korlátot hagyják el.
1: Kovács Gergő összeállítását hallhatták a parlament üléséről. 8 óra 53 perc van, 7 perc múlva 9 óra, akkor jövünk a legfrissebb hírekkel. 9 óra után pedig már a MOL Bubi újraéledéséről lesz szó. Vajon jó-e az új díjszabás, vagy egy kicsit túlárazott? Aztán megnézzük a tőzsde nyitás Szitás Lórántal, az XTB munkatársával.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Mátyás Király útnál, illetve a Nagykörösi úton a Hoffel-Arbet utca közelében sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsó rakparton a Petőfénál észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér közelében. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, ezért sávelhúzással a két külső sáv járható, innen nem lehet egyik irányban sem a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni mától péntekig, itt is torlódásra készüljenek. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 8-a, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten a tőzsdenyitással a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson.
3: A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az Egyesült Államok és a NATO jogosnak érzi az amerikai csapásokat, szerintük Teherán sértette meg a tűzszünetet azzal, hogy egy katari és egy szaudi tankerhajót is megtámadott a szorosban. Irán azonban kirívó agressziónak nevezte a történteket és válaszcsapásokat hajtott végre Bahreinben és Kuwaitban. Továbbá az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankció mentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
2: A kőolaj ára emelkedik, mióta fokozódik újra a feszültség Irán és az Egyesült Államok között, most 3%-os pluszban a két fő típus, a Brent $76.46, az amerikai könnyolaj $72.59 jár. Idehaza újra gondolja a Mezőhegyesre tervezett több milliárdos luxus hotel terveit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
3: Korábban Lázár János kormánybiztosként ellenőrizte a mezőhegyesi ménes birtokot. Bona Szabolcs azt mondta, hogy a folyamatban lévő projekt az évek során egyre drágább lett, most viszont új funkciót kell találni neki, az oktatást helyezni előtérbe. A ménes birtokot állami pénzből vette meg az előző kormány, és milliárdokat fektetett az ottani tervekbe. Bona Szabolcs szerint készültek itt jó dolgok is, a folyamatban lévő luxus hotel projekt viszont problémás. A legutóbbi megvalósítási tanulmány már 3,5 milliárdos beruházási igényt mutat, azonban a kihasználhatóságára nem készült semmilyen tanulmány.
2: Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére.
3: A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
4: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni. 4 gigawatt mennyiségben kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számmal jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
2: A friss inflációs adatok alapján akár lefelé is módosíthatóak a várakozások.
3: Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint jövőre sem száll el az infláció, akár még az MNB várakozásánál is alacsonyabb lehet. Kis Péter úgy látja, a következő években is mérsékelt inflációs környezet maradhat Magyarországon.
5: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt még lefelé kell módosítanunk majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében, és következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 4,5% a tőzsdei kereskedés idehaza, 29 ponttal csökken a BUX, 141.662 ponttal jár, a forgalom 817 millió forint ideig. 3,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3906 forinttal jegyzik őket, 0,5%-kal gyengül az OTP, 45.580, 8,1%-os emelkedésben a Richter, 12.380 forinttal jár, a Magyar Telekom 2674 forinton stagnál. A forrácsi részvényei 2,2%-kal erősödnek, 2054 forinttal jegyzik őket. Érdemi még a forgalma az Alteónak, amely 2%-os pluszban 3570 forinton, drágul a Rába 1,6%-del 2510, emelkedik a Dunahaus 1,2%-del 1295 forinton, és emelkedik az Autovallis is 1%-kal 146 forinton, csökken viszont a Cvak 1,3%-del 38.000 forinttal jár. A devizapiacon az euró árfolyama 356 forint 10 fillér, a svájci frank 386 forint 10 fillére, míg a dollár 311.80. Európában stagnálás körüli állapotban kezdtek a főbb indexek. Ázsiában újra nagyot esett a dél-koreai Kospi 5,3%-ot, viszont 3%-ot emelkedett a hongkongi Hang Seng, miközben a japán tőzsde 2,1%-ot zuhant. 1,1420 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Továbbra is terjed és egyelőre nem stabilizálódott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közölte az Egészségügyi Világszervezet.
3: A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka, bundibugyó törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód. A legfrissebb jelentések szerint eddig több mint 1700 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ebola kezelő központok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90%-ot.
2: Rálőtt egy ICE ügynök egy mexikói állampolgára Houstonban, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe.
3: Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbálta elgázolni egy ICE ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet.
2: Elindul a jövő évi francia elnök választása Marine Le Pen, annak ellenére, hogy a párizsi felebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki uniós források hűtlen kezelése miatt.
3: A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. A politikus közölte, hogy fellebbez majd a döntés ellen. Beszélt arról is, hogy a kampányban mellette lesz Jordan Bardia, aki helyette indulna, ha valamiért mégsem vehet részt a választáson. Ha pedig indul és nyer, úgy tervezi, hogy Bardillát nevezi ki miniszterelnöknek.
2: Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság, és különösen a bankszektor Szíriában.
3: Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 2010 után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot.
2: Felmentette az MVM Állami Energia Szolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
3: Mátrai Károly és Cepen Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
2: Leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia számtalan felületén.
3: Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartok Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak.
2: Felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját.
3: Az MTV a több közép- és felsővezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTV-a épületéből.
2: Átmenetileg visszatérhetnek az orosz sportolók a nemzetközi versenyekre.
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ideiglenesen felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását. Arról még nincs döntés, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve elhangozhat-e himnusza az olimpián. Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói cortinai téli olimpián.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A labdarúgó világbajnokság 8. döntőiben Argentina 2-0-ás hátrányból felállva végül 3-2-re verte Egyiptom együttesét. Lionel Messi ezen a találkozón is betalált, így már 8 gólos ezen a VB-n. A másik 8. döntőn Svájc nem bírt Kolumbiával, 0-0-ás döntetlen lett, Svájc végül 11-esekkel 4-3 arányban diadalmaskodott, így ők mentek a legjobb 8 közé. Elindultak a labdarúgó Európa selejtezők, a Bajnokok Ligájában érdekelt bajnok Győri Eto 1-0-ás vereséget szenvedett az izlandi Víkingur Reykjavík együttesétől, a 92. percben szerzett góllal kaptak ki a győriek, visszavágó 1 hét múlva. Végül egy átigazolási hír, klubrekordot jelentő összegért vált meg nigériai légiósától a Zalaegerszeg. Akpe Victory a svájci Baselhez szerződött, a csapat az átigazolási díjat ugyanakkor pontosan nem közölte, csak azt, hogy ez klubrekordot jelentő volt. Akpe Victory 13 bajnoki mérkőzésen 1 gólt és 1 gólpasszt jegyzett a Zeténél, a kupasorozatot is beleszámítva pedig összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára a Zalaegerszeg színeiben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Magyar Kerékpáros Klubhoz érkezett visszajelzések alapján a Molbobi 3.0 új díjszabása jócskán túlárazottnak tűnik. A szervezet szerint ez még annak fényében is igaz, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok érthető ártöbletet jelentenek. Bár a következő generációs közbringa rendszer érkezése és a flotta bővülése jelentős előrelépés, a megfogalmazott aggályok szerint az új árazás nem ösztönzi eléggé a mindennapi kerékpár használatot. Emellett egyeztetést kezdeményeztek a korábban bejelentett 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret felhasználásáról is. A szervezet sajtóreferensével, Kádár Melindával Gyepes Károly beszélgetett.
6: Már egy hete tart a Molbobi új generációjának tesztidőszaka, a Magyar Kerékpáros Klub szakmai egyeztetést kezdeményezett, túl drágának tartják az árazást. Mi lenne a reális árazása a szolgáltatásnak tekintve, hogy részben közpénzből működik?
7: A Molbobi új generációját már nagyon régóta vártuk, nem csak mi, hanem a felhasználók is. Rengetegen használták az előző generációt, és ennek az is volt az oka, hogy nagyon kedvező áron lehetett igénybe venni ezt a szolgáltatást. Évi szinten 8500 forint volt az éves bérletnek a díja. Most a hagyományos kerékpárok díja évi 21250 forintra emelkedne, és a hagyományos kerékpárok mellé megérkeztek az elektromos kerékpárok is, amelyeknek díja éves szinten 29750 forint lenne. Míg a hagyományos kerékpárok esetében a bérleten rendelkezők az első 30 percet úgymond ingyenesen tudják lehasználni, eltekerni, 30 percen keresztül nem kell plusz költséget fizetniük. Ez egy nagyon jó és jól működő, már bevált módszer a közbringa használatnál, nem csak Budapesten működik így, hanem más országok nagyvárosaiban is. Ezzel szemben az elektromos bubiknál ez az ingyenes időszak jelenlegi árazásban nincs belekalkulálva. Tehát, hogyha akár veszünk havi vagy éves bérletet, attól függetlenül az elektromos kerékpároknál perzdíjat kell fizetnünk minden használat során, a perzdíj pedig 60 forint. Így mi azt szeretnénk elérni, és azért is kezdeményeztünk tárgyalást a BKK-val, hogy a hagyományos kerékpárok éves bérlete 20.000 forint alatti összeg legyen, illetve az elektromos kerékpároknál pedig legyen egy ingyenes időszak a használatban azok számára, akik rendelkeznek bérlettel.
6: Félő, hogy az elektromos változat árazása és ez a plusz perc díj a turisták játékszerevé teheti a bubit, mint például az elektromos rollereket?
7: Van erre esély, de alapvetően nyilván nem ez a főváros és a BKK célja, hanem sokkal inkább azt, hogy a helyi lakosok tudják használni minél többet, és akár egy-egy autós utazás kiváltsanak kerékpáros utazással, vagy akár úgy döntsenek, hogy könnyebben el tudnak jutni egy tömegközlekedési csomópontra, ahol egy számukra ideális járműre át tudnak szállni úgy, hogy például egy elektromos kerékpárra ülnek, és azzal jutnak el a csomópontig. Szerintünk az lenne a cél, hogy minél inkább a lakosság számára könnyen elérhető és mindenki számára megfizethető áron tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Nyilván elsődleges célunk nekünk is az, hogy Budapesten jól legyen kerékpározni azoknak, akik itt élnek ebben a városban.
6: Jött már hivatalos válasz a BKK-tól a megkeresésükre?
7: Így van, kaptunk hivatalos választ a megkeresésünkre, szerdán 2026. július 8-án fogunk tárgyalni a BKK-val a díjszabásról, illetve nem csak arról, hanem arról is, hogy 200 millió forintos keretösszegben határozták meg a Molbobi 3.0 generációjához kötődő kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseket. Mi erről már tárgyaltunk a BKK-val az év során, hogy mire szeretnék fordítani, milyen kivitelezéseket szeretnének ebből a keretösszegből megvalósítani, és úgy látjuk, hogy itt a végső ideje, hogy ez el is kezdődjön, úgyhogy szeretnénk sürgetni egy kicsit őket, hogy induljon el a kivitelezés, ami az új generációhoz kötődik.
6: A kerékpáros fejlesztésekre szánt 200 milliós keretből milyen fejlesztéseket látnának legszívesebben? Mik a tervek?
7: Konkrétumokat most nem árulhatok el sajnos a tervekkel kapcsolatban. Az fontos tudni, a 200 millió forintos keretösszeg nem elegendő arra, hogy valódi nagy beavatkozások történjenek a városban, csupán kisebb, pontszerű beavatkozásokra van lehetőség, tegyük fel egy kereszteződés biztonságosabb átétele, emellett akár olyan kerékpárúta, kerékpársávok összekötése rövidebb távon, amire lenne igény, csak még nem volt fel lehetőség, szóval, hogy ebbe több apróbb beavatkozás fog beleférni, és nyilván a mi célunk pedig az lenne, hogy hosszabb távon, a jövőben, minden évben dedikált költségvetési keret legyen a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre a városban, ami sajnos jelenleg még nem áll rendelkezésre, de mi azon dolgozunk, hogy ezt megteremtsük a jövőben, és ezért is lobbizunk a fővárosnál, hogy erre szálljon dedikált keretösszeget a város költségvetése.
6: Ez az új árazás átlépi azt a bizonyos vörös vonalat, ami már nem ösztönzi, hanem inkább elriasztja a felhasználókat?
7: A hozzánk érkező visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy sokak számára ez egy túlárazott terméknek érződik. Mi úgy gondoljuk, hogy az elektromos bringák megjelenése indokolja a magasabb árazás és magasabb díjszabás, viszont fontosnak tartjuk, hogy egy olyan díjszabás alakítsanak ki, ami valóban letükrözi azt, hogy a célunk még mindig az, hogy minél többen használják ezeket a járműveket. Szóval a jelenlegi formájában szerintünk nem a legideálisabb ez a rendszer, ami azt a díjszabást, ahogy közzétették a weboldalokon, és ezért is szeretnénk, hogyha egy kedvező árazás és díjszabás valósulhatna meg, hiszen közös a célunk nyilván a főváros és a BKK-val is, minél többen kerékpározzanak, akár rövidebb távok, akár hosszabb távokon, és ebben a Bubi nagyon-nagyon sokat tud segíteni, mindazoknak is, akiknek van akár saját kerékpárjuk, de szeretik kombinálni a tömegközlekedést a kerékpározással, vagy nincs lehetőségük saját kerékpárt használni, tárolni, vagy szervizeltetni, így számukra egy ideális választás a Bubi. Mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti jövedelemhez mérten egy kedvezőbb és alacsonyabb árakat kell bevezetni a MOL Bubi teljes elindulására.
6: És ön szerint nyitotta a főváros a kompromisszumra?
7: A fővárossal alapvetően nagyon sokszor tárgyalunk kerékpározással kapcsolatos témákban, és mindig nyitottak a véleményünkre, hiszen a kerékpáros klub a kerékpárosokat képviseli, a városi kerékpározókat és a tagjaink minket ösztönöznek is arra, hogy minél többet tárgyalunk, így a mögöttünk álló támogatói bázis adja meg a létjogosultságát mindannak, amivel mi tulajdonképpen a fővároshoz és a BKK-hoz is tárgyalóasztalhoz ülünk, és ők nyilván szeretnék is jobbá tenni a budapestiek és a kerékpározók számára a várost, és hogy minél inkább ringázhatóvá váljon.
8: Kádár Melindent hallották, a Magyar Kerékpáros Klubnak a sajtószóvivőjét.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
8: 20 percen zajlik a tőzsdei kereskedés, 3,1%-kal gyengül a BUX, 141.321 ponton jár, 1.706.000.000 forint idáig a forgalom, 3,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.904 forinton jegyzik őket, az OTP 4,1%-kal gyengül, 45.620, a Richter 6,1%-os mínuszban, 12.210 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-kal gyengül, 2658 forinton, emelkednek a 4iG részvényei 2%-kal, 2050 forinton jegyzik őket, némileg gyengül a forint, 355 forint 90 filléren az euró. De milyen az európai piaci hangulat nyitásban, és mennyire mentek rá megint a befektetők a kőolajra, tekintve, hogy a közel-keleti béke folyamat megbicsaklani látszik, Irán, illetve az Egyesült Államok is lőtt a másikra. Szóval milyen a piaci hangulat? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTB munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Hát jelenleg egy negatív hangulat uralkodik itt az európai nyitáson is. Ha megnézzük a német részvényindexet, a DAX-ot, akkor már több mint 1%-os mínuszban van. Ezt követi a spanyol index, amely szintén több mint 1%-os mínuszban van, és ha megnézzük az olasz, francia és az Egyesült Királyság indexét, akkor láthatjuk, hogy szintén mínusz, tehát negatív hangulat uralkodik. Ahol lehet látni az, hogy egy pozitivitás van, az még a kínai index, ahol egy plusz 3,27%-os pluszt tudnak elkönyvelni. Ez mindenféleképpen ugye dicséretes, hiszen minden más zuhan. És ez természetesen, amit már említetted, a konfliktusnak is köszönhető, viszont ez a negativitás, ez a konkrét negatív hullám visszavezethető a tegnapi amerikai tőzsde zárására, ahol a vezető amerikai részvényindexek mind estek. A legnagyobb veszteséget a Nasdaq szenvedte el, elsősorban a chipgyártóvállalatok gyengesége miatt. Ha megnézzük, az Intel közel 10%-ot zuhant, az AMD csak nem 7%-ot esett, miközben a nagy technológiai cégek, mint mondjuk a Microsoft vagy az Amazon, enyhe pluszban tudtak zárni. A befektetői hangulatot tovább rontja láthatólag most is a közel-keletben fokozódó feszültség. az irán-amerikai konfliktus erősíti az energiállátással kapcsolatos aggodalmakat, ami természetesen megemelte újra az olaj árát. Tehát az olaj egy nagyon szép csökkenő trendben ment lefelé, most újra egy erőteljesebb uptrendet láthatunk. A Brent típusú kőolaj már 76 dolláron van, és a WTI típusú kőolaj már 72 dolláron helyezkedik el. Ami egyébként a devizapiacon érdekesség volt, az új-zélandi jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte a kamatot, ami lényegében erősítette az új-zélandi dollárt, és amíg rátérünk a kriptopiacra, akkor ott szintén nagyon-nagyon óvatos a hangulat, a bitcoin a 63 000 dolláros szint alá csúszott, míg az Ethereum is veszített értékéből. Láthatóan jelenleg a kriptopiac nem annyira kecsegtető a befektetők számára, és a befektetők központjában a ma esti FOMC jegyzőkönyv lesz, amelyből a befektetők azt próbálják kiolvasni, hogyan gondolkodnak az amerikai jegybank döntéshozói az inflációról, a kamat döntésről és a gazdasági kilátásokról. Ez helyi idő szerint este 8 órakor lesz, és a befektetők erre fognak koncentrálni.
8: Mennyire érződik a negatív hangulat a chipek, illetve a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek piacán, mert mintha napok óta például a dél-koreai tőzsde csak lefelé tudna menni?
9: Igen, így van, tehát Ázsiában is folytatódott ez az eladási hullám, még ugye a tegnapi záró érték a dél-koreai Kospi Index több mint 5%-ot esett, továbbá a japán Nikkei is gyengült, ugyanakkor a egyetlen egy ugye részvényindex tudott emelkedni, a Hang Seng, tehát ugye a kínai részvényindex, és amint említettem előbb, tehát ugye a chipgyártók és a félvezető ipar is jelenleg egy negatív hullámban van, láthatóan ugye, hogy zuhannak lényegében eme vállalatok részvényei.
8: Szitens Lórendot, az XTB munkatársát hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, jó napot és jó munkát neked, szia!
9: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok, sziasztok!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél 10, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Elmondjuk majd az elmúlt órák fejleményeit természetesen Kovács Gergővel, hírszerkesztőnkkel, de előtte egy nagyon rövid árupiaci körkép. A 3% fölötti áremelkedéséből valamelyest visszaadott a két fontosabb kőolajtípus. A Brent most $76.20 jár, az amerikai könnyolaj $72.38. És akkor az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A közeljövőben kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között. Erről beszélt a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában.
2: A miniszterelnök elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Magyarország továbbra is fenntartja a humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.
1: Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmét sorolta Donald Trump a törökországi csúcs találkozón.
2: A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött, szerinte elégtelen szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt is mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdogánnak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelyeknek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Donald Trump ismét elővezette, hogy a NATO nem nyújtott elegendő segítséget nekik az Irán elleni háborúban. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőrizni a szigetet, és nem Dániának. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök.

0: Szerintük Teherán sértette meg a tűzszünetet azzal, hogy egy katari és egy szaudi tankerhajót is megtámadott a szorosban. Irán azonban kirívó agressziónak nevezte a történteket és válaszcsapásokat hajtott végre Bahreinben és Kuwaitban. Továbbá az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
1: Tőzsde hírek.
2: Az európai tőzsde mutatók lefelé mennek, méghozzá a londoni FTSE 7-tizeddel, a frankfurti DAX 1%-kal, a francia CAC-en 9-tized, az olasz tőzsde fél, a spanyol 9%-os mínuszban jár. A kőolaj esetében $76.14 a Brent, $72.31 az amerikai könnyűolaj ára, az arany jelenleg $4126. A hazai tőzsde 2%-kal csökken, 141.394 ponton a BUX, a forgalom 2.155 millió forint, stagnálnak a MOL részvények 3.894 forinton, az OTP 4%-kal gyengült 45.600, a Richter 2%-os mínuszban 12.250, a Magyar Telekom 2.674 forinton a tegnapi záróértékén. Az alaptörvény módosításáról vitázott a parlament. Az igazságügyi miniszter a képviselői mandátum korlát mellett azzal érvelt, hogy a korlátozás nem passzív választójog korlátozását jelenti, hanem épp annak kiterjesztése. Szerinte a becsontosodott struktúrák megbontása csak pozitív intézkedésekkel lehetséges. Görög Mártát hallják.
3: A képviselői megbízatás időtartamának korlátozása biztosítja, hogy a népképviseletben az új tapasztalatok és nézőpontok, új szempontok az alkotmány erejénél fogva képesek legyenek érvényesülni, biztosított legyen a magyar emberek számára a tényleges képviseleti megújulás. Az intézkedés nem a passzív választójog korlátozása, hanem éppen annak kiterjesztése. Hiszen, bár elméletben egyesek nem indulhatnak 12 év közszolgálat után újra a parlamentben, de mások éppen így tudnak majd hozzáférni ahhoz ténylegesen.
2: Tudományos tanács dolgozik a vízhelyzet kezelésén, erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter az országgyűlésben.
0: A tárcavezető elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten kezelik a mostani helyzetet, és hosszú távú megoldásokat keresnek. A miniszter szerint nagy eredmény, hogy 95%-ban van egészséges ivóvíz az országban, és 140 millió köbméterrel több vizet mentettek meg, mint tavaly. Gajdos Lászlót hallják.
4: A civil szervezetekkel közösen össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertőtó 22, a Tisza tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Szóval most már hallhatóak is leszünk remélhetőleg. Ipari adatok jöttek ki a héten, kiskereskedelem és inflációs adat, de milyen állapotban van a magyar gazdaság valójában? Kérdezem Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Igazából azt lehet elmondani, hogy ezek az adatok pozitív meglepetéseket hoztak inkább, és a magyar gazdaság állapotának a javulásáról tanúskodtak. Ugye hétfőn érkeztek a kiskereskedelmi forgalmi és az ipari adatok, ezek ugye a konjunktúra helyzetéről adnak alapvetően képet, leginkább ugye arról, hogy a kiskereskedelmi forgalmi adatok arról, hogy hogyan alakul a belső kereslet, az ipari adatok pedig arról, hogy áttételesen, hogy milyen állapotban vannak az exportpiacok, hiszen ugye a magyar ipar az főleg külföldre termel, főleg exportra termel. Ugye a kiskereskedelmi forgalom az különösebb meglepetést nem okozott, tehát folytatódott egy lassú, javuló tendencia, mint ugye alapvetően az vezérel, hogy javul a fogyasztóknak a bizalma, javul a háztartásoknak a bizalma, emiatt emelkedik a vásárlási kedv. Ráadásul, ugye erről majd fogunk beszélni az inflációról, hogy az öthavi infláció az jóval alacsonyabb lett a vártnál, ami azt jelenti, hogy az előzetesen gondoltnál magasabb a háztartási szektorban a reáljövedelem bővülés, ami szintén támogatja a költekezést, és ezáltal támogatja a kiskereskedelmi forgalomnak a bővülését. Úgyhogy 4,8%-os volt ez a naptárhatással igazított éves növekedést májusban. Ez szerintem egy megfelelő állapotú fogyasztói keresletet jelez a gazdaságban. Az ipar volt az, ami viszont inkább meglepetést okozott, hiszen havi szinten a havi bővülés kapcsán inkább stagnálást valószínűsítettünk, viszont az iparnak a kibocsátása májusban áprilishoz képest 2,3%-kal emelkedett, tehát ez egy mindenképpen pozitívnak mondható, és hogyha az éves indexet nézzük, emiatt ugye az éves naptárhatással igazított ráta is jobb lett a vártnál, ugye 5,4%-os emelkedést mutatott a tényadat. Hát itt ugye az ipar kapcsán mindig felmerül, hogy most ez egy egyszeri kiugró szám volt, egy egyszeri kiugró növekedés, egy egyszeri jó hónap, vagy pedig egy tartósan emelkedő trendnek a kezdete. Hát azért a májusi adatok kapcsán már láthatjuk, hogy a szektorban évelején elindult egy javuló trend, ez talán tartós lehet, de ugye azért a háttérben mindig ott van, hogy egyrészt ez a háború, ez a közel-keleti háború, ez én úgy gondolom, hogy korán sem oldódott meg teljes egészében, tehát itt azért marad a bizonytalanság, ami ugye az európai konjunkturális helyzetre is rányomja azért a bélyegét. Európában van a magyar iparnak a legfőbb felvevő piaca Németországban, és ha itt nem javul a helyzet, akkor ugye felmerül a kockázat, hogy mennyire lehet tartós a növekedés. Egyelőre azonban rövid távon tényleg úgy néz ki, hogy az első negyedévben, tehát az idei év első negyedévében megtört az iparnak a csökkenő trendje, már pozitívan tudott hozzájárulni a GDP-hez, és úgy tűnik, hogy ez a második negyedévre is igaz lesz. Tehát az ipar a második negyedévben is pozitív hozzájárulója lehet a gazdasági növekedésnek.
1: Összességében, amiket elmondtál, azok vélelmezik azt, hogy jobb lesz a második féléves gazdasági teljesítmény, és ez akár hozhat annyit a konyhára, hogy valamelyest mérsékli egyébként a kirívó magas államháztartási hiányt?
2: Abból a szempontból fontos ez, hogy ugye túljutunk végre azon, hogy 3 évig csak stagnált a gazdaság, tehát az idei évben van esély egy 2% körüli növekedésre, a mi várakozásunk 1,7%, tehát egyszerűbb úgy mondani, hogy 1,5-2% között bővülhet az idén a GDP. Hát, hogy ez az államháztartási hiányra milyen hatással lesz, azt egyelőre nehéz megmondani. Tehát azért a növekedés állapota, vagy a növekedés helyzete az nem befolyásolja azt, hogy most éppen az államháztartásban milyen nagyon komoly választás előtti költekezések következtek be, illetve ugye alapvetően, hogyha javul a növekedés, az a költségvetésnek a bevételi oldalára szokott kedvező hatással lenni, és hát ugye azt látjuk, hogy mivel a növekedés eddig is alapvetően belső kereslet vezérelt volt, azért mondjuk az áfa bevételekkel az elmúlt időszakban sem volt már különösebb gond, tehát nem bevételi oldali hiány van a magyar költségvetésben, hanem inkább kiadás oldali problémák, kiadás oldali túlköltekezés, tehát hiába az idei évi javuló növekedés, ami ugye azért fog javulni, mert ugye a belső kereslet mellé azért egy kicsit már felzárkózhat elméletileg az export is, és a beruházások is. Ennek azért közvetlen hatása a költségvetés állapotára nem feltétlenül lesz.
1: Ha csökken, már pedig úgy tűnik, hogy csökkenhet az alapkamat nyáron mindenképpen, az mikor éreztetheti a hatását?
2: Hát már az szerintem már az idei évben éreztetheti a hatását az alacsonyabb finanszírozási költségek, az alacsonyabb adósságterhek, mégpedig azért, mert ugye az alapkamat csökkentésétől függetlenül a kötvényhozamok esetében az elmúlt pár hétben, az elmúlt két hónapban mondhatni nagyon jelentős esés következett be, tehát már valamivel olcsóbbá váltak a finanszírozási költségek. Ez ugye az idei évi hiányra már hat, tehát az adósságteher a GDP 0,1-0,2%-ával akár már alacsonyabb is lehet, de látványosabb hatás az adósság átárazódásával következhet be, ami ugye inkább egy középtávú történet, tehát hogyha nem romlanak el megint a folyamatok, és tartós maradhat az alacsony kamat és alacsony hozamszint, akkor úgy gondolom, hogy ez 2027-ben, de inkább 2028-ban már érezhető csökkenést jelenthet a magyar államnak az adósságfinanszírozási terheiben.
1: Gondolom, hogy sok minden függ majd a közel-keleti helyzettől azzal kapcsolatban, hogy milyen szinteken tud maradni az infláció, de ha csak időnkénti megsértése van a tűzszünetnek, és végül lesz megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, akkor lehet, hogy mindenki egy kicsit alul lövi a magyar inflációt, és ez tényleg 2% alatt maradhat?
2: A iráni helyzet kapcsán ugye azt látjuk, hogy az olajáraknak a csökkenése lényegében már megelőlegezte azt, hogy ez a békekötés sikeres lehet. Ráadásul ugye hát egyelőre nem tudjuk, hogy ez elromlik-e, és esetleg megint arra kell gondolni, hogy vagy arra kell számítani, hogy ismét emelkedni fognak az olajárak, és tartósan magasabbak lesznek az olajárak, és megint újra kell gondolni az inflációs pályát. Minden esetre, hogyha az olajárak mondjuk a tegnapi szinten maradnak, vagy a tegnap előtti szinten maradhatnak, akkor azért komoly esély van arra, hogy viszonylag nyomott maradhasson az infláció Magyarországon. Azt nem gondoljuk, hogy tartósan 2% alatt marad, hiszen az év második felében a bázis hatás, illetve a szolgáltatói szektorban várhatóan megjelenő áremelések, azok már azt sugallják, hogy gyorsulni fog az infláció, a gyorsulás mértéke azonban valószínűleg nem lesz olyan mértékű, mint amit korábban gondoltunk, tehát a nagy kép az az, hogy még most a jegybanki célsáv alatt van az infláció, a várakozásunk az, hogy az év második felében visszatérhetünk a jegybanknak a 2-4%-os célsávjába. Ugye visszatérve itt a Hormuzi szoros helyzetére, és ez okozta energiaáremelkedést, itt ugye az történt, hogy magyarod, hogy még ez más országokban, tehát például akár az USA-t, akár az eurózónát nézzük, a drágább energia megjelent az inflációs mutatókban. Nálunk ugye ennek az energiaáremelkedésnek az elsőkörös hatását teljesen kiszűrte az üzemanyagoknak a hatósági árszabályozása, ez a bizonyos védett ár, tehát itt nem jelentek meg az inflációs hatások. Ahol még megjelenhetett volna ugye a globál az élelmiszer árak, paradox módon viszont azt látjuk, hogy mivel a globális élelmiszer árciklus hűtő hatású, ráadásul itt is vannak hatósági árkorlátozások bizonyos élelmiszerek esetében, lényegében elmondhatjuk, hogy a júniusi inflációs meglepetésnek, kedvező inflációs meglepetésnek is leginkább az élelmiszer árak voltak az okai, amelyek, hogyha az MNB-s statisztikát nézzük, ami ugye nem az élelmiszerek közé számolja a vendéglátást és a menzát, további az MNB statisztikái szerint tehát további 0,6%-kal csökkentek az élelmiszer árak júniusban. Ez volt lényegében a legfontosabb magyarázat a vártnál alacsonyabb adatnak.
1: Ezek alapján az árréstoppnak a megszüntetése legkésőbb nyár végén őszelején simán megléphető?
2: Akár már most is megléphető lenne, mert tényleg úgy nézett ki, hogy amikor ezek a korlátozások az árak kapcsán, illetve az árréstopp kapcsán bevezetésre kerültek, akkor ugye azt számolgatta a jegybank is, hogy ha ezek nem lennének, akkor 1,5 százalékponttal is magasabb lehetne az infláció. Most viszont azt látszik, hogy az árréstoppoknak az esetleges hatását azt bőven azt kompenzálhatja nagy részt, hogy a forint nagyon-nagyon sokat erősödött, és hát emiatt a szektornak a beszerzési árai jóval alacsonyabbá váltak, és ez ugye megakadályozta valamilyen szinten azt, ami a korábbi korlátozások idején jellemző gyakorlat volt, tehát a keresztárazásokat, tehát például azt, hogy amikor a cukorárán stop volt, akkor a mézára emelkedett meg jelentősebb mértékben. Ugye ez a jelenség a mostani korlátozások idején ez sokkal kevésbé jellemző, és ugye ehhez is tényleg, ahogy mondtam, valószínűleg hozzá tud járulni, hogy a forint erősödésének van egy általános tékező hatása, ami miatt az árréstoppoknak az eltörlése is feltehetően nem járna olyan nagyon jelentős addicionális inflációs hatással. Azt nem mondom, hogy ez nulla lenne, de valószínűleg jóval kevesebb lenne, mint a korábban számolt 1,5 százalékpont.
1: Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen, szervusz!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: A 83. Velencei Filmfesztiválon idén George Clooney kapta az életművért járó aranyoszlán-díjat. A kétszeres Oscar és háromszoros Golden Globe díjas művész a szeptember 2-án kezdődő eseményen veheti át az elismerés színészként, rendezőként és producerként betöltött hármas szerepéért. A színész minden szerepéhez képes volt finoman igazodni, miközben megőrizte sajátos karakterét. Ironikus és melankónikus, lenyűgöző és elgondolkodtató, brilliáns és váratlan mélységekre képes. George Clooney elismerése nem csak filmes munkásságának szól, hanem annak is, hogy közéleti és humanitárius ügyek iránti elkötelezettsége révén a modern showbiznisz meghatározó alakjává vált. A színművész így reagált a hírre. Rengeteg rendkívüli pillanatom volt már Velencében. Ez a fesztivál kétségkívül a kedvencem, és hatalmas megtiszteltetés megkapni az aranyoroszlánt. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy öreg vagyok, de elfogadom.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Kispesten az Ady Endre úton a Baross utca közelében. A 42-es villamos helyett a 142E autóbusszal lehet utazni. Továbbra is erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében. Az Üllői úton a Nagykörútnál befelé, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, illetve egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé lezárták a külső sávot az állatkerti felüljáron, mert burkolatjavítása kezdődött. Sötétek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot, itt elektromos közművet javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten a NATO tanácskozással a hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A közeljövőben kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között. Erről beszélt a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában.
4: A miniszterelnök elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Magyarország továbbra is fenntartja a humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.
3: A NATO csúcs kísérő rendezvényén vett részt a Foreign elnöke.
4: Jászai Gellért a török védelmi ipari elnökség meghívására utazott Ankarába. Az elnök vezérigazgató a nemzetközi védelmi ipar vezető szereplőivel folytatott egyeztetéseket az ágazat jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről. A Foreign az elmúlt időszakban több stratégiai jelentőségű megállapodást kötött. A cégcsoport 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán 4x4-es páncélozott taktikai járművek értékesítésére. Az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari gyártási kapcsolatot. A vállalat emellett együttműködik az Aselsannal egy magyarországi vegyes vállalat létrehozásának előkészítésében.
3: Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmét sorolta Donald Trump a törökországi csúcstalálkozón.
4: A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött, szerinte elégtelen szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt is mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdogánnak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelynek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Donald Trump ismét elővezette, hogy a NATO nem nyújtott elegendő segítséget nekik az Irán elleni háborúban. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőrizni a szigetet, és nem Dániának. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is.
3: Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson.
4: A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az Egyesült Államok és a NATO jogosnak érzi az amerikai csapásokat, szerintük Teherán sértette meg a tűzszünetet azzal, hogy egy katari és egy szaudi tankerhajót is megtámadott a szorosban. Irán azonban kirívó agressziónak nevezte a történteket és válaszcsapásokat hajtott végre Bahreinben és Kuvaitban. Továbbá az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
3: A korábbi 3%-os emelkedésből 2%-osra jött vissza a két fontosabb kőolaj típusára. A Brent most 75,85 $, míg az amerikai könnyolaj 71,99 $-en jár. Idehaza mérséklődött az éves infláció, havi alapon ugyanakkor nem változtak az árak.
4: A alapkezelő befektetési igazgatója szerint az adat megerősíti, hogy a magyar gazdaság alacsony inflációs környezetben van, amiben a forint erősödése is szerepet játszik. Kis Péter idén 2% körüli átlagos inflációval számol, ami akár további jegybanki kamatvágásoknak is teret adhat.
5: Nem csak ez a mostani adat, hanem a korábbi trendek, illetve előre tekintve a hazai és a nemzetközi folyamatok is megerősíthetik ezt a kamatvágási trendet. És én úgy gondolom, hogy a piac meg az MNB is egyelőre azért még elég óvatos. Nyilvánvalóan azért vannak kockázatok, tehát ez érthető ez az óvatosság, de előre tekintve azért lehet egy olyan optimista pályát is felvázolni, amikor nem csak a nyári hónapokban folytatódhat ez a kamatvágási ciklus, hanem akár ez össze illetve télen is tovább mehet, tehát akár még a jelenleginél beárazottnál több kamatvágásra is látunk esélyt a következő egy évben.
3: Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére.
4: A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
6: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben. Kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül 1,5–2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
3: A Magyar Kerékpáros Klubhoz érkezett visszajelzések alapján a MOL-Bubi új díjszabása túlárazottnak tűnik.
4: A szervezet szerint ez még annak fényében is igaz, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok érthető ártöbletet jelentenek. A klub sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy közösek a céljaik a BKK-val és a fővárossal, ám az árazás szerinte mindenképpen kedvezőbbé kell tenni. A szervezet sajtóreferensét Kádár Merindát hallják.
7: úgy látjuk, hogy sokak számára ez egy túlárazott terméknek érződik. Mi úgy gondoljuk, hogy az elektromos bringák megjelenése indokolja a magasabb árazás és magasabb díjszabás, viszont fontosnak tartjuk, hogy egy olyan díjszabás alakítsanak ki, ami valóban tükrözi azt, hogy a célunk még mindig az, hogy minél többen használják ezeket a járműveket. A jelenlegi formájában szerintünk nem a legideálisabb a díjszabás, és ezért is szeretnénk, hogyha egy kedvező árazás valósulhatna meg, hiszen közös a célunk fővárosa és a BKK-val is, minél többen kerékpározzanak, akár rövidebb távok, akár hosszabb távokon, és ebben a Bubi nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti jövedelemhez mérten egy kedvezőbb és alacsonyabb árakat kell bevezetni a MOL Bubi teljes elindulására.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 2%-os mínuszban jár, 141.269 ponttal a BUX, a forgalom 3.286.000.000 forint. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.900 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-kal gyengül, 45.690 forinttal jár, a Richter 7%-os mínuszban 12.190, a Magyar Telekom 7%-kal gyengül, 2.654 forinttal jár, drágulnak a 4iG részvények, 1%-kal 2.030 forinttal jegyzik őket, érdemi még a forgalma a Rábának, amely 3,2%-os pluszban 2550 forinton, 6,3%-kal drágul az Essence-ebb 876 forint, 1,5%-kal emelkedik a Dunahouse, kerek 1300 forinton jár, csökken viszont a Waberers 1%-kal 4950 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 70 félért kell adni, Európában a főbb indexek gyengülnek 7, illetve 1% közötti mértékben. Több mint egy hete ég egy szeméthegy Indonéziában.
4: A hulladékhegy mérgező füstje miatt már több száz helyi lakos volt kénytelen elhagyni az otthonát. A Jakartához közeli Tangerang városnál fekvő mostanra mintegy 15 hektáron égő szeméttelepen helikopterekkel, buldózerekkel, drónokkal és számos tűzoltóval igyekeznek megfékezni a lángokat. A tüzet a bomló szerves hulladékból felhalmozódó metángáz okozta. A szakértők szerint az ilyen szeméthegyek gyakorlatilag puskaporos hordók a jelenlegi klímaváltozás okozta helyzetben. A légszennyezés miatt megnőtt a légúti megbetegedések száma. Várhatóan a hét végére tudják majd eloltani a tüzet.
3: Továbbra is terjed, és egyelőre nem stabilizálódott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közölte az Egészségügyi Világszervezet.
4: A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka, bundibugyó törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód. A legfrissebb jelentések szerint eddig több mint 1700 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ebola kezelő központok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90%-ot.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: out of town.
1: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
2: Eltelt újra egy negyed év, összességében már egy fél év, és ezt leginkább onnan érzékeljük, hogy indul az amerikai gyors jelentési szezon, de vajon milyen várakozásokkal, mennyire nyomta rá a bélyegét akár az iráni háború az amerikai vállalatok teljesítményére, vagy mennyire az elmúlt hetek egyre erősödő chip mizériája? Kérdezem Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó napot!
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, elég izgalmas pillanatban érkezik az új negyedéves jelentési szezon, és azt lehet mondani, hogy hiába volt az iráni háború, hiába voltak geopolitikai feszültségek, illetve amit általad is említett csipekkel kapcsolatos, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek erősödése, nagyon-nagyon erős negyedéves jelentésekre számítanak az elemzők. Az S&P 500-as vállalatokkal kapcsolatban szokott lenni egy összeállítás, és itt a várakozása az elemzők részéről az, hogy a bevétel 12,2%-kal lehetett magasabb a második fél évben, mint második negyed évben, mint egy évvel korábban. Ami ennél is érdekesebb, hogy a profit az jóval nagyobb mértékben, akár több mint 23%-kal is magasabb lehet. Úgyhogy az iráni háború azt lehet mondani, hogy különösebben nem húzta le a tőzsdét, tehát ez az árfolyamokon is látszik egyébként. Viszont hogyha az egyes szektorokat nézzük, akkor az látszik, hogy a technológiai szektor továbbra is borzasztóan erős lehet, viszont mellette az energia szektor, ami feljöhet, hiszen ugye az olajárak igencsak magasan alakultak a második negyedév során, pont a háború következtében, úgyhogy ez most egy ilyen egyszeri löketet adhat ezeknek a vállalatoknak. Azért mondom, hogy egyszerű, mert ugye egyszerű, mert azóta azért már majdnem a háború előtti szintre csökkentek az olajárak például. Igaz, hogy a friss fejlemények meg most kicsit emelik az olajárakat, és hát megkérdőjelezik azt, hogy mennyi lehet tartós az alacsony olajár, hiszen bár most túlkínálattól tart a piac, de hogyha a Hormuzi szoros ismét lezárul, akkor azért ez hamar visszájára fordul. Úgyhogy ez valóban az előrejelzéseket biztos, hogy megzavarja. Tehát a vállalatok ilyenkor ugye beszámolnak az előző negyedév eredményeiről, és próbálnak előrejelzéseket adni a piac számára, vagy a befektetők számára azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a következő negyedév, illetve a következő év. Hát ez szerintem ez lesz, ami igazán nehéz. Főleg úgy, hogy az értékeltség az igencsak magas, tehát hiába nő a vállalati profit, az árfolyamok szintén igen magas mértékben nőttek az elmúlt hónapok során. Tehát az S&P 500 értékeltsége az jelenleg meghaladja az elmúlt 5 év, illetve az elmúlt 10 év átlagát is. Tehát ez azt arra utal, hogyha egy vállalat nem fog felérni ezekhez a magas elvárásokhoz, amiket az elemzők és a piac támad, akkor a sérülékenységet idézhet elő. Tehát hogyha mondjuk a vártól elmaradó bevétel vagy nyereségről számol be egy cég, vagy az előrejelzés lesz kicsit gyengébb a vártnál, akkor ott akár nagyobb esések is előfordulhatnak, úgyhogy ezért érdemes lesz ezt figyelni. Tulajdonképpen a megszokott rend szerint a Delta Airlines légitársaság kezdi meg a sort, már ezen a héten pénteken teszi közzé a jelentését, a jövő héten pedig érkeznek a nagy amerikai bankok jelentése is. Ugye a légipar vagy a légi közlekedésnek azért nem volt jó ez az iráni háború, hiszen a magas olajárak, magas repülőgép üzemanyag költségeket idéztek elő, úgyhogy az pedig a profitot érzékenyen érinti, úgyhogy az egy évvel ezelőtthöz képest azért most visszaeső profitokra lehet számítani. Kérdés, hogy ugye mennyire sikerül ezeket a megnövekedett költségeket áthárítani a fogyasztókra, tehát mennyire tudnak árakat emelni a légitársaságok, de azért ez semmiképpen sem kedvező rövid távon. Aztán a bankoknál meg a viszonylag pozitívak a várakozások, illetve hát a bevétel és a nyereség is nőhetett, hiszen az amerikai gazdaság stabilan teljesített, és beindult a befektetési banki tevékenység növekedése is, a tőzsdére lépések száma is nőtt, a kötvény és részvénykereskedés valószínűleg erősen alakul, hiszen annak kedvezett az elmúlt hónapokban látott volatilitás, úgyhogy a bankok pozitívan várják a negyedévet. A negyedéves jelentéseket főhozzáadva azt, hogy a kamatok sem csökkentek, sőt kamat emelési várakozások vannak inkább, ami pedig a nettó kamatmarzsot stabilan tartja, szóval valószínűleg ott nem lesznek különösebb problémák, és ami a kérdés, az inkább az év hátralevő része, hogy a geopolitikai kockázatok hogyan nyomják rá a bélyegüket a vállalatok hosszabb távú teljesítményére, mennyire szólnak közbe, mennyire fékezik le a gazdaságot. Viszont a második negyedév az igencsak erős lehet, ez a várakozás, és pont ez adja a pikantériáját is a dolognak, mert a vállalatoknak, vállalatok esetén nagyon magasra van most éve a lét.
2: Igaz ugyan, hogy a júniust tudjuk csak majd, és hát a július még hátra van majd a következő negyedévi adatok ismertetésekor, de a labdarúgó világbajnokság, ami jelenleg is zajlik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, az amerikai vállalatokra hathatott pozitívan, és hogyha igen, akkor vajon mely vállalatoknál kerülhet ez elő, akár gyors jelentési tényezőként?
3: Igen, időről időre felmerül ez, hogy a reklámozás vajon mennyire hat ilyenkor a vállalatokra, hát inkább így egy árfolyamban jelenhet meg rövid távú hatásként, amúgy ez nem szokott jelentős lenni. A vendéglátóipar valószínű, hogy ezért pozitív fejleményeket tapasztal, ugye megnő ilyenkor a vendéglátóhelyeknek, hát mondjuk a kocsmáknak a forgalma, a futballszurkolókra jellemző ugye most nagyobb az alkoholfogyasztás, most nem akarok ilyen előítéleteket mondani, de hát nyilván ezt tudjuk, hogy ez a ilyenkor a látvány, hát a szállásfoglalások megnőnek, tehát a ilyen szállásfoglaló oldalak is pozitívan jöhetnek ki ebből. Úgyhogy van egy ilyen átmeneti hatása, úgyhogy igen, ez akár megjelenhet a szórakoztatóiparban, vagy hát a vendéglátó szektorban ezekben a hónapokban. Valószínű, hogy azért annyira jelentős hatása nem lesz, hogy az egész negyedéves teljesítményt jelentősen befolyásolja egy nagyobb vállalatnál.
2: Továbbra is elmondható az amerikai gazdaságról, hogy úgymond mesterséges intelligencia és chip nehéz, tehát mindre, ami ezzel kapcsolatos, az nagyon eladható, és a hagyományos szektorok most kevésbé vannak előtérben?
3: Hát az, hogy kevésbé vannak előtérben, az abszolút elmondható. Az, hogy minden eladható a chipekkel, az pedig igaz volt pár héttel ezelőttig, aztán most azért az elmúlt napokban, vagy az elmúlt pár hétben az látszik, hogy feltámadtak a félelmek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy mennyire fenntartható a nagyvállalatoknak a több százmilliárdos éves költekezése, és hogyha ezek a vállalatok nem költekeznek ilyen nagy mértékben, illetve hát a következő években ez vissza lesz fogva, akkor ugye a chipes és a szélesebb körben vett a hardveres oldalon ez lassulás idézhet elő, és ez azt eredményezi, hogy a jelenlegi borzasztó gyors növekedésre vonatkozó várakozásokat lehet, hogy vissza kell fogni. Legalábbis most ettől tartanak a befektetők, ettől tart a piac, főleg a memóriacsipeket esetén, ahol egyre több gyár építését jelentik be, és ez pár éven belül akár oda is vezethet, hogy túl kínálatos lesz a piac, és ismét meredeken esni kezdenek a chip árak. Azért ez most a félelem, ami a piacokban van, és emiatt esnek az árfolyamok. Azért másik oldalon meg azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb területet hódít, egyre jobban részt vesz a hétköznapokban, és ahhoz, hogy ez tovább tudjon terjedni, ahhoz további infrastruktúrális befektetésekre lesz szükség, tehát jelentősen valószínűleg ez nem fog lefékeződni, inkább az lehet egy félelem, vagy egy reális veszély, hogy hogyha nagyon gyorsan történik az új kapacitások hozzáadása, akkor ezek a termékek, tehát a csipek ára mérséklődhet, és akkor már nem lehet olyan nagy növekedésre számítani, mint amit az elmúlt pár évben láthattunk.
2: Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
3: Köszönöm, szervusz!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Ankarában zajló NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra, de van más szempont is, amiért a magyar-balkán kapcsolat indokolt. Magyar Pétert hallják.
3: Tegnap kezdődött itt a csúcsértekezlet Törökországban egy informális vacsorával. Ez az első NATO csúcs, amelyen én képviselem Magyarországot miniszterelnökként. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk. Mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni. A montenegrói miniszterelnökkel beszéltünk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Ugye nagyon fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban, és hát más szempontból is közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy segítjük egymást, és kölcsönösen érdekeltek vagyunk sikeres befektetésekben.
2: A közeljövőben két oldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky között, erről is beszélt a magyar kormányfő, aki azt mondta, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását.
3: Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszky elnökkel a kezdőfogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni, vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra.
2: A NATO csúcs kísérő rendezvényén vesz részt a 4IG elnöke. Jászai Gellért a török védelmi ipari elnökség meghívására utazott.

0: és a Nural Makina között fennálló ipari gyártási kapcsolatot. A vállalat emellett együttműködik az Aselsan-nal, egy magyarországi vegyes vállalat létrehozásának előkészítésében is. Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmeit sorolta Donald Trump a törökországi csúcs találkozón. A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött, szerinte elégtelen szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt is mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdoğannak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelyeknek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Donald Trump ismét elővezette, hogy a NATO nem nyújtott elegendő segítséget neki az Irán elleni háborúban. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet, és nem Dániának. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormozi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az Egyesült Államok és a NATO jogosnak érzi az amerikai csapásokat, szerintük Teherán sértette meg a tűzszünetet azzal, hogy egy katari és egy szaudi tankerhajót is megtámadt a szorosban. Irán azonban kirívó agressziónak nevezte a történteket, és válaszcsapásokat hajtott végre Bahreinben és Kuwaitban. Az Egyesült Államok egyébként visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében. Volt 3% fölött is a kőolaj, nos ez a múlt, mert már 5% fölötti mértében drágul. A Brent $77.95, míg az amerikai könnyolaj $74.15 jár.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde 9,1%-a gyengül, 140.444 ponton a BUX, a forgalom 5.219.000.000 forint, 8,1%-a drágulnak a MOL részvények, 3.930 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,5%-a gyengül, 45.090 forint, a Richter 1,4%-os mínuszban 12.110, a Magyar Telekom 9,1%-a csökken, 2.650, míg a Forage 4,1%-a gyengül, 2.002 forinttal jár, 356 forint 70 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek gyengülnek, 1, illetve 1,5% közötti mértékben, a német DAX 25.080 ponton jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az időjárás, helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, estére 15-25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertőtő 22, a Tisza tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor, az adást Kecső Richard szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
1: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Milyen szép, ha a fények kiújnak. Mi a csúk, ha a vágy elszáll. Mi a múlt,

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Töltsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egyebek mellett azzal is, hogy vége az Iránnal kötött megállapodásnak, legalábbis erről beszélt Donald Trump a törökországi NATO csúcs találkozón. Ugye beszámoltunk itt a reggeli monitorban is többször arról, hogy az éjszaka folyamán is utána is itt a reggeli órákban egymást támadta Irán és az Egyesült Államok, és hát ennek most itt véget is vett Donald Trump egy mondattal, vagyis az átmeneti ideiglenes béke megállapodás vagy tervezetet felülírták ezek a támadások, és ennek hírére egyébként az olajárak megindultak felfelé elég jelentősen. 5,7%-kal drágul a Brent, $78.50-re, és majd 6%-kal drágult a WTI jegyzésre, az észak-amerikai könnyolaj $74.60. Jövünk a NATO csúcstálkozó legfrissebb információival is itt a Trend FM-en. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Ankarában zajló NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra, de van más szempont is, amiért a magyar-balkán kapcsolat indokolt. Magyar Pétert hallják.
3: Tegnap kezdődött itt a csúcsértekezlet Törökországban egy informális vacsorával. Ez az első NATO csúcs, amelyen én képviselem Magyarországot miniszterelnökként. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk. Mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni. A montenegrói miniszterelnökkel beszéltünk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Ugye nagyon fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban, és hát más szempontból is közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy segítjük egymást, és kölcsönösen érdekeltek vagyunk sikeres befektetésekben.
2: A közeljövőben kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között. Erről beszélt a magyar kormány főszintén a NATO csúcson. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Magyar Pétert hallják.
3: Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszkij elnökkel a kezdő fogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni, vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra.
2: Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmeit sorolta Donald Trump a törökországi csúcs találkozón. A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött, szerinte elégtelen szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdogánnak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelynek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Donald Trump ismét elővezette, hogy a NATO nem nyújtott elegendő segítséget nekik az Irán elleni háborúban. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet, és nem Dániának. Egyébként a mai napon találkozik Donald Trump Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os mínuszban 139.423 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető papírok nem annyira jól teljesítenek, egyedül a MOL az, amelyik pluszban van 4 tizeddel, 3908 forinton. Az OTP 2,6%-kal szakadt be 44.580 forintra. A Richter 2,3%-os esésben 12.000 forinton, míg a Magyar Telekom ehhez képest enyhébb 1,3%-os mínuszban 2640 forinton. Nyugat-Európában is mínuszokat látunk, rossz a hangulat. A londoni FTSE 1,5%-os mínuszban, a frankfurti DAX 2,2%-ot esik, a párizsi CAC-on 2%-kal megy lefelé, a milánói börze 1,5%, a madrid IBEX 2,3%-ot zuhan be. A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 314 forintot, egy euróért 358 forintot kell adni. Az euró és dollár árfolyama 1,1409, az aranyára 2%-kal olcsóbb, egy unciáért 4073 dollárt kérnek a világpiacon, és ahogy mondtam már, az olajárak tovább drágulnak, a WTI 74,60 dollár, a Brent 78,50 dollár.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Vége az Iránnal kötött ideiglenes megállapodásnak, ezt jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcs találkozón, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Ez a dokumentum 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges béke megállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. Az Egyesült Államok visszavonta azt az engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Mindezek hírére az olajárak tovább drágulnak, már 6,5%-kal ment föl a Brent, a jegyzésára $78.90, nem kizárt, hogy $80 fölé emelkednek még ma. A WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 6,4%-ot drágul $74.90-re, gyakorlatilag $75 a jegyzési ár, és a forint is gyengüléssel reagál mindezekre. 358 forint 1 euró, és 1 amerikai dollárért pedig 314 forintot kell adni. További híreink itt a Trend FM-en. A közeljövőben két oldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között. Erről beszélt a magyar kormányfő szintén a NATO csúcson Ankarában. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni a területi integritását. Magyar Pétert hallják.
4: Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszkij elnökkel a kezdőfogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni, vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra.
3: Több mint egy hete ég egy szeméthegy Indonéziában. A hulladékhegy mérgező füstje miatt már több száz helyi lakos volt kénytelen elhagyni az otthonát. A Jakartához közeli Tangerang városnál fekvő, mostanra mintegy 15 hektáron égő szeméttelepen helikopterekkel, buldózerekkel, drónokkal és számos tűzoltóautóval igyekeznek megfékezni a lángokat. A tüzet a bomló szerves hulladékból felhalmozódó metángáz okozta. A szakértők szerint az ilyen szeméthegyek gyakorlatilag puskaporos hordók a jelenlegi klímaváltozás okozta a helyzetben. A légszennyezés miatt

0: még mindig rosszul, vegyesen teljesítenek, de többségében rosszul, a MOL 0,4%-os pluszban, 3910 forinton az árfolyam, de ezzel egyedül van, mivel az OTP 2,2%-kal szakadt be 44.780 forintra. A Richter majd 3%-ot esik 11.930 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal a negatív tartományban 2638 forinton. Nyugat-Európában is rossz a hangulat, többségében negatív mutatókat látunk. A londoni FTSE 1,5%-kal megy lefelé, a frankfurti DAX 2,5%-ot esik, a párizsi CAC-on 2,2%-os mínuszban, a milánói börze 1,7%, a madridi IBEX pedig 2,6%-ot megy lefelé. A bankközi deviza piacon ugyebár a forint most gyengül, mind az euróval, mind a dollárral szemben, és mind a svájci frankkal szemben is, 389 forint egy svájci frank, egy lengyel zloty 83 forint, egy cseh korona pedig 14 forint, a dollár az euróval szemben minimálisan erősödik, 1,1410 az árfolyam. Az olajárak tovább drágultak, ahogy már mondtam, $79 a Brent, és $75 már a VTI, az aranyára tovább csökken 2%-ot, $4067 kell adni egy uncia aranyért.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagy csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Gazdaság és kultúra a 94.2.

Thank you.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Vége az Iránnal kötött ideiglenes megállapodásnak, ezt jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcstalálkozón, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Ez a dokumentum 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges béke megállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. Az Egyesült Államok visszavonta azt az engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök szintén a NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra. De van más szempont is, amiért a magyar-balkán kapcsolat indokolt. Magyar Pétert hallják.
2: Tegnap kezdődött itt a csúcsértekezlet Törökországban egy informális vacsorával. Ez az első NATO csúcs, amelyen én képviselem Magyarországot miniszterelnökként. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk. Mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni. A montenegrói miniszterelnökkel beszéltünk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Ugye nagyon fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban, és hát más szempontból is közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy segítjük egymást, és kölcsönösen érdekeltek vagyunk sikeres befektetésekben.
1: Maradva még a NATO csúcsnál, ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmeit sorolta Donald Trump a csúcstalálkozón. A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a katonai szövetségnek az iráni konfliktusban betöltött szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdogánnak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelynek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet, és nem Dániának. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Továbbra is terjed és egyelőre nem stabilizálódott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ezt közölte az Egészségügyi Világszervezet. A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka, bundibugyó törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód. A legfrissebb jelentések szerint eddig több mint 1700 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ebola kezelő központok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90%-ot.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os mínuszban 139.320 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 13,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, többségében rosszul. A MOL egyedül a pozitív tartományban 4,1%-kal 3.908 forinton. Az OTP papírok 2,2%-ot esnek 44.760 forintra. A Richter árfolyama 3%-ot zuhant 11.900 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-os mínuszban 2638 forinton. Európában is továbbra is negatív a hangulat, a londoni FTSE 1,2%, a frankfurti DAX 1,5%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 1,4%, a milánói börze 1,6%-a megy lefelé, míg a madridi IBEX 2,7%-ot esik. A bankközi devizapiacon gyengelkedik a forint a főbb devizákkal szemben, egy euróért 358, egy amerikai dollárért 314, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1405. Ahogy említettem, az iráni konfliktus kiújulására és Donald Trump szavaira reagál a kőolajpiac is. 6%-os drágulás mellett vannak a kőolajárak, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 78 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyolaj 74 dollár 80 centen, 2,4%-kal olcsóbb viszont az arany ára, egy unciáért 4057 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok, nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

hagyd a színjátékot, a fénykerest és ne az árnyékot. A nap akkor is süt, ha árnyékot találsz, csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak. Soha nem jössz rá, ha meg se próbálod, hagyd a korlátod, és van

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 6 hónap alatt összejött az egész évre tervezett költségvetési hiány 80%-a. Június végéig az államháztartás központi alrendszere 3382 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi költségvetés 3271 milliárd forintos hiányt mutatott. Ugyanakkor júniusban egy hónap alatt a központi alrendszer 424 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly júniusi 27 milliárd forintos szuficittel. Az első 6 hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első fél évéhez képest 6%-kal magasabban alakultak. Vége az Iránnal kötött ideiglenes megállapodásnak, ezt jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcstalálkozón, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Ez a dokumentum 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges béke megállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. Az Egyesült Államok visszavonta azt az engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Hírek itthonról, újra gondolja a Mezőhegyesre tervezett több milliárdos luxus hotel terveit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Korábban Lázár János kormánybiztosként ellenőrizte a mezőhegyesi méres birtokot. Bona Szabolcs azt mondta, hogy a folyamatban lévő projekt az évek során egyre drágább lett, most viszont új funkciót kell találni neki, az oktatást helyezni előtérbe. A ménes birtokot állami pénzből vette meg az előző kormány, és milliárdokat fektetett az ottani tervekbe. Bona Szabolcs szerint készültek itt jó dolgok is, a folyamatban lévő luxus hotel projekt viszont problémás. A legutóbbi megvalósítási tanulmány már 3,5 milliárdos beruházási igényt mutat, azonban a kihasználhatóságára nem készült semmilyen tanulmány. Továbbra is terjed és egyelőre nem stabilizálódott az Ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ezt közölte az Egészségügyi Világszervezet. A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka bundibugyó törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód. A legfrissebb jelentések szerint eddig több mint 1700 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az Ebola kezelő központok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90%-ot.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os mínuszban 139.394 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot. A blue chipek vegyesen teljesítenek, a MOL 3,1%-os mínuszban 3906 forinton. Az OTP 2,3%-ot gyengül 44.780 forintra. A Richter 2,5%-ot esik 11.970 forintra, míg a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2640

0: A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot, 1 amerikai dollárért 313 forintot kérnek, 1 svájci frankért 388 forintot kell adni. A dollár, az euró dollár árfolyama 1,1413. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton az iráni konfliktus hírére. 5,6%-ot drágul a Brent, 78 dolláron a hordonkénti jegyzés, és szintén ennyit drágul a VTI, amely 74,40 dollár. Az aranyára olcsóbb 2,2%-kal, egy unciáért 4063 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő. Helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertő tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Ezekkel a hírekkel búcsúzom önöktől, egy kis zenével megyünk tovább, majd friss hírekkel 1 órakor várja önöket Somodi Evelyn, ahol egyebek mellett szó lesz a NATO csúcs találkozóról és az iráni konfliktusról, illetve arról is, hogy mi a helyzet az USB töltőkkel. Érdemes velünk tartani, további jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Jimmy?
3: Yes, Hayley?
2: I've got the strangest story to tell.
3: So do I.
2: I was starving to death.
3: You're kidding.
2: And went down the street.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin. A következő fél órában a hírekben beszámolunk a NATO csúcs fejleményeiről, majd ezt követően Rejle Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk a részletekről. Beszámolunk az aktuális tőzsdei helyzetről, sporthíreket mondunk, és azzal is foglalkozunk, hogy a bevizsgált USB töltők mintegy 80%-a miért nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak, illetve mire kell figyelemmel lenni. Jövünk a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A NATO tagállamok több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek az ankarai csúcs találkozón. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta, Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt téma, de az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa nagyobb részt vállalna ebből. Magyarország a SZÉF nevű Európai Védelmi Finanszírozási Programban is részt vesz, ugyanakkor az ukrajnai háborút külön kell kezelni. Rejle Zsoltot hallják.
3: Ez egy 150 milliárdos alap, mondhatjuk úgy, hogy egy olcsó kölcsönfelvételét biztosítja európai országok számára fegyverbeszerzésre, illetve a fegyveripar fejlesztésére. Ebben Magyarország azok között az európai államok között van, amely lehívja ezt a kölcsöt. Külön kell kezelni az orosz agressziót, lehetséges veszélyt Európába, és a jelenlegi szituációt Ukrajnában. Ukrajna ugye nem NATO tag, nem EU ország. Itt eltérnek a külpolitikai vélemények, hogy mennyire szükséges beállni Ukrajna mögé. Jelzésértékű azért, hogy az európai országok többsége támogatja Ukrajnát. Magyarország egy kicsit konzervatívabb megítélést fogalmazott meg ezen a területen. Elképzelhető, hogy a jövőben ez változni fog.
2: Vége az Iránnal kötött ideiglenes megállapodásnak, ezt jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcs találkozón, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Ez a dokumentum 60 napos tűzszünetet ér elő a végleges béke megállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. Az Egyesült Államok visszavonta azt az engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden olyan helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Ankarában zajló NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra. De van más szempont is, amiért a magyar-balkán kapcsolat indokolt. Magyar Pétert hallják.
4: Tegnap kezdődött itt a csúcsértekezlet Törökországban egy informális vacsorával. Ez az első NATO csúcs, amelyen én képviselem Magyarországot miniszterelnökként. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk. Mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni. A montenegrói miniszterelnökkel beszéltünk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Ugye nagyon fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban, és hát más szempontból is közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy segítjük egymást, és kölcsönösen érdekeltek vagyunk sikeres befektetésekben.
2: A közeljövőben két oldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között, erről beszélt a magyar kormányfő a NATO csúcson még. A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Magyar Pétert hallják.
4: Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszkij elnökkel a kezdő fogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni, vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra.
2: Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmeit sorolta Donald Trump a törökországi csúcstalálkozón. A beszámolók szerint az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött, szerinte elégtelen szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Azt is mondta, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Az elnök azt is megígérte Erdogánnak, hogy Törökországot visszaveszik azon országok közé, amelyek F-35-ös vadászgépeket adnak el. Később Grönlandról is beszélt, megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet, és nem Dániának. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Lengyelországba utazik Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnöke kétoldalú tárgyaláson vesz részt, holnap a Szejm elnökével tárgyal, majd közös sajtótájékoztatót is tartanak. Ezután a szenátus elnökével találkozik, majd koszorúzási ceremónián vesz részt a magyar házelnök. Pénteken többi közt a Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidókat mentő idősebb Antal József emléktábláját koszorúzza meg. A bevizsgált USB-töltők mintegy 80%-a nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a kifogásolási arány különösen magas a távol-keleti kisboltokból és harmadik országbeli online platformokból származó termékeknél, míg a hazai műszaki áruházakban és szakkereskedésekben jóval kedvezőbb a helyzet. 10-ből 8 terméket tehát kockázatos használni, azok akár áramütést okozhatnak, vagy ki is gyulladhatnak. A hatóság sajtófőnökét, Eitmann Norbertet hallják arról, hogy milyen hibákat találtak.
5: Az idei évben eddig 92-féle töltő laboratóriumi vizsgálata fejeződött be, azért mondom ezt így, mert folyamatban vannak további vizsgálatok, és ebből a 92 termékből 74 nem felelt meg a szabály követelményeinek, a termékek 80%-on megbukott a teszteken. Egyébként rendkívül széles körűek a problémák, ugye amit vizsgálunk, az a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, az úti átalakítóval kombinált termékekből az a kialakítása, és hát a kollégák laboratóriumi vizsgálatok között azt állapították meg, hogy nem felelnek meg a szigorú uniós és magyar termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek, azaz veszélyesek, kockázatosak, mivel áramütés veszélyesek ezek a termékek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os mínuszban 139.852 ponton. A részvénypiac forgalma 16,3 milliárd forint. A vezető papírok többsége gyengül, az OTP 1,8%-ot esik vissza 44.990 forintra, a Richter már 2,7%-os mínuszban 11.950 forint, a Magyar Telekom csaknem 0,5%-ot gyengül 2636 forintra. Emelkedik a MOL viszont 6,1%-kal 3918 forinton jelenleg. Az európai parketten negatív a hangulat, a német DAX teljesít most a legrosszabban, illetve a spanyol börze 2,6, illetve 2,1%-kal mennek lefelé. Az olasz mutató 1,4%-ot gyengül, a francia CAC-on már 2,1%-os mínuszra süllyed ebben a pillanatban, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 357 forint 94 fillér, az amerikai dollár 313 forintot és 79 fillért ér.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több felé fordul naposra az idő, helyenként még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, a csúcs hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hüll a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó és a Fertőtó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: 38 éremmel közte 8 arannyal zárta a magyar küldöttség a Varsóban rendezett Grappling Európa Open-t. A birkózás, a cselgáncs és a brazil jiu-jitsu technikai elemeit ötvöző sportág lengyelországi viadala a magyar csapat számára kiemelt jelentőséggel bírt, mivel biztonsági okokból a májusban rendezett jereváni Európa-bajnokságon nem vett részt. Molnár Ádina a labdarúgó OTP Bank ligában szereplő MTK Budapesttől a lengyel első osztályú Rakó csapatába igazolt. A 22 éves támadó átigazolási díj ellenében került a lengyel bajnokságban legutóbb negyedik helyen végzett, így a konferencia liga selejtezőjében érdekelt klubhoz. Tavaly szeptemberben az NB1 legjobban teljesítő futballistájának is megválasztották, míg az MTK-nál az év labdarúgója lett. A legutóbbi szezonban 10 góllal és 4 gólpasszal segítette csapatát. 19 embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin világbajnoki továbbjutás ünneplése után. A fővárosban a továbbjutás ünneplése közben 5 rendőr megsérült, közülük 2 csonttörést szenvedett. A drámai nyolcaddöntős diadal után több ezer ember gyűlt össze, majd az este folyamán a város több pontja bulihelyé alakult. Az argentinok a negyeddöntőben a svájciakkal csapnak össze vasárnap Kansas Cityben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: A NATO tagállamok több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek az ankarai csúcs találkozón. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a legfontosabb irány az, hogy az európai tagállamok és Kanada védelmi kiadásai egyre közelebb kerülnek az amerikai szinthez, különösen az eszközbeszerzések területén. A NATO-ban korábban megállapodtak arról is, hogy a hadi költségvetések legalább 20%-át védelmi ipari beszerzésekre kell fordítani. Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt téma, de az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa nagyobb részt vállalna ebből. Magyarország a SZÉF nevű európai védelmi finanszírozási programban vesz részt, ugyanakkor Ukrajnának továbbra sem küldene fegyvereket vagy katonákat, csak humanitárius segítséget. Mindenről Rejle Zsolttal Kecső Rihárd beszélgetett.
6: Több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek a NATO tagállamok a mozzajló ankarai NATO csúcson. Mit lehet ezekről tudni, milyen megállapodásokat kötöttek pontosan?
7: Volt korábban már egy Európai Uniós költségvetés 2028 és 2034 közötti 7 éves időszakra, ami meghaladja a 200 milliárd eurót, és elsősorban ez a védelmi képességek növelésére fordítatik. Ez úgymond belefér a NATO-ba is, hiszen a NATO-nak úgymond a közvetlen költségvetése az minimális. Itt ugye a tagországoknak a költségvetése fontos, és ezt hallottuk a múltban Trump elnöktől is ismételgetve, hogy Európának, az európai NATO tagoknak meg kell növelni a költségvetésüket, úgymond szintbe hozni Amerikával. Ez most Rutte, a NATO fő főtitkár szerint ez most már közeledik ehhez a szinthez, hogyha Kanadát és az európai tagokat összeadjuk, akkor ez megközelítheti az amerikaiak költését. Itt elsősorban eszközökre beszélünk, és erre ki szeretnék térni, hogy a program, illetve a megállapodás kifejezetten fókuszál az eszközbeszerzésekre. A legutóbbi csúcson gyakorlatilag megállapodtak, hogy a NATO költségvetésnek, tehát az országok hadi költségvetésének el kell érni 20%-át a hadipari beszerzéseknek. Ez azért fontos, mert korábban ez jóval alacsonyabb volt. Mindig általában az emberi erő biztosítása a legnagyobb költség, tehát a hadseregek fenntartása, és el szeretnének mozdulni egy kicsit, főleg az európai oldalon a beszerzések és a védelmi rendszerek megerősítésére. És ebben mond újat, vagy ebben jelentett újat a mostani ankarai találkozó, hiszen a korábbi megállapodásoknak gyakorlatilag most már a megvalósítását tervezik, és több bejelentés is érkezett. A NATO költségvetés egyébként, tehát a NATO-nak ugye nincs közvetlenül hadserege, hadereje, azt az országok biztosítják, azonban van pár eszköze. Ilyen volt például az a 14 évak repülőgép, amelyet most lecserélnek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeket az új repülőgépeket a NATO-nak gyakorlatilag a Száb biztosítja, azaz a költségvetés egy része is európai forrásokra költi, beszerzésekre ezeket az összegeket, és elmondhatjuk, hogy Ankara amellett, hogy több területet érint Irántól kezdve az ukrajnai háború, az Arktisz biztonságát illetően is, legnagyobb előrelépés az, hogy az európai államok gyakorlatilag kezdenek felzárkózni az Egyesült Államokhoz a NATO költségvetést illetően.
6: Itt az ukrajnai háború mennyire számít egy kiemelt jelentőségűnek a NATO szempontjából?
7: Nagyon annak számít. Ugye az Egyesült Államok szeretné, hogyha Európa minél többet átvállalna, és ez egyébként folyamatban is van. Tehát számokon nem szeretnénk dobálózni, mert attól függ, melyik forrást nézzük, de közel most már hasonló, úgymond az amerikai és az európai költségvetés Ukrajnát illetően. Jelentős a szerepe Ukrajnának, nem is Ukrajna szempontjából, inkább Oroszország szempontjából. Ugye egy olyan ellenséges országról beszélünk, ahol a GDP közel 50%-át fegyverkezésre költik, és gyakorlatilag az egész állam beállt a hadipar támogatásába, és Európának ezzel szemben kell megfelelnie. Most jelenleg egy olyan amerikai társal, aki kevesebb szerepet szeretne ebben vállalni Trump elnök személyében.
6: Magyarország számára mit jelentenek ezek a folyamatok? Már csak abból a szempontból is, hogyha például Ukrajnát nézzük, hogy Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy ugyan találkozik is Zelenszkijjel, egyébként küld is segélyt Ukrajnának Magyarország, ugyanakkor katonákat és fegyvereket biztos, hogy nem fog Ukrajna számára küldeni, csak humanitárius segélyekről van szó. Szóval ez az egész folyamat a mi szempontunkból nézve akár okozhat-e lehetőségeket, vagy inkább a kimaradás, vagy valamilyen fajta nyomást látunk itt ebben az egészben?
7: Szétválaszthatjuk a dolgot. Magyarország is részt vesz a SAFE-ben. Ez a Security Action for Europe. Ez egy 150 milliárdos alap. Mondhatjuk úgy, hogy egy olcsó kölcsönfelvételét biztosítja európai országok számára fegyverbeszerzésre, illetve a fegyveripar fejlesztésére. Ebben Magyarország is részt vesz, azaz azok között, az európai államok között van, amely lehívja ezt a kölcsönt. Tehát Magyarország is igyekszik fegyverkezni, látjuk mi is a problémát itt Európától keletre, és azonban amit szét szerettem volna választani, az maga az ukrán helyzet. Tehát külön kell kezelni az orosz agressziót, lehetséges veszélyt Európába, és a jelenlegi szituációt Ukrajnában. Ukrajna ugye nem NATO tag, nem EU ország. Itt eltérnek a külpolitikai vélemények, hogy mennyire szükséges beállni Ukrajna mögé. Jelzésértékű azért, hogy az európai országok többsége támogatja Ukrajnát. Magyarország egy kicsit konzervatívabb megítélést fogalmazott meg ezen a területen. Elképzelhető, hogy a jövőben ez változni fog.
2: Az elmúlt percekben Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
0: Félidőben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Elsőként nézzük az olajpiacát, mivel ugyancsak kilőttek az árfolyamok, több mint 5%-os áremelkedés látható a két fő típus esetében, azonban még így is 80 dollár alatt jár a Brent, 78 dollár 18 cent most hordonként az árazás, a VTI esetében 74 dollárra hordonként jár ez az észak-amerikai könnyolaj. A holtankoljak.hu közben közölte, hogy holnaptól hogyan alakulhatnak az üzemanyagárak idehaza. Csütörtöktől nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára egyelőre. A beszerzési ár változatlan marad. A 95-ös benzin 587 forint literenként, a gázolajnál 608 forintról beszélhetünk. És akkor a tőzsdei aktuális fejleményekről, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,4%-os esésben, jelenleg 139.770 ponton. A részvénypiac forgalma már közelíti a 16,5 milliárd forintot, ez fél időben viszonylag magasnak számít. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, ami csak a MOL emelkedésével magyarázható, 0,5% a plusz, így 3.912 forinton. Gyengül az OTP 1,8%-kal 44.960 forintra, a Richter már 2,5%-kal esik vissza 11.970 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-ot gyengül, így 2.640 forinton jelenleg. Forgalom tekintetében az ötödik helyet szerzi meg ma a 4iG, a blue chipeket követően 2,1%-os mínuszban teljesít, viszont 1968 forintot ér, utána az Ány biztonsági nyomda már 0,7%-os emelkedésben 7260 forinton. Gyengül a Waberers 1,4%-kal 4930 forintra, a Delta 1%-os mínusz után 49 forint 20 fillér. A CVAK gyakorlatilag stagnál 38.500 forinton, szintén stagnál a Masterplast 2.700 forinton, a gránit papírjai 8.900 forinton állnak. Gyengül a Dunahouse 0,4%-kal 1.275 forintra. Az európai parketten még rosszabb a hangulat, 1,4%-kal esik vissza a londoni FTSE, 2,1%-kal a német DAX, 1,4%-del gyengül még az olasz mutató, és ezen kívül már csak 2% feletti a mínusz a francia CAC-nál például, illetve már 2,6%-kal esik vissza a spanyol börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 358 forint 22 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot kell fizetni ebben a pillanatban, a svájci frank értéke 388 forint 56 fillér.
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: A vizsgált USB-töltők mintegy 80%-a nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság főként szigetelési hibákat, nem megfelelő csatlakozó és átalakító kialakítást, valamint áramütés veszélyt állapított meg. A kifogásolási arány különösen magas a távol-keleti kisboltokból és harmadik országbeli online platformokról származó termékeknél, míg a hazai műszaki áruházakban és szakkereskedésekben jóval kedvezőbb a helyzet. A hatóság sajtófőnöke azt javasolja, hogy elektronikai termékeket lehetőség szerint magyar szaküzletből vagy megbízható hazai webáruházból vásároljanak a fogyasztók. Eitman Norbertel Kecső Rihárd beszélgetett.
6: Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálaton. Milyen hibákat találtak pontosan, illetőleg mely fajta USB töltőkről van szó?
5: Sajnos számtalan hibát találtunk, és a korábbi évek tapasztalata is azt, hogy rendkívül magas a kifogásolási arány az USB töltők tekintetében. Az általában 80% fölötti a megbukott termékek aránya, de volt olyan év egyébként, ami 90% fölött is volt. Az idei évben eddig 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata fejeződött be, azért mondom ezt így, mert folyamatban vannak további vizsgálatok, és ebből a 92 termékből 74 nem felelt meg a szabály követelményeinek, a termékek 80%-on megbukott a teszteken. Egyébként rendkívül széles körűek a problémák, ugye amit vizsgálunk, az a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítása, és hát a kollégák laboratóriumi vizsgálatok között azt állapították meg, hogy nem felelnek meg a nagyon szigorú uniós és magyar termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek, azaz veszélyesek, kockázatosak, mivel áramütés veszélyesek ezek a termékek.
6: Ezek a hibák mennyire jelentenek közvetlen veszélyt a fogyasztókra? Ugye azért tényleg olyan hibákról beszélgetünk, amik akár súlyos következményekkel járnak.
5: Ezek a hibák potenciálisan veszélyt okozhatnak. Tehát nem szabad azt nekünk megengedni, hogy egyáltalán ezeket a termékeket megvásárolhassák a fogyasztók, mert előfordulhat tényleg áramütés, égési veszély, égési következmény. És épp ezért mondjuk ki ezeket a termékeket a forgalomból, most már évről évre. Egyébként azt hadd mondjam el, hogy nagyon különbözőek a mintavételi helyszínektől függően a kifogásolási arányok. Tehát még egy műszaki áruházban, szakkereskedésben sokkal alacsonyabb a problémák, addig egy távol-keleti üzemeltetési kisboltban vagy pláne egy harmadik országbeli online beáruháznál vagy online platformnál sokkal magasabbak a kifogásolási arányok, közelít a 100%-hoz a problémás termékek aránya. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom a kedves hallgatóknak és fogyasztóknak, hogy ilyen termékeket és bármilyen elektronikai terméket elsősorban magyar műszaki áruházban vagy szaküzletben vásároljanak meg.
6: Egy átlagos vásárló ránézésre hogy tudja megállapítani, hogy egy adott USB töltő biztonságos, mire kell figyelnie?
5: Ránézésre ezt nagyon nehéz megállapítani. Nyilván, hogyha műszaki áruházban vásárol, szakkereskedésben, akkor meg tudja nézni a csomagolást, meg tudja nézni a CE jelölést, meg tudja tekinteni a különböző gyártási adatokat, a gyártó nevét, elérhetőségét, a megfelelőségi adatokat, tehát ilyen szempontból könnyebb. Ráadásul, hogyha a műszaki áruházban vagy szakkereskedésben vásárol, akkor az eladót is meg tudja kérdezni, hogy honnan van az a termék, hogyan kell használni adott esetben, tehát a használati utasítást is érdemes megnézni. Még ha mondjuk egy távol-keleti webáruházban rendel egy ilyen terméket, ránézés az interneten keresztül ezt nem lehet megállapítani, illetve ha megérkezik a termék, akkor sem biztos, hogy megfelel mindenfajta termékbiztonsági előírásnak, azért, mert ránézésre biztonságosnak tűnik vagy tűnhet.
6: Itt a vizsgálat nem csak a távol-keleti kisboltokra, hanem műszaki áruházakra és webáruházakra is kiterjedt, onnan is vettek mintákat. Ennyire általános lenne ez a probléma így a piacon?
5: Mondhatni, hogy általános, de ahogy említettem is, a kifogásolási mértékek az ott nagy mértékben eltérőek. A műszaki áruházban, a szakkereskedésben azt látjuk, hogy jóval alacsonyabbak a kifogásolási arányok, ráadásul ott ténylegesen, amennyiben megtörténik a piacfeletti eljárás, leveszik a polcokról azokat a termékeket, többé nem árusítják. Mi ezt ismételten utóellenőrzés keretében mindig ellenőrizzük, és ezeket a szabályokat betartják ezek az üzletek. Ugyanakkor nyilván, hogyha egy harmadik országból online platformon vennünk egy ilyen terméket, még hogyha meg is állítjuk azt a terméket, adott esetben a vámhatáron, vagy kereskedelmi forgalomból kivonjuk a forgalomból, akkor is a sok esetben a harmadik országbeli online platformok továbbra is árusítják. Ezekkel szemben nehéz fellépni. Egyébként mind Európai Uniós szinten is történnek ezzel kapcsolatos próbálkozások, de azért valljuk be, nagyon nehéz fellépni egy harmadik országbeli webáruház vagy online platformon szemben, amelynek sok esetben nem ismert az üzemeltetője sem. Úgyhogy csak vissza tudok kanyarodni arra, amit korábban is elmondtam, hogy lehetőleg elektronikai cikkeket ne ilyen helyekről vásároljuk, hanem inkább hazai műszaki áruházakból vagy szakkereskedésekből.
6: Ilyenkor itt a gyártói a felelősség, vagy az adott platformé piacé, aki ezt a terméket árusítja?
5: Mind a kettő a felelősség, elsősorban a gyártói természetesen, ugyanakkor az online platformnak is, hogyha tudomására jut az, hogy az nem megfelelő az a termék, termékbiztonsági szempontból veszélyes, ha erről kap egy felszólítást akár egy piacfelületi hatóságtól, akkor nekik úgy a kötelesség azt a terméket törölni a honlap vagy a platform kínálatából, tehát ilyen szempontból a felelősség vele szemben is megáll. Ettől függetlenül a gyártónak vannak nagyon fontos termékbiztonsági előírásai, uniós és hazai szinten egyaránt.
2: Az elmúlt percekben Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották, és ez volt már a 13 órai Monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A híreket Kovács Gergő állította össze, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Vége az Iránnal kötött ideiglenes megállapodásnak, ezt jelentette be az amerikai elnök a törökországi NATO csúcson, miután éjjel az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Ez a dokumentum 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges megállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. Washington visszavonta azt az engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést. Teherán közben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbáltak áthaladni a Hormuzi szoroson. A tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető biztonsági szintet. Na és akkor most nézzük, hogy hogyan reagál erre az olajpiac. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 5,4%-kal erősödik, jelenleg $74.26 áll hordonként. A Brent jegyzés jára 5,6%-os pluszban $78.34 szintén hordonként. Lengyelországba utazik Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke kétoldalú tárgyaláson vesz részt, holnap a Szájm elnökével tárgyal, majd közös sajtótájékoztatót tartanak, ezután pedig a lengyel szenátus elnökével is találkozik. Koszorúzási ceremónián is részt vesz a magyar házelnök. Pénteken például a Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidókat mentő idősebb Antal József emléktábláját koszorúzza meg. Jegyzetet tett közzé Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport frissen kinevezett ideiglenes főszerkesztője, szerinte elődje döntései megosztották a szerkesztőséget. Arról is beszélt, hogy a kollektíva tagjaiban jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott a sportba és a labba egyaránt. Szeretné megtartani a Nemzeti Sport nyomtatott kiadását is, de szerinte a gazdasági körülmények e tekintetben egyre nehezebbek. A szerkesztő ugyanakkor úgy látja, hogy kivételes lehetőségek is állnak előttük.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenés mellett 139.701 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 16,9 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 6%-kal erősödött 3.916 forintra. Az OTP 1,8%-os mínuszban 46.960 forinton áll. A Richter 2,9%-kal csökkent, 11.930 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1,5%-os mínuszban 2.634 forinton. Az Opus papírjait 0,5%-os csökkenés mellett 371 forintért lehet vásárolni a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 2%-kal csökkent 62.029 dollárra és 1 centre, az Ethereum 1,9%-os mínuszban 1735 dolláron és 31 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forint és 56 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 4 fillér, egy svájci frank 388 forint és 95 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX 2,1%-kal csökken, a párizsi CAC 2%-kal, a milánói börze 1,3%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 2,5%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan csökken a felhőzet, többfelé fordul naposra az idő, helyenként még lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet estig 21 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Irodalom.
2: Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bánya Kert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beckett Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is, a szerzők között Hályi Jánossal, Ján Paumerovval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

0: Színház.
1: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul, című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ősbemutatója a Zarándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Jer Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületein mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkoz. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Jer Szabolcs az Elvarázsolt király kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerep a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról és törvény szerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
0: Koncert.
1: Aki szereti a blúzos hangzású, lendületes rockzenét, annak már most érdemes beírni egy dátumot a naptárba. A népszerű izlandi zenekar a Kaleo 2027. március 25-én ismét Budapestre érkezik, ezúttal a Budapest Sportarénában ad koncertet. A fellépés a Way Down We Go turné része lesz, amely az észak-amerikai koncertkörút után Európát is bejárja. A Kaleo az elmúlt években igazi világsztárrá vált. Legismertebb számuk a Way Down We Go, önmagában közel 4 milliárd lejátszásnál jár, filmekben, sorozatokban, valamint videójátékokban is rendszeresen felbukkan. A Kaleo koncertjei különleges hangulatukról ismertek, egyszerre nyersek, érzelmesek és elképesztően energikusak. A magyar közönség sem ismeretlen számukra, hiszen többször jártak már Budapesten, legutóbb 2024-ben adtak nagy sikerű koncertet. A jövő tavaszi fellépésen várhatóan az ismert slágerek mellett az új kiadvány dalai is megszólalnak majd. Ha valaki szereti a karakteres gitárhangzást, a rekettes éneket és az izlandi rock különleges világát, ez a koncert minden bizonnyal az év egyik legjobban várt könnyű zenei eseménye lesz.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tiszató kör biciklivel. A Tiszatókör nem klasszikus bringás kör, inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire sík úton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. Abátszalók, poroszló, tiszafüred, víz fölött futó pallók, hallépcső, bringabarát megállók. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire síkterepen halad, ezért a túra közepes nehézségű, és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni, vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Megközelítés. Vonattal. Budapesttől a keleti pályaudvarról indulva, füzesabonyi átszállással bő 2 óra alatt elérjük a tavat. A Tiszató sebes vonaton bringát is szállíthatunk. Poroszlóról az ökocentrum és a kerékpárút körülbelül 1,5 kilométerre van. Autóval? Az M3-as autópályán nagyjából 1,5 óra Poroszlóig. Parkolni több településen is lehet, a kör rugalmasan indítható. Tiszafüred. Strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszalók. A Tiszató siófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
0: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
4: Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal. Olvassuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő.
5: Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább. A tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából 1 év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
4: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
5: Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
4: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
5: Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszínelésről, a nyomozásról, hát minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI-vés valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
4: technikailag
5: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb. Tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papírruhába ez egy ilyen plusz alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
4: Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
5: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadsághídnak a tetején, ott Turul madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért-hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, ha aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet, nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk az egészet, védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
4: De bennetás, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
5: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
4: Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
5: Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem már, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó olyan felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben. Tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elejé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
4: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Lehet, hogy kivonul Közép- és Kelet-Európából a Tesco. A Financial Times forrásai szerint a legnagyobb brit kereskedelmi hálózat banki szakértőkkel vizsgálja a magyarországi, a csehországi és a szlovákiai tevékenységével kapcsolatos lehetőségeket. Az üzletlánc ebben a három országban több mint 22 000 alkalmazottat foglalkoztat. A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül. Miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botránya óta eladta nemzetközi hálózatának nagy részét. Élénkült a vállalati összeolvadási és felvásárlási piac Magyarországon. A Deloitte Magyarország összefoglalója szerint tavaly 88 tranzakciók zártak, ami 16%-kal haladja meg az előző évi adatot. Szektor szinten az IT-szegmens vált a magyar tranzakciós piac legaktívabb területévé. A hazai befektetők aránya 54-ről 65%-ra emelkedett, ami az elmúlt évek legmagasabb szintje. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. Ezt az aratási koordinációs bizottság ülését követően mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Molnár János István hangsúlyozta, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek. Ugyanakkor a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása mintegy 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szakemberek szerint Dél-Amerikában jelentős terméskiesés várható, ami komolyan befolyásolhatja a gabonapiaci árakat világszerte. Az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt az Európai Bizottság. A testület szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy ez nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszerülnek. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az intézkedések elsősorban a nem magyar tulajdonú vállalkozásokat érintik.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 140.106 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 18 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 7%-kal erősödött, jelenleg 3.920 forintnál jár. Az OTP 45.080 forinton mozog, 1,6%-os mínuszban. A Richter 2,4%-kal csökkent 11.990 forintra, a Magyar Telekom 8%-kal került lejjebb 2652 forintra. A Masterplast 2700 forinton stagnál, a 4IG 1,4%-kal csökkent 1982 forintig. 2%-kal került lejjebb a rába 2420 forintra, az Opus pedig 0,5%-kal erősödik és 375 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró jelenleg 358 forintba és 11 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 314 forintot és 8 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 35 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 7 fillér, a cseh koronáé 14 forint 76 fillér, egy angol font 418 forintba és 99 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzéken elromlott a hangulat, a londoni FTSE jelenleg 1,1, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 1,8%-kal csökken, Milánó 1%-kal, Madrid 2,3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5%-kal erősödött, $73.93. A Brent jegyzési ára 5,2%-os pluszban hordonként $77.99 áll. 2%-kal csökkent az aranyára, $4,072.20 kerül a sárga nemesfém unciánként jelenleg a világpiacon. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban 48 euróba és 78 eurócentbe kerül egy megawatt órányi energiahordozó.
0: Időjárás jelentés.
4: Marad a napos derült idő, estére helyenként fordulhatnak csak elő kisebb záporok, zivatarok, ilyenkor a szél megerősödik. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Csökkenő vízszint, kibukkanó leletek. Az aszály miatt veszélybe kerül a még éppen víz alatti örökség. Erről is beszélgetünk a mai közkincskereső első felében.
5: Maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget.
1: Hallhatnak egy készülő kiállításról is, amely egy Horvátország partjainál feltárt római hajót mutat majd be az Aquincumi Múzeumban.
5: A Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik.
1: Ezután Szombathelyen az idén 15 éves Iseum Savarienze régészeti műhely és tárházban járunk. Az itteni Ízis szentély nemzetközi szinten is jelentős, hiszen a harmadik legnagyobb ilyen kegyhely az egykori római birodalom területén.
6: Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami Pannonia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás, történeti, vallás, néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
1: Végül a régészet napjáról lesz szó, amelyet idén június 6-án tartanak a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
7: Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni. A gyerekeket is megcélozzuk, ők a, mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halálra unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli.
1: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem.
5: Az Újfalusi szigeten vagyunk, ez egy kis sziget a Csepel-sziget mentén. A réfhely ott balra mellettünk látszik egy olyan 75 méterre, és ezek a kövek, amik itt mellettünk vannak, meg ez a falcsonk egy római kikötőrednek a maradványai.
1: Neki szépen látszanak itt a lábunk előtt ezek a kövek, mert alacsony a vízszint, legalábbis én azt gondolom, hogy májushoz képest alacsony.
5: Nagyon, nagyon alacsony, tehát ennyire ez nem szokott kint lenni. Egy közepes vízszintnél ennek a kőomladéknek a teteje éppen hogy csak látszik. Tehát az, hogy most a kőomladéknek a lejtőjét, meg ezt a kidőlt falat is látjuk, ez egy rendkívüli állapot, általában egyébként aszályos nyarakon szokott ennyire látszódni. És hát ez nem normális, hiszen tavasszal mondás is mondja, hogy májusi eső aranyat ér, tehát azért az április-május ennél nedvesebb szokott lenni, és hát egy jó méterrel magasabb a Duna. Általában most meg szinte bele lehetne menni.
1: A szokásosnál ezek szerint aszályosabb évet vár?
5: Igen, igen. Ennek elvileg örülhetnénk is, hiszen drága búvárkodás helyett a víz alatti régész térdigérő vízbe gázolva vizsgálatja át az átonyokat. Csak hát ezzel van két probléma. Az egyik az, hogy a maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, az azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget, tehát itt konkrétan emberek hazavisznek dolgokat, illetve átalakítják a medret szórakozásból.
1: És nem csak a Dunának a vízszintje alacsony, hanem például a Tiszái is, meg minden folyói, és hát Szolnoknál a törökkori hídnak a maradványai már most előjöttek a mederből, amik általában csak a nyár derekán szoktak előbukkanni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon súlyosan fognak majd károsodni azok is.
5: Igen, engem is aggasztanak ezek a képek, láttam a Szolnoki hidat is, hát az is egy ugye 16. századi török hídról beszélünk, egy egyedülálló emlék, amit jó lenne megvédeni a jövő generációi számára, de hát itt a Nagy-Dunán és Csepel-sziget oldalában, csak itt ezen a 40 kilométeres szakaszon több hajóroncsot ismerek, ami ilyenkor kibukkan, és hát a Duna mentén és a Tisza mentén is számos rönghajó, cölöp szerkezetű építmény van, ami ilyenkor kilátszik, és nem az a gond, tehát, hogy az emberek oda mennek és megnézik és lefényképezik és levideózzák, és nagyon örülnek neki, hogy egy ilyen helyen járnak, hanem az a gond, hogyha elkezdenek fűrészelni, kihúzogatni tárgyakat, mert úgy gondolják, hogy az jó, hiszen gondoljunk bele, ezek a sérülékeny fából, egyéb szerves anyagból való tárgyak, hogyha nem a víz alatti környezetben őrződnek meg, akkor itt néhány hónap vagy fél év alatt gyakorlatilag porrá tudnak válni. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus helyzet. Itt arra lenne szükség egyébként, hogy egy állapotfelmérést végezzünk, tehát minél több helyre kijutni, ledokumentálni, hol vannak a lelőhelyek, ezeknek az állapotát fölmérni, amit lehet és szükséges, azt kimenteni, esetleg mélyebb vízbe elsüllyeszteni. Hát ennek én most kicsi esélyét látom.
1: Nem, mert tavaly nyár elején írtam egy publicisztikát arról, hogy milyen veszélyben lesz majd előbb-utóbb a víz alatti, vagy éppen még csak víz alatti örökség. Nyilvánvalóan rengeteg pénzre meg szakmai háttérre lenne szükség, de hát a búvárrégészet legalábbis én úgy látom, hogy meglehetősen mostohán kezelt területe az örökségvédelemnek. Pontosabban inkább egyáltalán nem kezelt területe, tehát nagyjából, mint hogyha tudomást se vennének róla.
5: Igen, ez a pontos megfogalmazás. Egyébként ennek megvan a maga pszichológiai háttere, mert az emberiség történetének legnagyobb részébe, tehát hogy mondjuk így 50 ezer évet, ha visszamegyünk az időbe, ha beleesett valami a vízbe, akkor azt jószerével nem tudták kiszedni. Tehát az nem létezik, utána átment a nem létbe. Valójában egyébként megőrizte a víz és az üledék számunkra, és hát a 1950-es évekig nem létezett tömeges búvárkodás. Tehát nem volt meg az a technika, nem volt az az elérhetőség, az a tudás, hogy mi van a víz alatt. Most már van, ezért van 2001-ben megszavaztak egy UNESCO konvenciót és egy nemzetközi egyezményt, és egyébként nem csak Magyarországon van ez a probléma, nagyon jó szakmai együttműködésem van például francia kollégákkal, ott ugyanúgy érinti őket az aszály, és ott is vannak római kori, középkori hidak, hajóroncsok, amik szintén ilyenkor a Loire-ba, a Szajnába és egyéb kisebb folyókon ilyenkor előbukkannak, és először valóban ők is nagyon örültek, hogy ezeket végre fölmérhetik, és keltezéshez mintát vehetnek, stb., és most már aggasztja őket is, és akkor ehhez az éghajlatváltozási kihíváshoz jönnek még az invazív fajok. Például itt a mi folyóinkban és tavainkban is megfigyeltük, hogy vannak invazív kagylófajok, amik sajnos pont ezeken a fa maradványokon szeretnek nagyon megtelepedni, és hát gondoljunk bele, régen ez a fa állt kint magába, vagy egy hajóroncsnak az oldala, és most pedig 10-20 cm vastagon ezek a telepes kagylók megtelepednek, mint egy korallzátonyon rajta, ugye több tonnányi súllyal meg tudják terhelni a szerkezetet, ami eddig is már épp hogy csak egyben volt, tehát gyakorlatilag ez nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Ez egy komplex dolog, ugye a régészettudománynak a fejlődése, illetve ehhez kapcsolódó kutatások gyakorlatilag itt a természettudományos kutatásokkal kerülnek összefésülésre. Persze még mindig nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Jelen pillanatban az összes képességem abból áll, hogy amit tudok, azt dokumentálok, ugye önkéntesekkel dolgozunk, néhány jóindulatú múzeum folyók mentén kisebb-nagyobb segítséget nyújt, hát nekik sem nagyon vannak lehetőségeik. Például most tervezzük, hogy május végén vagy június elején lemegyünk Muhács környékére egy szonáros felmérés, hogy egyáltalán mi van azon a szakaszon. A muhácsi csatának az emlékéve is van, hát ha esetleg valamit a csatához kapcsolódóan találunk. Hát mondjuk szomorú, hogy nem az elmúlt években, amikor nagy források voltak a muhácsi csata kutatására, nem akkor finanszírozták meg mondjuk a Mária királyné kincses hajóinak a kutatását. De mindegy, ahogy tudunk, haladunk előre. Nyilván vannak terveink az idei évre is. Egyébként adtunk be Európai Uniós pályázatot, mert ugye Magyarországról ugyan semmit nem kapunk, de esetleg majd így európai együttműködésbe beadott az Árpád Múzeum egy nemzetközi konzorcium keretébe egy nagyobb léptékű, tehát egy 3 éves kutatóprojektre. Nagyon remélem, hogy abból lesz valami. Szóval tervek vannak, van is mit kutatni, és szerintem eredménye is lesz egyébként ennek a munkának.
1: Neked hát nyilván egy intézményi háttér nem ártana az ügynek.
5: Hát az én régi nagy tervem az, hogy Magyarországon szükség lenne egy folyami régészeti kutató és bemutató központra és restaurátor központra. Tehát eleve, ha a nedves környezetből előkerül most egy famaradvány, nem nagyon tudunk vele mit csinálni, nincs meg ennek sem a személyi, sem a technológiai feltétele. Egyébként létezik, tehát hogy vannak képzett emberek, bevásárolhatóak azok az anyagok és készülékek, még csak nem is óriási összeg, csak nálunk nincs ez koncentráltan. A közönségnek ilyen ad-hoc kisebb kiállítás sokon tudjuk ezeket bemutatni, de nincs egy olyan hely, ahol egy iskolás csoport el tudna menni, és esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerezne, és hát nincs egy országos intézménye, onnan kijárnánk, és lenne egy költségvetési háttere. Mondjuk a benzinnek, hát gondoljunk bele, egy céges autó kimegy, a mai üzemanyagárak mellett az már az maga egy komoly költség, hajót üzemeltetni, tehát ez mind-mind költség, a búvár felszerelések is drágák. Szóval hogy ez egy nagyon jó dolog lenne, és pedig mindig azt mondjuk, hogy Magyarország ugye a Duna-medence közepén van, és hogy mennyire fontos helyet foglalunk el mi a Duna-medencének az örökség, a történetébe, szeretnénk, ha a politikájába és a gazdaságába is fontos szerepet játszanánk, de hát ennek a háttere az lenne, hogy esetleg ennek a dunai múltját is megkutatjuk és meg tudjuk vizsgálni, hát ez jelen pillanatban még nem működik.
1: Igen, mert hát ugye pillanatnyilag tulajdonképpen önkéntesi alapon megy a búvárrégészet Magyarországon.
5: Igen, önkéntesekkel dolgozunk, és az Árpád Múzeum, mint egy területi múzeum, nyilván a saját területén amit tud, de hát nem tudom, mennyire ismert a hallgatók számára a magyar múzeumi rendszer. Ugye van nemzeti múzeumunk, vannak ilyen megyei jogú városi múzeumok, és vannak a futottak még kis területi múzeumok, mint amilyen az Árpád Múzeum, és hát kapunk egy minimális állami támogatást, ami nem elég egyébként a múzeumnak a működtetésére, és a 11 ezer fő körüli kis településnek az önkormányzata finanszírozza a maradékot, tehát nyilvánvaló ez nem elég országos programoknak a végrehajtására.
1: Nyilván a szolnoki törökkori hídnak a megőrzéséhez is legfeljebb önkéntes meg baráti alapon tudnak hozzájárulni, tehát kutatóként.
5: Igen, hát ott ugye a múzeumnak a saját kollégái próbálják meg tenni, amit meg tudnak tenni, de ott is egy városi múzeumról van szó. Nyilván egy kicsit nagyobb város, mint Ráckeve, tehát egyel talán több lehetőségük van, de ettől függetlenül ők is valóban önkéntesek bevonásával, és hát egy darab régésznek a munkájával teszik meg, amit tudnak. Egyébként nagyon érdekes dolgokat derítettek ki, tehát hogy sikerült keltezniük, hogy ez valóban a törökkori híd, térképekkel vetették össze, tehát az is egy nagyon érdekes és ígéretes dolog. Hát ilyenből körülbelül becslésem szerint 1000 számra van egyébként Magyarországon ilyen örökségjelem. Az őskortól kezdve a római koronát a törökkorig minden van, ráadásul az egyezmény, az UNESCO egyezmény azt mondja, hogy minden, ami 100 évnél régebbi, az víz alatti kulturális örökség, és hát aztán 19. századi hajóból is jó pár darabot ismerünk 20. század elejéről is, és egyébként bár ezek nem túl régiek, de az a jelentőségük, hogy a dunai múltba a hajómalmok, ezek a gabonás deregjék, ezek nagyon fontosak a helyiek identitása szempontjában. Elmegyek, tartok egy előadást, és beszélek a hajómalmokról, akkor minden faluba odajön 2-3 ember. Ó, nekem is a dédapámnak hajómalma volt. Tehát előjönnek ezek a történetek, mert ezek 1000 számra voltak. Tehát több ezer vagy éppen 10 000 családnak van olyan kötődése, hogy hajósokhoz, molnárokhoz, halászokhoz kapcsolódó, és ez az örökség, ez az ismeretanyag, ez elveszőben van.
1: Hamarosan folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot. A beszélgető társam továbbra is Tóth János Attila búvár régész. Mondta azt, hogy valószínűleg 1000 szám vannak ilyen emlékek az országban. Gyanítom, hogy ahogy nincsen Magyarországnak mondjuk igazán jó műemléki topográfiája, úgy víz alatti régészeti topográfiája még kevésbé van.
2: Hát az van feltérképezve, amit vagy véletlenül, vagy kisebb-nagyobb projekteket keretében tudatosan feltártunk. Tehát én ezt az 1000 számot az alapján mondom, hogy gyakorlatilag bárhol neki megyünk egy folyónak, akkor néhány kilométeres szakaszokat, ha megvizsgálunk, akkor mindig találunk legalább egy, de általában több dolgot is a víz alatt, és akkor ezt vegyük hozzá, hogy a Duna több mint 400 km hosszú a magyarországi szakasz, vegyük hozzá a Tiszát, a Balatont, a Drávának is a fele a miénk, és még vannak kisebb folyóink, Maros, Körös, Rába, ezeknek egy részében egyébként én még soha nem voltam benne. Kotrásból egy-két helyről kerültek be leletek, tehát hogyha ezeket összeadjuk, akkor így jön ki a több ezres szám.
1: Azzal együtt, hogy a víz alatti régészetnek meglehetősen mostoha a sorsa Magyarországon. Ugye, jól tudom, akkor most kötöttek egy megállapotást, benne vannak egy projektben, egy nemzetközi projektben.
2: Igen, a nemzetközi térben elég jól elismerik a munkánkat. Most is van egy olyan projekt, ami az Európai Uniónak a Horizon Európa projektjéhez kapcsolódik. Ez egy művészeteket és tudományokat összekötő projekt, aminek az a célja, hogy rezidens művész csoport érkezik Ráckevére, sőt, konkrétan már túl vagyunk az első találkozásunkon, és az itteni örökséghez kapcsolódóan, illetve környezeti, természeti örökség, kulturális örökség, helyi közösség, oktatási intézményeknek a bevonásával fognak létrehozni egy műalkotást. Itt a projekt a Vizához kapcsolódik, ami egy jelképe a Dunának. Ez egy vándorhal, tehát az, hogy tudjon vándorolni, nyilván járhatónak kell lenni a Dunának, megfelelő vízminőségűnek kell lenni a Dunának, de hát úgy, mint egy vándorhal, ez reprezentálja a Duna mentén ugye felső és az alsó folyás felől érkező hatásokat. Ráckevén meg ilyen van bőven, mert maga rácok azok az Aldunáról érkeztek, de most jelen pillanatban nagyon sok német nemzetiségi is van a térségben, akik pedig szintén hajón érkeztek egyébként a Duna felső vidékéről. Ráadásul az emberek és állatok keresztül kasul kereskedtek és vonultak a szigeten, mert hogy ezek a révek, ezek kiemelkedőek voltak. Tehát valahogy ezt fogjuk majd a vízminőséget, a biológiát és az örökséget fogjuk, és a helyi hagyományokat összedolgozni. Reményeink szerint ez valami különleges installáció lesz, ami fémből, kerámia alapokból fog állni, és például olyan festékanyagokat fogunk használni, amit én lemegyek a víz alá a kis búvárcsoporttal, mondjuk régészeti lelőhelyek környékén, hozunk fel nekik mintát, ebből fognak egy speciális laborba az oxigén, kéntartalom és mindenféle nyomelemek alapján festéket szintetizálni, és ezekkel a festékekkel lesznek ezek a kerámia alapok lefestve, és olyan motívumokat is fognak rárakni, amiket a művészek, a helyi civilek és más művészekkel történő, meg tudósokkal történő beszélgetésük során alakulnak ki, tehát mondjuk akár egy régészeti motívum is rákerülhet némelyik ilyen lapra, és hát ebből lesz egy több méteres, tehát egy viszonylag monumentális tartós szobor, és ezt ki is fogjuk állítani. Tehát ez nem egy olyan EU-s projekt, ahol majd workshopolunk és publikálunk, és mindenki hazamegy, és akkor nagyon örültünk, hanem Ráckevének marad egy tartós, remélem európai jelentőségű műalkotás, és miközben ezt a projektet szerveztük, mert ebbe mi nem pályázók voltunk, hanem csak belecsöppentünk, egy nagyon szertágazó kapcsolatrendszerbe kerültünk bele. Például tavaly ősszel a Korki Egyetemen tartottam egy vendégelőadást régészet és művészet kapcsolatáról, de Magyarországon is mindenféle tokhalkutató és dunahalkutató csoportokkal sikerült felvenni a kapcsolatot, és az első beszélgetésekből is az látszik, hogy van mit mondanunk egymásnak, mint tudósnak a tudóshoz, és szerintem ezekből nagyon jó tartós, tehát több éven átnyúló nemzetközi együttműködések fognak kialakulni.
1: És ugye nem Duna, meg nem édesvíz, de hamarosan megnyílik egy kiállítás Aquincumban is, egy késő római hajóroncsnak az anyagát bemutatva.
2: Igen, ebbe a kiállításba egy ilyen külső kurátorként segítem az Aquincumi Múzeumot. Ugye a Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik. Ez azért izgalmas, mert ekkoriban már azért eléggé lehagyatott a római birodalom, és maga a tengeri kapcsolattartás is eléggé szorványossá vált, és ez egy kisméretű hajó, ami egészen Egyiptomtól, tehát a rakományba kimutatott, látható, hogy az eredete az Egyiptomig megy vissza, de egyébként az égei szigetvilágból is vannak leletanyagok, és hát ez úgy is nevezzük, hogy az utolsó szállítmány, mert gyakorlatilag a bukás előtti utolsó pillanatnak egy ilyen időkapszulája. Én azt gondolom, hogy ilyet nem nagyon lehet máshol látni, ráadásul én összevetném azzal, hogy a Nemzeti Múzeumban most van az Attila kiállítás, ugye, hogy mi történik a szárazföldön, és miközben nálunk a hunok már dúlják a szárazföldet, és egy birodalmat hoznak létre, még az Adriai tengeren a kelet-nyugat-római birodalom közötti kapcsolattartás még éppen pislákol, és ez egy nagyon izgalmas történet.
1: A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Rászkevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Szombathelyen, az Ízeumban folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hárommal jó napot kívánok, Német László vagyok a legfrissebb hírekkel. Lehet, hogy kivonul Közép- és Kelet-Európából a Tesco. A Financial Times forrásai szerint a legnagyobb brit kereskedelmi hálózat banki szakértőkkel vizsgálja a magyarországi, a csehországi és a szlovákiai tevékenységével kapcsolatos lehetőségeket. Az üzletlánc ebben a három országban több mint 22 ezer embert foglalkoztat. A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-kelet-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botránya óta eladta nemzetközi hálózatának nagy részét. Idehaza Kis Zalán lett az Exim Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt az Európai Bizottság. A testület szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árést, hogy ez nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségei fedezését, ezért a kiskereskedők veszteséges értékesítésre kényszerülnek. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az intézkedések elsősorban a nem magyar tulajdonú vállalkozásokat érintik. Peking felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy tartsák magukat a két ország közötti harci cselekményeket lezáró, korábban aláírt memorandumhoz, a fennmaradó vitás kérdéseket pedig párbeszéd útján rendezzék. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kína továbbra is figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzet alakulását. Donald Trump amerikai elnök Ankarában a NATO csúcson kijelentette, hogy az Iránnal a harci cselekmények leállítására kötött megállapodásnak szerinte vége van.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenés mellett 140.544 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 18,5 milliárd forintot. 8,1%-kal erősödött a MOL 3926 forintra, az OTP 1,1%-os mínuszban 45.300 forinton zárt. A Richter 2,3%-kal csökkent 12.000 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2662 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euró 357 forintba és 12 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 14 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 33 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 9,1, a frankfurti DAX 1,8%-os csökkenésben, a párizsi CAC 40 1,7%-kal került lejjebb. Milánó 8,1, Madrid 2,1%-kal korrigál lefelé. Kilőttek az olajárak, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,5%-kal drágul, 73 dollár 64 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési ára 4,6%-os pluszban 77 dollár 56 centen áll hordonként.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, újabb záporokkal, zivatarokkal, a szél több helyen lesz erős, néhol viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 24 és 29 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
5: Idén 15 éves az Ízeum Szávarienze régészeti műhely és tárház. Szombathelyen Bíró Szilvia régész muzeológussal, az intézmény vezetőjével beszélgettem.

0: jobban megnézzük a falait, nem is elsősorban a szentélynek, hanem mellette lévő épületnek, azért egy kicsit elkoszolódott már azóta, tehát valamiféle történelmi patinát kapott.
1: Hát az elmúlt 15 év az meglátszik az épületen is, kívül belül. Most jelen pillanatban éppen azzal küzdünk, hogy a központi pódium templom egy rövid időre most le van zárva a látogatók előtt, mert egy kicsit megadta az épület magát, de ezt is a nyár folyamán megpróbáljuk orvosolni, úgyhogy karneválra az a tervünk augusztus 15-e körüli hétvégére, hogy újra a teljes fényében tündököljön majd az ízeum.
0: De ugye ettől függetlenül maga az intézmény, maga a kiállítások, azok látogathatóak.
1: Így van, attól függetlenül látogathatóak vagyunk, az állandó kiállításunk az látogatható, illetve június 11-én fogunk nyitni egy új időszaki kiállítást, amely a római játékok, játékos rómaiak címmel fog megnyílni.
0: A kiállításnak a témájából azt gondolom, hogy valószínűleg sok gyerek látogathatja önöket, így van?
1: Nagyon sok, tehát alapvetően persze nagyon sok nálunk a gyerekcsoport. Most jelen pillanatban szerintem nincs is olyan gyermek itt Szombathelyen és környékén, aki legalább egyszer Anita néninél, Kósi Anita a múzeumpedagógusunk, de járt volna egyszer valamilyen foglalkozásom. De egyébként is a családokra is gondolva kezdtük el ezt a kiállítást, illetve hát most ugye egyre népszerűbb megint a felnőttek között is a társasjáték és a különböző játékok szabadidős eltöltése, úgyhogy olyan játékok is lesznek, amik felnőtteknek is szólnak. Terveink között van például egy, hát mondjuk így egy római kaszinónak is a berendezése, ahol nem a gyerekcsoportokat fogjuk várni elsősorban.
0: Tehát akkor ezek szerint a felnőtt látogatók is játszhatnak majd?
1: Mindenki. Gondolunk a kicsikre is, a nagyokra is, tehát maga a kiállítás tematikája is. A gyermekjátékoktól egészen a szerencsejátékokig mindent fel fog ölelni.
0: Az imént említette azt, hogy a pódium templom pillanatnyilag zárva van, mert hogy a belseje egy kicsit gyengélkedik. Amikor a belsejét felújítják, majd akkor változik a korábbi beltartalom is?
1: Jelen pillanatban benne vagyunk egy olyan nemzetközi interreges projektben, amelynek a keretében ez egy ilyen határokon átnyúló projektről van szó, ami muzeológiai és turisztikai új csomagokat kínál az érdeklődőknek, és ennek keretén belül így a Savaria Múzeum és az Izum Savarienza együtt meg tudunk egy kisebb újítást eszközölni a pódium templom belső terében, mégpedig egy olyan jellegű virtuális régészeti parkot szeretnénk a látogatóknak a karnevára legkésőbb megmutatni, ami ennek a projektnek a keretében a Borostyánkő út, a körülötte lévő főbb római attrakciók, lelőhelyekről mutatna egy válogatást és egy rekonstrukciót.
0: De gondolom, hogy a Borostyánkő útnak csak a Szombathelyhez, azaz Savariához közeli szakaszáról.
1: Miután ugye a Borostyánkő út a határokon átívelt, tehát hogy Ausztria, Magyarország mind a kettő területen futott, mi Szombathely, tehát az egykori Savariától északra lévő szakaszt választottuk ki, és innen gyűjtöttünk be lelőhelyeket. Ebben benne van olyan lelőhely is, ami közvetlenül a városhoz kapcsolódik, mint mondjuk a Dozmati vízvezeték, de vannak egy kicsit távolabb, a mai Ausztria területére első lelőhelyek is az egykori Borostyánkő út mentén, mint például a 15-20 éve felfedezett Strebersdorfi tábor.
0: Mennyire ismert egyébként a Borostyánkő út régészetileg? Mennyire vannak feltárva a körülötte lévő emlékek?
1: Folyamatosan kisebb-nagyobb egyesületek, szerveződések, akár a múzeumok is próbálják ezt minél pontosabban feltérképezni kisebb-nagyobb projektek keretében. Az tény és való, hogy talán eddig egy teljes összefoglaló a kutatás aktuális állásáról ez egyelőre nem elérhető. Ez egy nagyon nagy kutató munka lenne, voltak feltárások, valószínűleg lesznek is még. Ugye ebbe az a jó, hogy becsatlakoznak olyan jellegű társtudományok, mint a légirégészet vagy a geofizika, amelynek a segítségével egy kapavágás nélkül esetleg pontosabb képet tudunk kapni az egykori nyomvonalról.
0: Itt Szombathelyen belül hol futott az egykori Borostyánkő út?
1: Most mondjam azt, hogy itt a lábunk alatt éppen, mert hogy itt futott. Ugye ez, ami itt előttünk van, ez az egykori Borostyánkő útnak a rekonstrukciója. Ide futott be Itália felől az út, és ma gyakorlatilag a városháza mellett elfutva fut be a városba. És akkor a várost észak-dél irányba szelte át annak idején, utána észak felé vette az utat Karbancia Sopron felé.
0: De legalábbis a rekonstrukciója az egy meglehetősen széles út. Gondolom, hogy tulajdonképpen olyan volt, mint napjainkban egy autósztráda.
1: Itt a Borostyánkő útnak ez a szakasza itt az Izom körzetben több helyen is át van vágva. Ez a rekonstrukció, amit látunk, ez gyakorlatilag a legszélesebb verziója. Maga az útnak a közvetlen nyomvonala is egyébként mozgott egy picit kelet-nyugat irányba, tehát hogy ez a kiátlagolt legszélesebb vonal, amit mi most látunk. Volt olyan időszak, amikor gyakorlatilag egy 3-4 méteres szélesség volt, és volt, amikor később egy ilyen 6-8 méter szélességben is futott. És igen, ez egy strád.

0: Volt valamilyen szinten, ugye, hogy az Itália felől érkező kereskedelmi áruk ide futottak be, itt egész nap gyakorlatilag szekerek futkostak le föl a városba, és vissza Itália felé.
1: Ennek a szentélynek a római kori elődjét szándékosan építették ez elé, éppen a forgalom miatt?
0: Ezt így nem merjük teljes mértékben kijelenteni. Ugye az biztos, hogy minek után Szavária város egy kolónia volt. Az első Ízisz templom, ami nagyjából a Krisztus utáni 80-as években épült meg, nem kerülhetett be a városba, mert hogy ez nem egy nagy római vallás volt, ez egy idegen vallás, úgyhogy ezt a városfalon kívül kellett építeni. Minek után abban az irányban ez az észak-déli út volt a fő tengely, ezért valamilyen szinten logikus volt, hogy az útnak a első felére, tehát a város elé eső részére alapították, illetve tehát az újabb kutatásokból annyit tudunk, hogy ez az egész körzet, a Borostyánkő útnak gyakorlatilag a város előtti része, azért már a város alapítás időszakában, tehát gyakorlatilag a Claudius kortól kezdve lakott volt. Tehát itt egy elővárosi lakóházos környezetet kell elképzelnünk, szinte a kolóniafal városfalának a megépítésekor.
1: Én elsősorban ugye azért kérdeztem ezt, hogy szándékosan az út mellé építették-e, mert hogy így nagyobb forgalomra számítottak magában a szentélyben is.
0: Ez egy misztérium vallás volt, tehát alapvetően ez nem egy közfelé teljesen kinyitott vallás volt, és a legkorábbi időben azért tudjuk, hogy az út és maga a szentély között azért volt egy 20-30 méteres táv, tehát oda még akár egy másik épület is befért. És ez a nyitás, az, hogy ennyire kint van a Borostyánkő úton, ez a második századtól vált tudatossá, és akkor nyitott ki ennyire maga a szentély. Ugye magába a szentélybe csak a beavatottak mehettek be. Évenként egy pár ünnep során, mint például a Navigium Isidis, a Isis hajózási ünnepel során körmenetben kijöttek a templomból, meg a szentélykörzetből, de alapvetően ez egy zárt vallás volt. Meg ugye egy szép lassan a második század során különböző kisebb-nagyobb szentélyek jöttek létre, amelyek nyilván az Ízeumnak a vonzás körzetében jönnek létre, és mégis ez a nagy épület, ami az birodalmi szinten mégiscsak a harmadik legnagyobb épített és jelenleg ismert Isis templom, szentélykörzet, az képezte a központját.
1: De ezek az egyéb szentélyek, ezek nem az Isis valláshoz kapcsolódtak?
0: Direktben nem. Amit tudunk, ugye itt van mellettünk egy Dolihénusz templom, egy Jupiter Optimus Maximus Dolihénusznak szentelt templom, akkor került innen elő a Mithras kultuszhoz köthető kicsi szobortöredék, kerültek elő különböző keleti valláshoz, csak pontosabban nem meghatározható, hogy melyik istenségnek dedikált töredékek, meg leletek. Úgyhogy itt ezek az épületek, amik itt a Borostyánkő útnak a túloldalán álltak, egykoron azoknak egy része szintén nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten szakrális funkciót töltöttek be.
1: Az Isis kultusz az csak a kereszténységnek a térhódításával tűnt el?
0: Ha eltűnt. Fizikálisan igen, tehát 4. század elejé tudjuk követni a templomnak a történetét itt Szombathelyen, Szaváriában. Azonban birodalmi szinten tudjuk nagyon jól, hogy még a 4. század vége felé is még olyan érmeket vertek a császárok, aminek a hátlapján Isis volt. Tehát hiába a kereszténység már elterjedt volt, ad abszurdum akár államvallás is, Isisnek a gabona ellátásban betöltött anyaistennő szerepe az nagyon-nagyon sokáig védelmező óvó szerepként megmaradt. És hát maga az ikonográfiája is nagyon sok elemben visszaköszön aztán a későbbi Mária kultuszban egyébként.
1: Éppen mondani akartam, hogy azért egy egyszerű átlagos hívőnek mondjuk a 4.-5. században meglehetősen nehéz lehetett Szűz Máriát megkülönböztetni Isistől.
0: Főleg, hogyha mondjuk egy szoptatós Isis képről volt szó, amit ugye a keresztény ikonográfiában is a szoptatós Madonna ugye létezik. Igen, tehát ugye Isis egy olyan általános, panteisztikus anyaistennővé avanzsálódik, aki ugye a gyermekek védőisteneként földanya, életadó anya, fényért felügyel, az életért. És ezt úgy könnyű összehasonlítani és összerakni Mária kultusszal.
1: 15 éve nyitották meg itt az Ízeumot Szombathelyen, azóta is remekül üzemel, de van arra lehetőség, hogy bármilyen tekintetben ez tovább bővüljön?
0: Ez egy ilyen kicsit komplexebb munka az, amit mi itt folytatunk igazából, mert ugye egyrészt a látogatók felé való nyitás, a látogatók becsalogatása, kiállítások megrendezése vagy tárlatvezetések, ugye ez a fő feladat, hogy a kifelé, a társadalom felé vissza tudjuk adni, amit erről az egészről tudunk, de ugyanakkor emögött nagyon kemény szakmai munka van. És erre mi itt az Ízomban nagyon erős hangsúlyt is fektetünk, hogy folyamatosan köteteket adjunk ki, cikkeket írjunk, konferenciákra járjunk. Tehát egyrészt képezzük is magunkat, másrészt pedig a szakmai életnek is szeretnénk egy kicsit faragni abból a lassan 70-80 éves adóságából, hogy az itt előkerült leleteket megismerje.
1: mennyire kecsegtet sikerrel az ISIS kutatás napjainkban, akár források tekintetében, akár régészeti anyag tekintetében, van még felfedezni való a kultusszal kapcsolatban, vagy akár ezzel a kegyhellyel kapcsolatban?
0: Ez egy nagyon kulcs lelőhely ennek az egész kutatásnak, hiszen ha egy birodalmi szinten, római birodalmi szinten végignézzük, nagyon kevés az olyan lelőhely, ahol egy Ízisznek dedikált templom vagy szentélykörzet van régészetileg modern módszerekkel jól föltárva, és ennek a leletanyaga komplexen mondjuk fel is van dolgozva. A másik meg ugye a vallástörténeti oldal, mert ugye a vallástörténészek szeretnek a forrásokra támaszkodva megoldásokat, jelenségeket kínálni, és ez alapján értelmezni a leleteket, vagy egyáltalán a római kori vallást. Itt viszont az ízomban, ahogy így elkezdtük az elmúlt 10 évben, és belemélyültünk a leletanyagba, az egyes rétegeknek az kerámiait előszedjük, tényleg ilyen nagyon sziszi-fuszi munka az egész, a rajzokat összevetjük, átrajzoljuk. Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami panónia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás történeti, vallás néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
2: Szombathelyen Bíró Szilvia régész muzeológussal, az Iseum Savarienza régészeti műhely és tárház tagintézmény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a BTN Vármúzeumának régészet napi programjával folytatjuk a közkincskeresőt.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Dijon, Debar, Paris, Saumur, des coups d'un soir, 10 fois, trop tard, plutôt, Pembar, c'est bon, c'est marre. Les grands.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Régészet napjára várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. Daróczi Szabó László régésszel, az esemény egyik szervezőjével beszélgettem. Június 6-án rendezik meg a régészet napját itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, hogyha jól tudom, egy héttel ezelőbb van, mint a kitűzött időpont.
2: Igen, ez úgy alakult, hogy láttuk a meghirdetett időpontot, és gondolkodtunk rajta, hogy tudjuk megszervezni, de mivel elég sok szereplős maga a program a mi részünkről, ezért egyeztetni kellett, hogy ki, hogy és mikor ér rá, és így jutottunk a június 6-ai szombatra.
1: Mennyire népszerű egyébként, meg mennyire ismert a látogatók körében ez a régészet napja?
2: Azok a látogatók, akik idejönnek, célirányosan idejönnek és regisztrálnak, azok nyilván azért jönnek, mert tudják, ismerik a programsorozatot és erre jelentkeznek, csatlakoznak, illetve hát nyilván akik regisztrálnak azokra a programokra, amelyek regisztráció kötelesek, azokat meg kell találniuk, amit nagyon sok esetben a Régészet Napja honlapján meg felületein találják meg, de nagyon sok olyan látogató van, aki amúgy is eljön a múzeumban és látja, hogy valami kézujeskedés, valami program, valami nyüzsgés van, és akkor úgy csatlakozik. Ezek a mondjuk a spontán résztvevők.
1: Kinek szól elsősorban a régészet napja?
2: Közhelyesnek tűnik, de kicsinek és nagynak egyformán. Mindig megcélozunk minden korosztályt. Reményeink szerint mindenki megtalálja a számítását. Játékok is vannak, de tudományos előadások. Hát a tudományos az inkább ismeretterjesztő, tehát azt mindig kérjük az előadókat, hogy ne nagyon mélyedjenek bele a témába, hanem úgy mondják el, hogy közérthető legyen, és mindenki, aki oda beül, az jól érezze magát.
1: Minden évben van valamilyen központi tematika. Idén mi ez a tematika, illetve önök hogyan igyekeznek ezt a tematikát követni?
2: Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig. Hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni.
1: Milyen előadások lesznek?
2: Őskoros, ókoros és népvándorláskoros kollégák is csatlakoznak, minden korszakból lesz egy előadás, és nagyjából az elitre és a meghirdetett témákhoz, a központi témához kapcsolódó előadásokkal csatlakoznak.
1: Említette azt, hogy a legkisebbeket is várják erre a régészet napjára. Az én fejemben egyébként úgy van a régészet napja, hogy elsősorban kicsiknek szól. Mi az, amit a gyerekeknek kínálnak?
2: Jogos az észrevétel, valóban azért a gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halálra unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli. Fordítva is egy kicsit úgy van, hogy ha apuka anyuka beül meghallgatni az előadást, akkor közben a gyermek is el tudja foglalni magát. Ezért a központi tematika mellett idén nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint témára. Ez úgy néz ki, hogy bemutatunk középkori játékokat is, eredeti leleteket is meg lehet nézni, ezekhez nem lehet hozzányúlni, viszont lesznek róluk másolatok, amiket kézbe lehet venni, meg lehet fogni, olyanok is vannak, amikkel lehet konkrétan játszani. Ezen kívül tervezünk, és most debütál majd egy kincskeresős játékunk, ennek van egy nagyon kedves története, a király kisasszonynak a Huncut Lidérc ellopja a rajzát, és azt kell megtalálni. A végén lesz egy kis jutalom is, azt nem mondom el, hogy mi, meg nem is mondom el, hogy mi maga a játék, konkrétumokat még nem, érdemes kipróbálni. Ezen kívül a kicsit nagyobbaknak lesz egy szerepjáték, ahol egy középkori környezetben kell döntéseket hozni és úgy alakítani a történetet. És kifejlesztettünk egy saját társasjátékot, van a ki ismeri, ki nem, a kígyók és létrák játék. Ennek kifejlesztettük a létrák és vödörök változatát, az az egész verzióját, ahol a ásatáson történő szerencsés és balszerencsés események befolyásolják, az ember előre jut három mezővel, vagy visszaesik. Ezt kipróbáltuk, és nekünk nagyon tetszett, remélem mindenkinek tetszeni fog.
1: Említette ezt a Huncut Lidércet, aki eldugta a rajzokat. Gondolom, hogy ezt a rajzot, vagy ezeket a rajzokat, azokat itt a királyi palotának a BTM-hez tartozó részében kell majd keresni. Tehát a cél nyilván az is, hogy bejárassák az emberekkel magát a királyi palotát.
2: Igen, természetesen annyit elmondhatok, hogy a barokk csarnokból indul, mert ott tudunk a legtöbben összegyűlni, viszont maga a rendezvény az a palota szinten lesz a múzeumban. Tehát a barokk csarnokból elindulva, és itt már rögtön egy kicsit el is spoilerezem az első megfejtést, majd le kell jutni a pincébe, és onnantól kezdve akkor szépen végigvezetjük a látogatót a kiállító térben.
1: Mi a tapasztalatuk egyébként? Mennyi ideig maradnak a régészet napján így a látogatók? Bár ugye nagyon sokféle látogatójuk van ilyenkor.
2: Vannak azok, akik csak végigmennek és megnézegetik, hogy mi a helyzet, vannak, akik a keményvonalas érdeklődők, akik végighallgatják az előadásokat. Ugye az előadások folyamatos pont, tehát délelőtt lesz két előadás, és délután még kettő. Ezek a kápolnában, a kettő között viszont az érdeklődők akkor el tudják tölteni az időt, és találnak mindenféle más érdekességet. Vannak, akik elejétől végig itt vannak, és mindent végigpróbálnak. Maga a rendezvény az 11 órától 5 óráig tart, majd 17 óráig, e között viszont nagyon sok minden színes tennivaló lesz.
1: Ilyen nagyon gyakran hagyományőrzőket is hívnak a különböző múzeumi rendezvényekre. Ezen is lesznek majd?
2: Nem, hagyományőrzőket most ide nem hívtunk, itt a saját munkatársaink lesznek, a műtárgyvédelemtől, a múzeumpedagógiától, a régészeti osztályoktól lesznek szakemberek. Hát most nem tudok mindenkit végig sorolni, aki részt vesz a programban, de magát a programot hárman szervezők, rajtam kívül, és most ABC sorrendben mondom, Máté Genovéva és Mézes Dorottya kolléganők a társszervezők.
1: A látogatók egyébként mennyire szeretik ezt a régészet napját? Mennyire visszajáró a közönség, aki részt vesz rajta?
2: Erre pontos felméréseink nincsenek, de azért szoktunk látni ismerős arcokat, és szoktunk látni visszatérő embereket. Tehát van olyan, aki visszajön, és ezért is van, hogy mindig próbálunk valami újat, olyat, ami tavaly nem volt, meg tavaly előtt sem, hogy legyen valami, amit visszajön. Tehát nem mindig ugyanazzal és ugyanazt nyújtsuk, mert azért lássuk be, hogy háromszor ugyanarra visszajönni már egy kicsit unalmas, akkor inkább keresek helyette mást. Viszont ha ugyanazon a területen valamit teljesen újat is ki tudunk próbálni, akkor az már inkább bevonza az embert.
1: Daróczi Szabó László régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma régészet napjának egyik szervezőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra!
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Tizenöt óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Kisdalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. Ezt az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően mondta az Agrárgazdaságért felelős államtitkár. Molnár János István hangsúlyozta, a tavaszi fagy és a csapadékhiány nem kedvezett a szárazföldi növényeknek, ugyanakkor a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása mintegy 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szakemberek szerint Dél-Amerikában jelentős terméskiesés várható, ami komolyan befolyásolhatja a gabonapiaci árakat világszerte. Indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak az Európai Bizottság az OFFI ZRT hivatalos célú hiteles fordításokra vonatkozó kizárólagos jogosultsága miatt. A testület álláspontja szerint ez indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a letelepülés és a szolgáltatásnyújtás uniós szabadságát. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar szabályozás az állami irányítás alatt álló OFFI ZRT számára biztosít kizárólagos jogot a hivatalos célú hiteles fordítások elkészítésére. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk az Észak-Atlanti Szövetség védelmi erejében a NATO európai tagországainak, ezt a török elnök mondta Ankarában. Recep Tayyip Erdoğan a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette. Az elnök hangsúlyozta, hazája mindent megtett annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke 5%-át fordíthassa védelmi kiadásokra, illetve a török kormány 24 milliárd dollár további forrást különített el a NATO légi és kato- és rakétavédelmének megerősítése érdekében elindított acélkupola programra. 92 éve indult el a balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfred ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelzőágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők. Továbbra is napirenden van Balatonalmádiban a fizetős parkolás bevezetése. A helyi önkormányzat most egy átfogó, a hónap végéig kitölthető kérdőívben kéri ki a lakosság és a turisták véleményét. A téma már tavaly ősszel is komoly indulatokat váltott ki a településen. A jelenlegi felmérés a szezonális, valamint az egész éves díjfizetés lehetőségét is vizsgálja.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 140.415 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 19 milliárd forintot. 7,1%-kal erősödött a MOL 3.922 forintra, az OTP 1,3%-os mínuszban 45.210 forinton áll. A Richter 2,2%-kal csökkent 12.010 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-kal került lejjebb és 2.662 forintnál jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 357 forint és 47 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 58 fillér, egy svájci frank 387 forint és 81 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 1,7%-kal csökken, a párizsi CAC40 1,6%-kal került lejjebb, Milánó 9/10, Madrid 2,1%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, újabb záporokkal, zivatarokkal. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet éjjel 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt pedig az Autórádió magazin műsor, ami most Esztrád műsorra avanzsálta magát, hiszen szerintem biztos felismertétek a hangot, hogy nem Bunkóczi László beszél veletek, hanem Jobbágy Robi vagyok, és köszönöm szépen a velem szembe ülő Szabó Bencének, hogy beengedett a stúdióba, és egy kicsit beenged ebbe az érába, ami az autózásról szól, és nekem ez egy ilyen teljesen különálló dolog, én felhasználója vagyok az autóknak. Abszolút nem értek hozzá, szeretem a Forma 1-et, és lesz egy ilyen tematikájú kis sztorizgatás ma, ugye, ami valamilyen szinten kapcsolódik a Forma 1-hez. Egyébként nem úgy, mint a múltkori műsorban, a múlt heti műsorban, ahol az Audi új csapata volt magyar vonatkozásban a vendég. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek még ilyenek, de most is érintve lesz egy picit a Forma 1, ha jól tudom, velem szemben, hölgyeim és uraim, az Esztrád varieté királya, Szabó Bence.
2: De jó is. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Hát igazából már a kedves szavait hallatán nem bánom meg, hogy átadtam neked ezt a beköszönési lehetőséget, mert igazán hízelgő, és bárcsak igazak volnánk azok, amiket mondtál.
1: Amúgy a Szabó Bencéről ugrik be, hogy a héten hányszor kaptad meg, hogy nem te vagy az a Szabó Bence.
2: Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon picit kihűlt ez a topik, ezen a héten nullaszor kaptam meg, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt azért elég gyakori volt a rákérdezés és az aktualitásra való reflektálás a nevem hallatán. Igen, picit már uncsi is volt, de hát ez van, ugye volt olimpiai bajnok Szabó Bence is volt most egy...
1: Nem jaj, még... de jó, hogy ellenpontozol, hogy van más Szabó Bence.
2: Igen,
1: is
2: van, meg hát itt vagyok én is.
1: nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim.
2: Igen, úgyhogy mai adásban szintén folytatjuk jó vagy rossz szokásunkat, ahogy tetszik, hogy a Laci igazoltan továbbra is távol van, innen is szeretettel üdvözlők, és nagyon reméljük, hogy
1: mindig valahol a sivatagban.
2: Eseménymentesen tölti a szabad idejét. Beszéltem vele a napokban, már elefántot és szurikátát látott.
1: Azt hittem evett.
2: Nem. Szerintem. Hát ugye itt a Szalai Balázs volt nem régiben vendégünk, aki elmondta, hogy kiváló T-bone steakeket és nagyszerű reggeliket tud rittyenteni, úgyhogy igen, nem hiszem, hogy elefánt húsra fanyalodnának.
1: Generációs különbség lehet egyébként, úgyhogy a Szalai Bunkóczi párosról, hogyha egy pár szót mondasz, egyébként a világi Párizs-Dakar versenyzők, ugye a magyar vonatkoztatásban a legsikeresebb versenyzők.
2: Hát gyakorlatilag az egész ország így ismeri őket, így párosával ismeri őket, és nagyon szép sikereket, meg nagyon hosszú évtizedes barátságot építettek fel együtt.
1: Ez biztos áldás, és nem átok.
2: Valószínűleg így van. Erről az érintetteket kellene fogjuk inkább majd megkérdezni. Úgyhogy a mai adásban, ahogy már a Robi említette, aki ezúton kibújt zenei szerkesztő és technikusi zubbonyából, és immár
1: bebújtam egy másikba.
2: Bebújtál ide társamként a mai adásban, hogy ne legyek
1: köszönöm
2: egyedül, hogy ne egy ilyen őrületes monodráma legyen, és tolba mondjam az eseményeket. Ugyanis én Monakóban jártam nemrégiben.
1: Ugyanis én monodrámában fantasztikus vagyok.
2: Nemrégiben Monakóban jártam ezen a kiváló historikus autóversenyen, amit majd szépen ki fog faggatni a Robi, hogy milyen
1: igen,
2: volt.
1: Igen, micsoda véletlen, hogy én szintén követtem ezt az eseményt, ami persze nem igaz, de hogy egy picit felokosítottál ebből a dologból, hogy ez valójában ugyanaz a pályán zajlik,
2: igen,
1: ahol
2: igen.
1: A Forma 1-es futamok.
2: Nem volt nehéz nem követned, jó dupla tagadás, ezt valaki bogozza ki, aki akarja, mert hogy azért a őrületes publicitás nem kap ez az esemény. Tehát ez egy...
1: Ennek mi az oka? Van egy ilyen kis ékszeres doboz feeling?
2: Nagyjából igen. Social médiában eléggé viral a dolog, hogyha megnézed az egyes felületeket, akkor gyönyörű tartalmakat csinál a Monakói Autóklub, aki ennek egyébként a főszervezője ennek az eseménynek. 97-ben alapították ezt az eseménysorozatot, ami immár eseménysorozattán nőtte ki magát, mert amúgy úgy volt, azt hiszem, hogy egy darab esemény lesz ez a dolog, de akkora volt az érdeklődés és a hype, hogy évről évre megrendezik mindig.
1: Jól tudom, hogy kizárólag oldtimer autók, kizárólag idős autók.
2: Így van.
1: Van ennek valamilyen határpontja, hogy mi számít annak 30-50 év?
2: Én hát ennél
1: olyan,
2: csak följebb.
1: Olyan laikus vagyok, hogy két ütemű, négy ütemű, három kerekű, négy kerekű. Erről mesélsz egy picit?
2: Ennél csak följebb van, illetve hát régebbre nyúlik vissza a mezőny összetétele, tekintve, hogy 1930-as évekbeli versenyautók is felvonulnak ezen a versenyen, és egészen a 80-as, korai 80-as évek Forma 1-es autóig bezárólag láthatsz a pályán.
1: Tehát akkor ez csak Forma 1-es autók?
2: Ez csak Forma 1-es és versenyautók, igen, de döntően...
1: Gondolom azért így mellette parkolnak még csodák, amire így kapkodod a fejed.
2: Hát ott gyakorlatilag csak a fejedet és az álladat kapkodod a földről. Tehát ott ez történik folyamatosan. Olyan őrületes élmény, és annyi inger ér, és hát nem titok, hogy ugye én nem normál fizető vendég voltam, hanem alulfizetett média munkásként vettem részt ezen a kiváló rendezvényen, amit ezúton is köszönök a rádiónak, hogy azért a kulisszák mögé így volt esélyem bepillantani, és be tudtam jutni olyan helyekre, és tudtam látni olyan dolgokat, amik a földi halandó számára elérhetetlenek. Tehát, hogy mellettem parkoltak millió eurónyi versenyautók, és ebből 200 darab. Olyan versenyautók, amiket zsengekorom ellenére én szeretek, tehát, hogy például nem láttam James Huntot, és... segítsként hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe. Niki Lauda, köszönöm, az egyetlen régi Forma 1-es, akit a Robi ismer, de köszönöm, hogy alám nyúltál ebben a szorult helyzetben.
1: Nagyon szívesen egyébként a talpon álló műsorvezetőit hívtam volna föl, hiszen fekete övesek egyébként Forma 1-ből rendszeresen is meg is szólalnak a műsorukban, úgyhogy őket hallgatom, érdemes őket hallgatom, mert Forma 1-ben is ott van.
2: Nagyon, nagyon jó, ezt nem
1: szóval,
2: tudtam, hogy köszi ezt az ajánló. James Hunt és Niki Lauda rendes húsvér versenyautó, Fittipaldi
1: autója.
2: Ott volt rend, tehát ezek nem replikák, ezek nem ilyen olcsó utánzatok, tehát ez gyakorlatilag ezek az előbb említett autók felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
1: De ez nem úgy van, mint mondjuk Athénban, amikor elmész egy múzeumba, és akkor mutatnak egy szobrot, és azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg gyakorlatilag az eredeti, és kiderül, hogy az eredeti az lent van a pincében, mert hogy még véletlenül sem nyúljon hozzá valaki,
2: igazából nem.
1: Szerelmese a dolognak, és akkor lekanyarítok a gumiból egy kis darabot, amit szeretnék hazavinni.
2: Igazából nem, mert hogy ennek utána tudsz nézni, a mezőny összetétele, ugye az autókról most beszéltünk, úgy tevődik össze, hogy egy nagyon pici szeletét képezik a már régi versenyzők, a nagy öregek, például Jean Alesivel találkoztam több ízben, nagyon, nagyon kedves ember, és gondolom ő megvan.
1: Hát persze.
2: Nyilván Hungaroringre is van elnevezve egy kanyar róla, meg ő például azt hiszem, hogy a tavalyi nagy díjom volt egy ilyen privát túra a Hungaroringen, és videóüzenetet küldött az ott résztvevőknek, tehát neki nagyon, nagyon fontos kötődése van Magyarországhoz és a Hungaroringhez.
1: Majd egyszer megkérdezném egyébként, hogy mitől ilyen szerelem nagyon sok pilótának a Forma 1-es pálya, mert nagyon sokan szeretik, tehát irreálisan sokszor emlegetik a magyar pályát,
2: hát,
1: ahhoz képest, hogy high-ban, high levelben, technikában mennyire máshol tartanak.
2: Hát tudod,
1: pályák.
2: Erre az a default programozott válasz bárkinek, hogy ezt őket kell megkérdezni erről, mert hogy ők tudnának hitelt érdemlően nyilatkozni, mi csak ugye a...
1: Hát nem akarlak predesztinálni, hogy majd menjünk ki együtt, és kérdezzük meg.
2: nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nagyon sokan vannak olyanok, akik elsőként a Hungaroringen nyertek, és ezért kerül egy ilyen magasabb polcra náluk a magyar pálya, de
1: tehát az érzelmi kötődés.
2: Mindenképpen érzelmi kötődés.
1: Élmény.
2: Nem gondolnám, tehát anélkül, hogy tényleg belelátnék bármelyikük fejébe, vagy tudnék idézni erről a nyilatkozatokat, nem gondolnám, hogy a pálya technikássága, vagy a változékony időjárás, hanem ezek legtöbbször a pilóták, ha szeretnek egy pályát, az érzelmi alapú.
1: Nagyon elkanyarodtunk itt a Monaco történettől, de közben meg nem is, mert hogy nagyon érdekelnének ezek a régi autók.
2: Bármikor vissza tudunk kanyarodni.
1: Így kanyarodtunk vissza, frappánsan, hiszen így ez az autós magazin műsor. hogy ezek a régi autók, ezek ugye még nem szervófékkel rendelkeztek, nehéz volt a kormány tekerni, váltani, ugye vannak ilyen régebbi képek is mondjuk Sennáról, hogy úgy szállt ki az autóból így váltás után, hogy nem mozgott a válla, meg ilyenek, tehát akkor ezek ugyanabban az autentik állapotban, klasszikus régi bukós isakok, na én attól lettem volna, ez egy jó James Hunt bukós isak, az szerintem motoron még zseniális.
2: Hát az nagyon menő lett, nem is láttam még ilyet. Egyébként annyira szeretem a James Huntot, meg az őt körülvevő mítoszt, hogy nekem képzeld, van ilyen kis James Hunt bukós is a komis otthon.
1: Jaj, de jó neked.
2: Ugye?
1: Majd kölcsönadod?
2: Majd egyszer behozom, de nem foghatod meg, mert olyan lesz.
1: Mesélsz erről, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen 10-15 körös verseny, vagy több futam, vagy kategóriák vannak?
2: Igen,
1: hogy
2: néz ki, ugye válaszol már 5 perc ezelőtti kérdésedre, hogy vannak a kategóriák, vagy úgy van beosztva, hogy milyen évtizedből származik az adott versenyautó, vagy úgy, hogy milyen motorizáltságú, vagy a kettőnek ugye egy egészséges metszete. Tehát a 30-as évek régi szivar alakú autóitól elkezdve, a maira már kísértetiesen hasonlító 80-as évekbeli Forma 1-es autókig látunk versenyeket, és egyébként ugyanúgy néz ki, mint egy átlag F1-es hétvége van. Szabad edzés, időmérő és verseny. Ugyanolyan elosztásban péntek, szombat, vasárnap.
1: Volt ilyen felvezető parádi műsora futamok előtt? Tehát, hogy ilyen, én arra vagyok kíváncsi, hogy voltak ilyen autentikus korabeli ruhába öltözött modellek, akik
2: nem.
1: Nagy szemüvegben, nem?
2: Igazából hát nem volt.
1: Mekkora hiba?
2: Nem volt itt.
1: Tehát, hogy arra gondolok, hogy Monaco akkor így felöltözik egy olyan old school világba, mint amit képvisel ez az autó.
2: Avatatlan szemmel vagy gondolatokkal ezt jogosan érezheti az ember, hogy ez egy ilyen sztori. Létezik egyébként ilyen verseny, azt hiszem talán az angliai Goodwood Fesztiválnak van egy ilyen, kétféle Goodwood van, egy újabb zárójelet nyitunk, hogy van a versenyző Goodwood, meg van ez a historikus Goodwood, és ott érdemes beöltözni, de itt, hát 3 napot ott voltam, és egy darab régi öltözetű embert nem láttam, ugyanakkor nagyon sok Gucci és Louis Vuitton outfitet láttam.
1: Hát akkor ezt engedjük el, ezt a szállat. Mi volt a legnagyobb hatással rád? Mi az, ami nagyon beégett, megmarad?
2: Voltam már párszor motorsport közelében, de most először ijedtem meg egy picit. Mert hogy...
1: Kikerekedett a szemem, mondom a hallgatóknak. Mi történt?
2: Mert hogy az van, hogy ez ugye nem egy gyors pálya. Ez a monokói pálya, ez egy technikás, kanyaros, lassúnak, talán a szezon leglassabb pályaként is apostrofáltam, most ebben nem vagyok biztos, de előlegezzük meg neki a bizalmat. Rengeteg visszafordító kanyar, ugye egy utcai pálya, nagyon szűk, előzni gyakorlatilag lehetetlen, de van néhány olyan szakasz, ahol azért az ott meg lehet ereszteni neki, és mivel ugye nekem olyan belépőm volt, meg akkreditációm, hogy gyakorlatilag bárhova mehettem a pályán, ezért megtehettem azt, hogy voltak olyan részek, vannak ilyen védő safety rácsok, tudod, hogy ha bármi történik, akkor ne zuhanjon az autó a nézők közé, de vannak olyanok, hogy a fotósoknak egy pici ilyen kis kukucskáló rések vannak ezeken. És oda így
1: kihat... Igen, de ez egyébként az összes többi pályán.
2: Igen, ez így van. Ez pontosan így van. Ugyanakkor, hogyha ott kikukucskálsz, akkor érzed, beleremeg a gyomrod, ahogy ott 200-al elmegy melletted a egyébként hangorkánnal, mert ugye a modern autóknak szar a hangja. Ezeknek iszonyatosan jó hangja van. Tehát azt gondolnám, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna erről, hogy az odajáró közönség elsősorban a hangélményért jár oda. Mert olyan őrületes akusztikai élményt szinte már fáj. Tehát
1: az arra fogékonyaknak.
2: Az arra fogékonyaknak. Igen, olyan őrületes fülgazmusokat lehet átélni, aki fogékony erre a motorsport sztorira. Ugyanakkor azt képzeld, hogy már én, aki erre fogékony vagyok, szerintem már elgondolkoztam azon, hogy vagy benyessem a zajszűrős fülesemet, vagy lopjak valamelyik hospitality-ből egy füldugót.
1: Azt nézem, hogy voltak csoportok, A, B, C, D, E csoportra vannak itt, ha jól látom, rendezve.
2: Igen,
1: az
2: tehát
1: az
2: 50-es, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek. Tehát, hogy az a jó az egészben, meg az a nagyon látványos, hogy mindig történik valami.
1: Korai
2: tehát,
1: turbó korszak.
2: Van, olyanokat fütyültek, hogy annyira durva, csomó, amikor visszavált kanyar előtt, nagy fék, fütyül, tehát hallod a technikát, hallod, hogy nyikorog a fék, hallod, hogy fütyül a turbó, hallod az ordító V8-at, tehát, hogy elképesztő hatással tud lenni az emberre.
1: Sejtem, akkor ezeket az ilyen videójátékokban lehet megtapasztalni, meg hallani, aminek vannak olyan 60-as évekbeli beállításai, nem? Meg van egy két ilyen extra pálya, ahol elő tudsz venni ilyen autókat, és akkor ahhoz meg vannak csinálva ezek a hangok.
2: Hát igen, de hát...
1: Itt gyakorlatilag a kulcseleme volt ennek a 6-7 futamnak az, hogy tényleg autentikus
2: az
1: autó.
2: Az biztos. És az egész városban, hogy egy ilyen mini államról beszélünk, ami egy városos ország, az egész várost és országot bezeng ilyenkor, visszaverik a házfalak a hangot, és amúgy meg az egész közösség, tehát azt mondod valakinek, hogy Monaco, Monte Carlo, mi jut először eszébe, gazdagság, fényűzés, pompa, luxizás, stb. Ez igen, ez így van, maximálisan így van, de annyira emberi, és annyira figyelnek rád, és annyira kedvesek, hogy és nem, ez nem az a megjátszott műkedvesség, mint mondjuk Dubajban, hanem tényleg érzed, hogy itt ugyanazt a témát szerető emberek összegyűlnek tízezresével, és élvezik a látványt és a hangot.
1: Bence, nem is tudtam, hogy te ekkora világpolgár vagy egyébként, hogy így az autómesdjén így össze tudod hasonlítani a különböző országokat.
2: Hát ez nem kell világpolgárnak. Nem kell világpolgárnak lenni.
1: Csodálat. Tehát akkor milyen autók? Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, és van McLaren. Egy felsorolásban egy Brabham nevű igen. dolog, amiről én egyáltalán nem tudok
2: semmit. Ez egy nagyon régi versenyistáló és versenyautó. Közepesen híres mondjuk úgy, de azért a legtöbb tömeg a Ferrari, meg McLaren és Lotusok között, ugye nem tudom, hogy megvan neked a klasszikus fekete aranyfestésű Lotus.
1: Persze, például persze. Ezek 16 kerékkel.
2: Az nem volt, az ott nem volt. Tudom, hogy melyikre gondolsz, de az ott nem volt.
1: Figyelj. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt akkor így gatya elengedik, és tényleg verseny van, nem. Vagy mert hogyha oda vágod, vagy oda igen, csapod ezeket a gépeket, akkor ott nem az, hogy húzós, hanem valószínűleg nem is tudod pótolni.
2: Hát
1: ezeket.
2: Szerintem azért meg tudom.
1: Vannak... csináltatni nyilván, értem én, csak hát akkor már veszít az értékéből, illetve abból, hogy mennyire hiteles, hogy milyen régi.
2: Most nyilván ahhoz nem tudom, milyen szakértő szemnek kell lenni, hogy meg tud ítélni, hogy a csávókán mennyire nyílen vette azt a kanyart, vagy még esetleg elfért volna.
1: Tehát a rádión tudod, hogy akkor, amit megbeszéltünk a két körrel előbb, akkor most egy 30 másodperc múlva előzök, jó? Kicsit tett ki, ijeszgessünk rá a közönségre, hogy legyen olyan, igen. És én nagyjából ezt képzelem.
2: Volt egy-két túlvállalás amúgy, tehát volt egy pici falhoz kocintás, meg megpördülés, és ott azért szerintem ott
1: ez
2: azért lepereg.
1: Ez nem része volt? Vagy nem. Megfagyott a levegő.
2: Nem, hát azért ezek az igazi ilyen, nem tudom, keménytökű, régi, old school versenyzők, akik tényleg versenyzők voltak, vagy mondjuk olyan versenyzők, akik rajthoz állnak ebbe, akik nyilván tele vannak pénzzel, de imádják ezt, tehát, hogy szenvedélyből versenyeznek.
1: Hát ez egy autók Euróban, gondolom.
2: Azok, érted, nem sajnálják. Lehet, hogy a lelkem én sajnál, hogyha odaveri, de hát versenyezünk, vagy nem?
1: Én nagyon drukkolok neked, hogy jövőre is eljuss, és valami kis bőröndbe majd vigyél magaddal, légy szíves, jó?
2: Majd összecsomagolnak.
1: Zenéljünk egy picit, és elmondod, hogy utána a telefonos interjúnk kíván lesz.
2: Igen, mert egy picit ilyen Monaco fejnehéz volt ez az első rész, de hát ugye két blokkból áll az adásunk. A második részben Monacóba, Kínába repülünk, segítségünkre pedig Szent Kúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője lesz, aki telefonon lesz itt velünk, és Pekingben járt a kínai autószalonon, és ki fogjuk faggatni, hogy mennyi csodát és újdonságot látott.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Kis Zalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Peking felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy tartsák magukat a két ország közötti harci cselekményeket lezáró, korábban aláírt memorandumhoz, a fennmaradó vitás kérdéseket pedig párbeszéd útján rendezzék. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kína továbbra is figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzet alakulását. Donald Trump amerikai elnök Ankarában a NATO csúcson mondta, hogy az Iránnal a harci cselekmények leállításáról kötött megállapodásnak szerinte vége van. A Commerzbank független befektetőinek kevesebb mint 2%-a fogadta el az UniCredit felvásárlási ajánlatát a Reuters információi szerint. A német bank közleménye alapján a Commerzbankban szintén tulajdonos német kormány az ajánlatot agresszívnek és ellenségesnek minősítette. Ezzel együtt az olasz pénzintézet a hónap elején lezárult folyamat végére 47,6%-os részesedést szerzett. Jelentős létszámleépítést hajt végre az Allianz a mesterséges intelligenciára épülő megoldások bevezetése miatt. A Bloomberg hírei szerint az elbocsátások elsősorban az utazási és asszisztencia biztosításokra szakosodott üzletágat érintik. Az intézkedés Európa szerte mintegy 1800 munkahelyet érinthet. 92 éve indult el a balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfred ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbocra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1%-os csökkenés mellett 140.206 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 20 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal került feljebb 3.932 forintra, az OTP 1,3%-os csökkenésben 45.210 forinton áll, a Richter 3,2%-kal került lejjebb 11.890 forintra, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.666 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 357 forintba és 14 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 41 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 63 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 1,7%-kal csökken, a párizsi CAC 40 1,6%-kal korrigál lefelé. Milánó 8/10, Madrid 2%-kal áll a negatív tartományban. Néhány perccel nyitás után a tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 1%-kal csökken, az S&P 500-as 0,5%-kal, a Nasdaq Composite 3%-kal került lejjebb.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, a hőmérséklet éjjel 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
2: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió. Ma egyedül vagyok, illetve hát itt van velem Jobbágy Robi kollégánk, akivel ugye az előző blogban végigbeszéltük a monakói historikus F1-et.
3: Te abszolút mozi volt, abszolút hűsziház.
2: És arra kapacitálnálak a folytatásban, és hogyha bármi esetleg benned ragadna, vagy felmerülne Kínával kapcsolatban, akkor nyugodtan ragadj
3: a mikrofont. Jó, szépen.
2: És mert hogy Kínába repülünk most Monakó utcái után, vonalban pedig a kínai kalandor, Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztőjét köszönhetjük. Nyihao Ákos, hogy vagy?
4: Hello, sziasztok!

0: tudtam, mert egyszerűen annyira zsúfolt volt ott az az egy nap, amink erre volt. Tényleg én azt gondolom, hogy erre leginkább 2 hét kéne, de mondjuk legalább 3 nap. Igen.
1: De ez elég komoly erőltetett menet lehetett, hogyha, ha jól sejtem. Illetve te nem először vagy Kínába, ugye? Másodjára vagy harmadjára?
0: Másodjára vagyok. Tavaly voltam először a Shanghai autószalonon, és most a Pekingin, de hát ugye a Pekingi az minden eddiginél nagyobb autószalon volt, és ez nem csak Kínára értendő, hanem az egész világra, tehát szerintem manapság a világ legfontosabb autóipari eseményeit Kína hozza el nekünk most már jó pár éve, és ez számokban is eléggé megmutatkozik, tehát hogy 1 millió látogatóról beszélünk, 380 ezer négyzetméter kiállító terület, 1450 modell, és százas nagyságrendű termékpremiér, tehát elképesztő mennyiségű, feldolgozhatatlan információ, autó, technológia, infotainment rendszer és mindenféle egyéb humanoid robottól elkezdve helikopteren át.
1: Tehát azt mondod, hogy feldolgozhatatlan, akkor egy picit nagy falat volt ugye ez neked is, nem? Pedig...
0: Hát ez most olyan poén volt, hogy a falatta a másikat.
1: Ráadásul a nagy. Ugye már. Még mielőtt egy picit itt belemennénk a kínai autóipar rejtelmeibe, azt láttam így a szakmában, hogy nagyon nagy számú magyar újságíró képviseltette most magát, illetve mondtad, hogy 10 napig kín voltatok. Ez mennyire példátlan?
0: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy példátlan, de biztos, hogy egy nagyon erős jelenlét, hogy a kínai gyártók részéről rengeteg kínai autógyártó próbálja most megvetni a magyar piacon is a lábát, és azt lehet látni, hogy a mostani nagyjából 8-9%-os magyar piaci hányadról azért ők eléggé el szeretnének rugaszkodni, és hát ez nem csak azt jelenti, hogy akár árversenyben, akár a modelloffenzíva terén erősek, hanem azt is jelenti, hogy bizony ők a médiában is szeretnének alaposabban megjelenni. És igen, meg voltunk hívva, rengetegen meg voltak hívva, igen, ez egy kvázi vezetett túra, én a Geely-vel mentem, de sokan mások mentek a Chery-vel, a BYD-vel is. De ugye ezt mindig szeretem hozzátenni, hogy alapvetően az, hogy te akkreditált újságíróként a saját zsebedből kimész egy pekingi autószalonra és megnézed.
1: Az nincs.
0: Az egyébként van.
1: Van?
0: De semmi más. Mm-hmm. Tehát semmi más nincs ebben, hanem akkor csak oda mehetsz, és csak statikusan tudsz dolgokat megnézni, és azokat sem feltétlenül túl közelről, mert ezek nem annyira nyitott autószalonok, mint mondjuk egy párizsi volt régen, hanem itt azért elég erősen elkordonozva, időablakokhoz kötve lehet csak valójában bejárni ezeket a standokat belülről.
1: De még médiapasszal is?
0: Médiapasszal is. Annyi látogat, tehát hogy gyakorlatilag a szakmai napon is konkrétan tele volt minden, és egyszerűen nem lehet ezt már menedzselni másképp. Tehát ha téged nem visz ki egy konkrét autógyártó, akkor legfeljebb az ilyen szabad 20-30 percekben tudsz esetleg bemenni, de ugye a legtöbb időablak az le van foglalva, akár tévéknek, médiáknak, meghívott partnereknek, tehát ott nem az van, hogy te odamész és körülnézel és levideózod, hanem hogyha nincs bejáratott meghívód, akkor az biztos, hogy az csak a szerencsén fog múlni, hogy te bejutsz.
1: Hát ez nagyon durva. Tehát hogy akkor gyakorlatilag már a szakmai napon is lehetetlen bármiféle tartalmat gyártani, vagy érdemben ott lenni a szalonon. Ez számomra nagyon-nagyon furcsa és idegen. Viszont, hogyha végignéztél a standokon, nagyon sok márka valószínűleg már ismerősen csenket Magyarországon is, de nagyjából mi az aránya annak a már hallottál róla, meg talán van is itthon, és a teljességgel ismeretlen márkák között mi volt az arány?
0: A teljességgel ismeretlen az azért kezd el szerencsére redukálódni, mert azért a legtöbb számunkra névileg ismeretlen márka az jó eséllyel valamilyen nagy konglomerátumhoz tartozik, és azért nagyon sok hasonlóság van a termékek között, és ugye ezek egy kupacban is vannak, tehát nagyjából el tudod helyezni azt, hogy még ha egy autó számodra ismeretlen, akkor is nagyjából hova tartozik, és hogyan kell azonosítani, úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy azért nagyjából mindent össze tudsz rakni, de nagyon sok olyan modell van, amit nem látsz itthon soha.
1: Azok alapján, amit mondtál, már meg sem merem kérdezni, hogy tesztvezetés volt-e?
0: tesztvezetés az külön volt, tehát nekünk úgy volt a program, mi a Geely-vel mentünk ki, a Geely-hez tartozik ugye a Volvo, tehát innen ismerhetjük leginkább, az LLVC

0: London taxik, illetve ugye a Link & Co, a Zeekr, ami egy prémium márka, meg persze maga a Geely, és ők elvittek az ő központjukba, Hangcsuba, és ott lehetett zárt pályán tesztvezetni. Egyébként ugye utcán nem vezethetsz, hogyha nincsen kínai akreditált jogosítvány.
1: Igen, ami úgy tudom, hogy elég bonyolult megszerezni, tehát nem, az, nem úgy van, mint az amerikai, vagy bármelyik európai esetleg, hogy akkor a nemzetközi jogcsi elég, hanem oda kell valami egyéb dolog.
0: Külön kell, igen, meg lehet szerezni, tehát nem kell hozzá levizsgázni, de nagyon bonyolult és komplikált folyamat. Plusz hát igazából nem is nagyon szerették volna szerintem az autógyártók, hogy mi ott vezessünk, mármint normál közúton, úgyhogy erről nem volt.
1: De és mit tapasztaltál egyébként a Geely-vel, amit egyébként nem tudom, hogy mikor fog átmenni a köznyelben, mert ezt mindenki Geely-nek ejti. De hogyha ez Geely, akkor a Geely, akkor Geely.
0: Hivatalosan Geely, és egyébként vicces, mert így másfél elvel kéne kiejteni, ami hát gyakorlatilag a lehetetlenség kategória.
1: Másfél
0: hát ugye a Geely, igen, ezt így mondták, és hát valóban nem tudok belekötni, mert ahogy ők kimondják, azt más, mint ahogy én kimondom. Igen.
1: És hát ugye egy kínai úriemberről lett ugye elnevezve Mr. Geely-ről. A tulajdonosára.
0: Szóval, jó árértékarányú modellek érkeznek hamarosan. Hát már most is ugye vannak ilyenek, de jön egy ilyen 4,1 méter körüli hátsó kerekes, 300 km körüli hatótávú, 15 körül fogyasztó, egy úgymond észszerű elektromos autó. Ugye gyakorlatilag ez a Skoda Epic, meg Volkswagen ID Polo, meg
1: azoknak a konkurencia
0: lesz. Igen, és ugye nyilván a legerősebb ér mellette, hogy hátsó kerékhajtású, és ugye, hogy Európából mennyire nehéz a komplet világot látni, azért az nagyon sokat elmond róla, hogy kis autó kategóriában most a világ legnépszerűbb autója ez a Geely L2 vagy EX2 piac függően, tehát hogy ez egy elképesztő darabszámot produkáló autó, tehát 2025-ben eladtak belőle 400 valamennyi ezret, megverte a Model Y-t.
1: De világszinten? Vagy hát ezt ők mondják magukról, vagy ez egy tényleg ilyen bizonyítható dolog, és ez így van?
0: Ez egy sales dolog, tehát hogy ez egy teljesen egyértelmű számokkal tisztán látszó történet, amit nem csak ők állítanak, hanem a
1: ezek olyan modellek voltak, amik lesznek majd Magyarországon, vagy legalább Európában?
0: Rövidesen, igen, abszolút. És egyébként a Zeekr is érkezik, akik ugye a prémium gyártóként érkeznek. Ugye ők, nekik van egy 1400 lóerős plug-in hibridjük, ami ugye úgy épül fel, hogy van 2 darab hátsó villanymotor, egy darab első villanymotor, egy 2000-es turbós benzines, és akkor ennek az összteljesítménye, a rendszer teljesítménye az 1400 lóerő, amit hát így kimondani is durva. És azzal is egyébként gyorsultunk.
1: És milyen élmény volt valahogy próbáld meg átadni, hogy mondjuk egy Tesla performancehoz képest milyen?
0: Hát egy performancehoz képest ugye egyértelműen erősebb, egy plethez képest egyébként nem feltétlenül, tehát hogy az van vele, hogy a csúcs teljesítményből önmagában nyilván kevesebbet ad át a konkrét gyorsulás, mert ugye ott már, tehát nyilván a csúcs teljesítménnyel végsebességet csinálunk leginkább teljesítmény szinten, miközben ugye ott már a gyorsulás, nem már azért a hajtás, a lánc kialakítása, maga a rajtprogramnak a vezérlése, az már sokkal-sokkal többet tud számítani, meg ugye a gumi, meg a többi. De a lényeg az, hogy ez is egy ilyen elképesztő teljesítménybomba, tehát hogy azért nem az a lassú dolog, de ilyen 3 másodperc alatti gyorsulás.
1: Az mondjuk egészen kellemes élményt tud nyújtani.
0: Picit, szabad esés környéke.
1: Igen. Picit kanyarodjunk vissza a szalonhoz, bár azt mondtad, hogy sajnos időszűkében nem tudtál sokat ott lenni, de hát csak láttál valamilyen említésre méltó dolgot. Mi volt az, amilyen nagyon-nagyon lélegzetelállító volt, és ilyen állásos sztori?
0: Hát a méretek. A méretek az egyszerűen nem lehet leírni, hogy azok mennyire elképesztőek. Nagyon megy a luxus, tehát egyértelműen az látszik, hogy a a high-tech és a luxus, ez a kettő az, amivel most a kínai autógyártók próbálnak valamilyen módon piacot szerezni, mert ugye
1: de ezt nem
0: nagyon
1: most kezdődött
0: náluk
1: egyébként, hát ez egy 2-3 éve már próbálnak, nem? Tehát, hogy elsősorban abban a szegmensben tudnak érvényesülni, főleg hazai piacon, vagy nem tudom, hogy ez hogy
0: így
1: látom.
0: Így van. Öldöklő piaci verseny van Kínában, szűkül a tér, egyre nehezebb az autógyártók helyzete, ez nagyon tisztán látszik, és nem csak az ár az, ami segít abban, hogy egy autó sikeres legyen, bár sokszor nyilván igen, de ugye egyrészt van a Xiaomi-s irány, ahogy az SU7, az szerintem nagyjából olyan szinten piacteremtő, meg annyira trendmeghatározó autó volt Kínában, mint mondjuk egy iPhone. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából így tudom leírni, és egyszerűen az a fajta design filozófia, az az aerodinamika, az a minimalizmus, az a kijelzővezéreltség, az a távol irányíthatóság, az a szintű AI, az a minden, az több autógyártó próbálja most lekövetni. Nagyon pörög az AI, nagyon pörög
1: ezt akartam kérdezni, hogy tudsz valami olyasmi feature-t mondani, ami nincs meg az európaiban, és mondjuk egy ilyen versenyelőnyt tud a kínaiak számára biztosítani, és ilyen teljes agyeldobós felszereltség, vagy bármi vezetés támogató dolog?
0: Mindent láttunk már különféle demókban. Tehát itt ugye nem az a durva, hogy mondjuk van szilárdtest akkumulátoros technológia a Geely-nél, vagy van robotaxi, vagy van olyan szintű önbeparkolás, ami már gyakorlatilag emberi teljesítménnyel megverhetetlen, mondjuk akár időben egy ilyen párhuzamos parkolás. Tehát, hogy ilyeneket mindig látunk, tudjátok, az ilyen mindenféle demókon, meg teszteken. Igen. Tehát, ilyen, tehát, hogy nem volt ugráló és szaltózó autó, ha erre gondolsz.
1: Pedig ugráló tudott volna lenni, ugye a BYD-nak
0: Sőt, ugráló valószínűleg volt is, igen, de hogy ilyen szintű állejtést én most nem láttam, viszont a luxus szegmensben, illetve hát most ezt ilyen nagyon-nagyon halkan akarom csak kimondani, hogy az ilyen Rolls-Royce konkurens formatervek, ez az öngyilkos ajtós, elképesztően hosszú tengelytávú, magas övvonalú, minden bőrrel varrott, és minden igényes, ízléses, míves, hatalmas krómfeln is irány. Ez is egy olyan történet, ami több autógyártónál azért megjelent. Úgyhogy ez a másik olyan irány, a tech irány mellett, ami egyértelműen egy ilyen trendformálónak látszik most a kínaiaknál.
1: Tudom, hogy nem ez a márka vitt téged, de hát azért csak beszélhetsz róla, hogy például a Magyarországon nagyon-nagyon széles körben ismert BYD-nak volt valamilyen gurítása, vagy mondjuk nézzük át a Magyarországon még jelenlévőeket, hogy ők mutattak valami nagyon nagy új dolgot?
0: Őszinte leszek hozzád. Nem volt időm megnézni sem a BYD-t, sem az Omoda J-kót, úgyhogy erre nem tudok neked hirtelen válaszolni. Sajnos.
1: Jó, semmi baj. Mit csináltak az AI-jal? Ugye említetted az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az AI mindenhol jelen van. Hol van jelen? Nyilván szoftveresen, de hogy mit csinálnak vele?
0: Hát egy ilyen személyi asszisztens rendszert akarnak mindenféleképpen prezentálni. Vannak azok a mondások, amik, tehát mi azért végigültünk több sajtótájékoztatót, és mindenhol az volt, hogy hát a rendszer szintű integrációs, amikor már nem a komponensek kommunikálnak egymással, hanem az egész egy ilyen letisztult, egyszerű és egy hardware alatt futó rendszer. Na most ez megint csak olyan, hogy beleülsz egy mai modern kínai autóba, és konkrétan a mai legjobb okostelefonok rendszer sebességét tudott tapasztalni, ha az a rendszer jól össze van rakva. A személyi asszisztens, a hangvezérlés, a cukiskodás az nagyon megy.
1: Még ebben a luxus kategóriában is?
0: Akár igen.
1: Hogy nem tesz idézőjelbe egy picit? Nekem olyan diszonáns egy picit az anime figuráknak a... Nem tudom, szóval érted, hogy mire gondolok nagyjából.
0: Nem feltétlenül az anime irány téreztem most ilyen nagyon, nagyon markánsnak, hanem inkább azt, hogy a te a te személyi asszisztensodat, a kis barátod, aki mindig gondol a te igényeidre, jelleg és annak a hangulata az, amit mindenféle, és ennek a sokszínűséget, tehát, hogy nem a könnyen megunható kategória, tudod, mint amikor van három jobbofa easter egg egy autóban, és akkor az így ki van maxolva, hanem amikor már ténylegesen nem nagyon ismétlődik az, hogy éppen milyen módon szól hozzád az autód, vagy milyen újdonságokkal lett meg téged napról napra, és ezt a fajta személyi asszisztens jelleget, ezt azért most sokan meglovagolják, és sokan erre akarnak.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ez már túlmutat a Hey Siri szinten, egy picikét már.
0: Azért a Hey Siri is elég jó, de igen, tehát hogy hasonló.
1: Aha.
0: Hasonló
1: szép, kell, szép, szép politikus válasz volt. Mennyire volt ez tech show, és mennyire volt autóipari esemény?
0: Abszolút autóipari eseménynek mondanám. Tehát rengeteg tech demo is volt, de összességében minden az autók körül forog. És minden a körül forog, hogy hogyan képzeli el akár a mobilitást, akár az autót, mint terméket egy-egy gyártó. És ilyen értelemben egyébként nem csak a kínai, hanem az európai autógyártóknál is azért látszanak üzenetek, és látszanak irányok. De azt, hogy tech show, azt semmiféleképpen nem mondanám. Most nyilván egy robotaxi az legalább annyira tech, mint amennyire
1: igen,
0: autó.
1: Nagyjából igen, nyilván jó.
0: De a robotaxiból is van már olyan, ami jövőre már nem úgy fog működni, hogy nagyjából valahol, valamikor, és egyébként van benne egy kormány, hanem hogy úgy rendesen.
1: Most itt az előbb említetted Európát, hogy úgy jöttél haza, hogy ó, hát basszus, jól le vagyunk maradva, vagy ez egy ilyen behozhatatlan előny. Nyilván egy ilyen borzasztó erődemonstráció, főleg a pekingi autószalon, amit Kína tud produkálni, de hogy mit éreztél, amikor vége lett, hogy ezt, vagy még azért van kiút Európának?
0: Van kiút szerintem. Nyilvánvalóan ez most egy rettentően erős offenzíva, amit itt látunk, egy brutális nyomulás, és nagyon sok szempontból látszik technikai fölény, viszont ugye egyrészt ami szintén nagyon fontos, hogy a rugalmasság az nagyon, nagyon erősen meglátszik rajtuk, tehát hogy miközben ők pontosan tudják azt, hogy ugye náluk 50% fölött van az NEV-ek, azaz a New Energy Vehicle, a plug-in hibridek és elektromos autók eladása. Addig ugye Európában látszik némi torpanás, plusz ugye a védővámok megint csak nem segítenek abban, hogy egy helyi gyártás nélküli kínai autógyártó versenyezni tudjon azokkal az árszintekkel, amiket ők korábban kigondoltak.
1: Aha.
0: És ez a fajta rugalmasság, ez abszolút bennük van, és látszik az, hogy már akár a helyi, akár az exportra szánt palettájuk, az sokszínű. Tehát egy év alatt is látszik az, hogy mennyivel sokszínűbb, és mennyivel kevésbé akarják egyébként elrejteni azt, hogy nekik ugyanúgy van pluginjuk, és normál benzinesük, és sima hibridjük, mint amennyire elektromosuk.
1: A Range Extender mennyire megy még?
0: Még egyszer, ne haragudj.
1: A Range Extender az mennyire népszerű még?
0: A Range Extender az ugye kimondva, kimondatlanul, hiszen ugye a plug-in hibridek mögötti technológia az ugye sokszorosan összetett, és nem minden szempontból egyértelmű, de a sima hibrid, mint műfaj, az egyébként jelen van. Tehát, hogy a Geely is hozott egy olyan hibrid rendszert, ami 45% fölötti termikus hatásfokú, már 60 fölött is tud menni tisztán elektromosan, tehát hogy egy olyan típusú, kvázi a Toyotákból elképzelt hibrid rendszer, ami egy picit tovább van fejlesztve, és még tovább fejleszthető, tehát ott mondják, hogy akár hibridbe hamarabb is bekerülhet egy szilárd test technológiájú akkumulátor, mint egy tisztán elektromosba, tehát hogy látszanak a fejlődési lépések, és minden hajtáslánc van.
1: Jó, hát akkor...
0: De hogy Európára visszatérve, bocsánat, igen. Ugye Európáról akarta elsősorban kérdezni.
1: Igen, igen.
0: Nagyon, nagyon érdekes az, hogy alapvetően látszik az, hogy egy kicsit ilyen archaizáló jelleg nagyon-nagyon sok európai autógyártónál jelen van, viszont ez egy olyan imázs, amit igenis lehet képviselni, és a helyi igényekre igenis lehet reagálni, és reagálnak is. Tehát, hogy mondjuk míg az Audinál az volt a koncepció, hogy tartsuk meg a négykarikás Audikat kvázi olyannak, mint amilyeneket a világ többi piacán is látunk. Tehát mondjuk, hogy nagyon hasonló egy négykarikás Audi modellpaletta kint is akár, mint mondjuk itthon. És mellette ott van ugye a karikák helyett betűkkel kiírt Audi, igen, ami pedig egy high-tech-ebb irány, és sokkal inkább ezekre a modern szolgáltatásokra fókuszál, és a formavilága is azért erősen
1: a piacra optimalizált.
0: Igen. Tesző, így van, pontosan. Addig mondjuk egy Volkswagennél nettó direktben azt látod, hogy egyrészt minden modell tök más, tehát hogy még amit ismernél itthon, abból is inkább a hosszú tengely távú L-verziók vannak, de leginkább a helyi piacokra fejlesztett nagy SUV-k, nagy szedánok, és ezek jelentenek igazán volument és mennyiséget és választékot. És ezek nettó úgy néz ki, hogy megnézték, hogy mik a helyi igények, és konkrétan ezekre fejlesztenek, és ugyan a hangulata meg a jellege az Volkswagen-es, és bizony abban a hömpölyben, azokban a minden ledes, minden csipog-villog világokban egy jóval visszafogottabb.
1: Ákos, fél percünk maradt, viszont muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a kedvenced a nem szalonon, illetve milyen technikai kütyüt hoztál haza magaddal. Nyilván Kínából mindenki hoz valamit, remélem te is.
0: Powerbanket, mert elvették kint. Muszáj voltam, mert ezt most mindenkinek mondom, hogy a kínai belföldi járatokon hiába kínai és eljelzésű külső aksid van, el fogják venni, hogyha nincs rajta a helyi CCC jelölés, úgyhogy óvatosan. Kint egyébként nyilván fillérekért lehet venni ilyen dolgokat, és én is fillérekért vettem. A kedvenc nem autószalon dolgomat kérdezed. A tesztközpont. Tehát megint láttam élőben töréstesztet, méghozzá a világ leghosszabb fedett töréstest pályáján, ami egy 260 méter hosszú töréstest pálya, ahol mindenféle szögben törnek autókat. Ez ugye a Volvo és a Geely közös pályája, ami azt hiszem, hogy 5 vagy 6 Guinness rekordot őriz, és ráadásul kiadják másoknak is. Úgyhogy van benne szélcsatorna, ahol 200 fölött fújja rá a szelet, dynopad van hozzá, ilyen eső-hó szimulátor, tehát gyakorlatilag egy teljes körű ilyen biztonsági rendszer tesztelő, illetve a légellenállás mérő rendszer, illetve a
1: rövid válaszban bíztam, az az igazság. és nem tudtál elszakadni az autóipartól. Azt hittem, valami vonatot mondasz, vagy valamilyen építészeti csodát.
0: Ja, hogy nem szakmait akarták
1: kérdezni.
0: Igen,
1: de mindegy, azt majd megbeszéljük akkor adás után, hogy melyik volt az, vagy visszahívunk
0: jövő héten. És ígérem, hogy legközelebb személyesen bemegyek, és addigra felkészülök neked mindenből.
1: Nagyon nagy szeretettel várunk, de most is nagyon felkészült voltál, ne szabadkozz, mert kiváló rálátást adtál itt a kínai dolgokra, és a pekingi autószalonra. Várunk valamikor legközelebb a jövőben is. Köszi szépen, Ákos, elbúcsúzunk tőled, aztán lassan a hallgatóktól is. Vigyázz magadra.
0: Amennyiben egy országban leszünk, akkor igen, én örömmel megyek.
1: És jó gokártozást. Na.
0: Köszönöm.
1: Hello. Szegény Robi már a haját húzza, úgyhogy kénytelen vagyok gyorsan elbúcsúzni.
2: Nem, hát azok a hallgatók, akik már ki vannak élezve ugye a hírekre, hogy nem sokára érkezik, és egy picit elcsúsztunk. Bence, nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem itt az elejében.
1: Én köszönöm neked,
2: tehát hogy nem hagy... hallgattam a beszámolót egyébként az autókiállításról, és ez nagyon meglepett, hogy nem lehet bejutni. Még
1: engem
2: akkreditáltan
1: is. Engem is meglepett, és de hát a kínaiak mindig meg tudnak lepni, látod.
2: Igen, Autórádió, az Esztrád külön kiadását hallhattátok a mai nap folyamán, ismétlés vasárnap 18 órától, visszahallgatható a műsor, valamint a Spotify-on a podcast adásokat is visszahallgathatjátok.
1: Értékeljétek, igen, dobja fel másoknak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt
2: Autórádió voltatok. Szabó Bencivel és Jobbágy Robival jövő héten kedden friss adással érkezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.
1: Köszi. Hello.
3: Itt az idő behúzni húzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kizzalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt az Európai Bizottság. A testület szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy az nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedők veszteséges értékesítésre kényszerülnek. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az intézkedések elsősorban a nem magyar tulajdonú vállalkozásokat érintik. Peking felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy tartsák magukat a két ország közötti harci cselekményeket lezáró, korábban aláírt memorandumhoz, a fennmaradó vitás kérdéseket pedig párbeszéd útján rendezzék. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kína továbbra is figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzet alakulását. Donald Trump amerikai elnök Ankarában a NATO csúcson kijelentette, hogy az Iránnal a harci cselekmények leállításáról kötött megállapodásnak szerinte vége van. Élesen bírálták Marine Le Pen politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért, és megkezdte elnökválasztási kampányát. Idehaza rekordévet zárt a kifli.hu. Árbevétele mintegy 25%-kal nőtt az elmúlt pénzügyi évben. A növekedés nem lassult az előző évhez képest, és a tervek szerint ezt az ütemet szeretnék tartani a következő két évben is. A cég éves árbevétele meghaladta az 57 milliárd forintot. 92 éve indult el a Balatoni Viharjelző Szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A Balatoni Viharjelző Szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbocra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 7,7%-os csökkenés mellett 141.665 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 20,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9,1%-kal erősödik 3.928 forinton áll. Az OTP 8,1%-kal került lejjebb 45.400 forintra. 2,6%-os mínuszban áll a Richter 11.960 forinton. A Magyar Telekom 2674 forinton stagnál. A Bitcoin 1,7%-kal csökkent 62.218 dollárra és 53 centre, az Ethereumot 1714 dolláron és 23 centen jegyzik. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euróért 357 forintot és 78 fillért kell fizetni, egy amerikai dollár 313 forintba és 54 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 66 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 15 fillér, a cseh koronáé 14 forint 76 fillér, egy angol font 419 forint és 29 fillér idehaza a bankközi deviza piacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 1,6%, Párizs 1,7%-kal csökken, Milánó 7%, Madrid 2%-kal korrigál lefelé. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 9%, az S&P 500-as 0,5%-os mínuszban, a Nasdaq kompozit 3%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 4,5%-kal erősödött 73 dollár 62 centre, a Brent jegyzési ára 5%-os pluszban 77 dollár 83 centen. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4080 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
3: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék. Holnap gomoly felhős napos idő várható, újabb záporokkal, zivatarokkal, a szél több helyen lesz erős, néhol viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 24 és 29 fok közé melegszik majd a levegőn.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
5: Les grands.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, mert két évfolyamot falazunk éppen, ez a második évfolyam 27. műsora, témánk pedig a biztonságos Balaton, de előtte, mielőtt vendégünket felkonferálnám, el kell mondanom, hogy műsorvezető társa Marsall Szilvi. Szia!
2: Szia András, én is nagy szeretettel köszöntelek, és majd mindjárt be is mutatjuk a vendégünket, hogy és őt is nagy szeretettel köszöntöm.
1: Aki nem más, mint Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Szerbusz. És köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok, köszöntöm minden hallgatót, illetve nézőt.
1: No, vágjunk is bele, minden vendégünktől elsősorban azt szoktuk firtatni a beszélgetés elején, hogy van-e valamiféle balatoni kötődésed, ott laksz-e, a munkádat azt meg nem kérdezem meg, hiszen az nyilván oda köt.
3: Itt lakom 7 és fél éves korom óta. Először Keszthely, Cserszeg, Tomai és most Alsőrs.
1: De messziről indultál, még a Balatonhoz értél, azt is tudom.
3: Egy másik tó partjáról, az a Genfi tó, vagy ahogy mi mondjuk ott a környéken, Lac Léman. Ez gyakorlatilag Lausanne-ban láttam meg a napvilágot pár évvel ezelőtt. Ez egy egyszerű okból fakadt, az apukám 56-ban disszidált, az anyukám svájci, ők is a vízparton, a medence szélén, illetve a medencébe ismerkedtek meg, és ebből lett a család.
1: És hogy kerültél a Balatonra Svájcból? Erre emlékszel
3: erre
1: az utazásra?
3: Hogyne, hát minden másodpercére. Én nagy-nagy örömmel jöttem. Tudnék, amióta az eszemet tudom, és elég jó a memóriám gyerekkoromat illetően, minden nyarat itt töltöttünk a magyarországi nagyszülőknél Keszthelyen, és nekem a Balaton az egy ilyen azóta is egy ilyen csoda, és a Balaton sejmessége, sőt, hova tovább a gyógyító ereje, mert nekem az összes problémámat mindig a Balaton oldotta meg, és hát gyakorlatilag az édesapám, meg az édesanyám eljutottak oda 70-es évek elején, közepén, hogy Svájc az a maga módján akkor, hát ott is voltak különböző társadalmi problémák, és hát valamit szerettek volna, és akkor ment a beszélgetés otthon, hogy Afrikába, Kanadába, nagyon sokan mentek tovább Kanadába, és aztán addigra már az itthoni rokonság jelezte azt, hogy azért ez nem olyan veszélyes hazajönni, és mi voltunk az elsők között egy olyan család, aki kompletten hazajöttünk 75 nyarán. Ez egy több szakaszos történet volt, először mi jöttünk, aztán édesapám kamionokkal, majd a legvégén, mikor édesanyám mindent le tudott zárni, akkor október 4-én emlékszem, akkor érkezett meg, és gyakorlatilag azóta folyamatosan a bázis az Magyarország, de aztán 20 évesen az ember visszatér Svájcba, megpróbálja azt bepótolni, amit azt gondoltam, hogy be kell pótolni, nem feltétlen kellett. Svájc nagyon jó ország sok szempontból, bizonyos szempontból meg pariban nincsen Magyarországgal. Tehát az a szépség, ami ott van, az egy olyan szépség, ami itt van, az egy ilyen szépség, de a Balatonnak az illata az meg olyan, ami nincs máshol a világon. Az ember pedig itt vált felnőtté. Hiába voltak 8 éves korom előtt meghatározó barátaim, akikkel most is tartom a kapcsolatot, de azért a zöme azért az ide kötött. És hát én inkább magyar vagyok. Talán ez azért is szerencsésebb így, mert a nevem is egy magyar családi név, és nem egy ilyen Müller, vagy akármi, tehát azért ez is meghatározza, hogy nem kell magyarázkodnom. És aztán menet közben pedig még éltem majdnem 2 évet Dél-Afrikába, Cape Townba, de ott többet voltam a víz alatt, mint a víz felszínén, vagy a szárazföldön, úgyhogy igazából ez nem nagyon meghatározó az én életemben, de nyilvánvaló szakmailag viszont igen. Úgyhogy nagyon röviden, így velősen így.
2: A vízhez, mikor kerültél a vízhez ennyire közel, és
3: hát
2: hogy mikor gondoltad?
3: Magzati
2: úgy, jó, nyilván, oké, a következő,
1: mi sokan, csak
2: következő
1: időszak. Valaki megreked a fejlődésben.
3: Igen. Hát nekem úgy maradt, és hát nem, hát az apám és anyám, bocsánat, édesanyám és édesapám Frigye is eleve a vízhez kötődött. Tehát apu, amíg Magyarországon élt, Budapesten tanult, és a Honvédba vízipólózott, és nagyon eszméletlen szép úszás stílusa volt édesapámnak. Édesanyám pedig a Genfi, bocsánat, a lozáni úszósportban jeleskedett, és a kantonális, illetve a francia-svájci regionális bajnokságokon indult. Ahogy nagyapám svájci bajnok volt úszásban, egy nagy családi legenda volt, hogy nagypapa még a Johnny Weissmüllerrel is úszott egy medencébe egy versenyen. Nyilván tudjuk, hogy ki nyert, de a lényeg az, hogy a családnak volt egy ilyen vizes ága, és hát én meg akarva akaratlanul pár hónapos koromban már a medencébe landoltam, és én valami mindig a mélyvíz környékén járkáltam, tehát egy eléggé fegyelmezetlen ilyen idegülő gyerek lehettem, mert folyamatosan a toronyugró medence szélében voltam, és aztán az apám egyszer minden vasárnap a család az ott volt, tehát reggel korán minden vasárnap az egész család a Mahöpó nevezetű úszodába jártunk, ez akkor a 70-es években egy nagyon korszerű svájci úszoda volt, toronyugróval, sportmedencével, stb. És a lényeg az, hogy apám kérdezte, hogy nem érted már meg, hogy, és megmondtam, de én már tudok úszni. Igen, fogod, bedobott a mélyvíz medence közepére, hogy na, onnan gyerek, én meg röhögve víz alatt kiúsztam a partig, és akkor mondták, jó, akkor csinálhatod a szabadon mászkálást itt a medencébe, és aztán ez a mélyvíz, vagy ez a víz alatti világ, ez aztán engem nagyon meghatározott, mert így lettem aztán búvár, így kezdtem hévízen búvárkodni az Amfora Búvárklubba, ott nagyon nagy tudást kaphattam, majd ezt követően Dél-Afrikába víz alatti régész technikusként dolgozhattam, és ott aztán több ezer víz alatti, több ezer órát tölthettem a víz alatt, utána pedig inkább a közbiztonsági búvár világát, búvárkodás világát tanultam meg. Ez nem a legszebb része a vízimentésnek, az inkább azt mondanám, hogy a rendőrségnek és a hozzátartozóknak fontos része a víz alatti világnak. Ezt vagy van gyomrod hozzá, és idegrendszered is csinálod, vagy nem. De hát most ez ilyen. Éppen tegnap is volt két ilyen munkám.
2: Hadd kapaszkodjak vissza, amit mondtál, a víz alatti régész technikus Dél-Afrikába. Azért ez nem hétköznapi
3: Nem, viszont annál történet. Szebb történet. Ez úgy képzeljétek el, hogy a világtörténelem során ugye a Kelet-Indiai Társaság és nagyon sok hajós társaság járt a világot. Az, hogy milyen célra azt hagyjuk, mert ez nem annyira tetszett nekem. De hát ezek ilyen tele zsákmánnyal és tele mindenféle fűszerrel, arannyal, mit tudom én, mindenféle legendák vannak. A világon mindig volt egy izgalom ekkörül, és volt egy magyar társaság, akik erre szakosodtak és ebben kerestek búvárokat. És akkor én így kerültem be a csapatba, kicsit a csapat biztonságáért, EU hátteréért is feleltem. Ezzel együtt minden nap minimum két órát vízbe voltunk, hanem éppen hármat, és ez egy szép szakasza volt az életem.
1: Hogy jött a képbe a vízimentés? Hogy na lesz most, egy búvárból vízimentő?
3: Na most ez megint csak magzati állapot, mert bocsánat, 67 nyarán, amikor én úsztam az édesanyám pocakjába, akkor édesapám a Genkvitavon a baráti társaságával a saját hajójával elsüllyedt. És abban a társaságban bizony hárman nem tudtak úszni. És apu kimentette őket, és szerintem ezt az egész stresszt, tudom, ez egy teljesen blöd dolog, de én ettől eredeztetem azt, hogy nekem a tudat alatt valahol ez valami miért fontos volt. Aztán Keszthelyen, amikor én gyerek voltam, nekem két nagybátyám atyai oldalról, tehát egy erdélyi családról beszélünk, nagyon sok gyerek, akkor nem volt még hétfőn, ugye hétfőn se volt adás, de másnapokon se volt adás, és akkor az én nagyon drága nagyszüleim, azok termékenyek voltak. Nagymamám 12 gyereket szült, és 10-et tudott fölnevelni. Gyerekkori betegségekbe 2 ugye nem élte meg, illetve a kis babakorban elhunytak, és gyakorlatilag édesapámnak az egyik testvére a bátyja, illetve a közvetlen öccse, ők az élet úgy hozta, hogy vízirendőrök lettek Keszthelyen, sok-sok kalandos előzmény előtt, ebben nem megyek bele, ez külön regény a család, és gyakorlatilag én beleláttam már gyerekkoromban a balatoni biztonsági dolgokba, akkor még ugye pártállami rendszerben, ugye a vízirendőrök vitték igazából a mentést is, a hatósági feladatokat, és én azért gyerekfejezt végignéztem. Az egy másik kérdés, hogy sutyomba esténként én vittem be a sört a szolgálatba, de az egy másik történet, tehát láttam minden oldalát az akkori világnak, és aztán ez így bennem maradt, és én vitorláztam, én a Keszthelyi Petőfi SC-be kezdtem el vitorlázni, nagyon jó edzőim voltak, akik meghatározták azt, hogy én a vízen hogyan tudok viselkedni. A legelső az a Kálóczi Antal alias Tapsi volt, utána pedig a Fi János, aki sajnos az elmúlt két év elhunyt, és ők azért megtanították a vízhez való hát szeretetet, de még nyilvánvalóan a családtól is rengeteget kaptam, édesapámtól, édesanyámtól, nagyszüleimtől, de összességében Aztán egyszer csak keletkezett egy vákum a 80-as évek második felében, amikor a rendőrség átcsoportosította ezeket a rendőrőrsöket, és kezdhen kvázi megszűnt a rendőrőrs, vagy az a mennyiségű mentőerő, és akkor keszthelyi horgászok, vitorlázók egy ilyen önszerveződésben, akkor még persze 80-as évek végén nem nagyon lehetett ilyet csinálni, de a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezete égisze alatt el lehetett kezdeni egy vízimentést valamilyen módon, és én akkor voltam 21 éves. Előtte már ugye azért az úszáshoz volt némi közöm, meg a búvárkodáshoz, ahogy említettem, az Amfora Búvárklub ugye Hévízen, a nagy hévízi tó leégését követően azért ott elég sok munkát lehetett végezni. Ott is nagyon jó tanítómestereim voltak, akikre hát a mai napig is jó szívvel emlékszem, Csövi, Tóni, Móca Miki is, a többi, de ezeket most így, ezek tényleg ilyen nosztalgikus dolgok. És hát ott is rengeteg időt töltöttem vizet, és egyszer csak jött egy igény, hogy legyen vízimentés, én még meg beleálltam nyilvánvalóan, ahogy a család egyik része is beleállt, és egyszer aztán ott meg rájöttem arra, hogy abban a formában, hogy ott akkor működött, az szerintem kevés, és akkor csináljunk valami jó vízimentő egyesületet. Addigra persze bejártam még a világot, láttam egy-két dolgot, és akkor volt minta, meg hát azért ne felejtsük el, és azért büszke vagyok, hogy Svájcból nagyon sok jó értékű, nagyon jó mintát hoztam, kaptam. Ez azért a családban is benne voltak, a munkához való hozzáállás az nagyon fontos volt, és amit meg a családban mindig hallottam és kaptam, az, hogy egy neved van, egy becsületed van, egy életed van, ezzel gazdálkodj, fiam.
1: Beszéljünk egy kicsit a szakmádról. Lehet tanulni a vízimentő szakmát, fogalmazzunk
3: ki? Abszolút.
1: Így. Vagy nap. Erre valamennyire születni kell, és akkor lesz valaki jó vízimentő, hogyha van egy kis eleve egy ilyen háttere, egy ilyen akár úszástechnikai, akár lelki háttere, és erre még rápakolja azokat a szakmai fogásokat, amelyek elengedhetetlenek, vagy gyakorlatilag bárkiből lehet vízimentő.
3: Én azt gondolom, hogy nem márt, hogyha van egy jó adottságod. Ami azt jelenti, hogy alkati. És nekem...
1: Ez lelki vagy fizikai adottságot
3: a kettő
1: jön?
3: Együtt. Kettő uh-huh. együtt. Hát nézd, én biztos nem tudnék programozó matematikus lenni. Nincs hozzá akkora a fenekem. Tehát nem. Tehát a matematikához volt sok közöm gyerekkoromban, de azt az ember rájön arra, hogy mi az, ami közel áll hozzá. Én hozzám mindig közel állt a közösségi munka, meg a másokon való segítés. Ez valahogy így volt. És akkor utána egyszer csak megtalálod. Ugye pici gyerekkoromban egészen ilyen 9 éves koromig ilyen normál testalkatú gyerek voltam, utána vízilóvá váltam, és éppen az előbb kint a stúdió előtt még beszélgettünk, hogy hú, de lefogytál. Igen, én Hugo a víziló voltam, és most megpróbálom ezt az oldalt is, hogy milyen másképp élni. Na, ez se rossz. De gyakorlatilag a víziló alkat a vízben ugye az jól érzi magát. Tehát én a víz alatt vízben, tehát ez soha nem zavart semmi. Tehát ez a fajta adottság kellett. Aztán utána, hogy van-e benned logisztikai adottság, az, hogy tudsz-e szervező lenni, látod-e a problémáknak a lényegét, ugye, mert az hogy van probléma,
1: azt mindenki látja.
3: Csak hogy mitől lesz jobb a helyzet, hogy te neked mit kell tenni ahhoz, hogy mondjuk egy össztársadalmi szempontot, ha nézzünk egy egyszerű dolgot, ne menjünk messzebb az én szakmámtól. Amikor én gyerekként láttam a vízirendészeti munkát, akkor bizony átlagban 30-50 halottja volt a Balatonnak, amit bevallottak, zárójel bezárva. Aztán jöttek a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, azok már elérhető statisztikák, és ezek a számok hasonlóak. Na most az a kérdés, hogy ezt hogy tudod megszüntetni? Először azt hittem, még teljesen zöldfülűként, hogy mint a bévacsba futni kell, csinálni kell, ez kell, az kell. Nem, na már pontosan tudjuk, hogy a prevencióval lehet a legnagyobbat, úgymond a legnagyobb eredményt lehet elérni. Nem elég. Tehát most már mindenféle trükkel be kell jutni a kommunikációs csatornákon keresztül. Ugye ne felejtsük el, hogy anno egy ember egy nap alatt körülbelül annyi impulzus kapott, mint ma egy ember 10 másodperc alatt. Tehát nem biztos, hogy pontos az én idézésem, de nagyságrendekben valahol itt tartunk. Na most hogy tudod bejuttatni azt a minimum információt egy emberi agyba, legyen az gyerek, felnőtt, akárki, főleg ilyenkor, hogy vannak alapszabályok, és ezek, te ne gondold már, hogy te James Bond vagy, meg már jusson már, hogy a józan paraszti eszedet ne küld el Szabira, mert én értem, hogy Szabi van, meg hogy most ezt éljük, hogy most szabadságolunk, de hát éppen tegnap megint két olyan helyen voltam, ahol nem tudtunk segíteni. Akkor csak holtesteket kellett találni.
1: Ezért lep meg, amiket mondasz, hogy milyen egy jó vízimentő, mert azt hittem, hogy ilyen mentális erőre például nagyon nagy szükség van. Rengeteg tragédiát kell, gondolom, feldolgoznotok, és van egy, valaki úgy gondolja, ha már a B vagy szóba került, hogy igen, egy rendkívül jó fizikum is szükséges ehhez.
3: Hát a fizikum az... azért az kell. Tehát azért nincs tartás, akkor elfolysz. De a lelki oldala pedig nekem megint csak szerencsém volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó idegrendszerű pasi vagyok azzal együtt, hogy persze én is kiborulok néha meg. Én az igazság az a típus vagyok, hogy nem nyelem le, én kiköpöm egyből. Tehát én egy perc alatt küldök el valakit melegebb éghajlatra, és ha kell, egy kicsit meg is emelem néha túlzottan a hangomat, de az kijön. Tehát nem gyomorfekéllyel fogok meghalni valószínűleg, tehát nem fogom magamba emészteni magamat. Én akkor azt kiköpöm, és akkor megyünk tovább. Ezt nagyjából a környezetem tudja, nekik elég nehéz, ehelyről is mondom, hogy bocsi srácok, de vannak működési sémák, én így működök. De összességében én nem csak vízimentőként dolgoztam az elmúlt 37 évben, 37 éve vagyok a mentésben, én voltam tűzoltósági szóvivő, voltam a központi különleges mentőszolgálatnak a búvára technikai mentője, dolgoztam az országos mentőszolgálatnál 16 évet, tehát összességében megszámlálhatatlan esemény helyszínén voltam, világszinten is rengeteg katasztrófán. Nekem valami miatt az a szerencsém, hogy ezeket én nem viszem magammal. Tehát ez nekem... Hát bocsánat, mint egy raktáras, hogy odébb teszi, ide rakja. Tehát nekem ez nem... A mögötte lévő filozófia az jobban izgatott, sokkal jobban izgatott, mert egy biztos rend van a fejemben, és ezt üzenem, ha lehet így üzenni az embereknek, hogy a halotti kultúrát tessék rendbe rakni, kezi csókolom. Tűnik, igen, születünk, hű, örülünk, persze, születünk, meg cseperedünk, aztán végén bárki bármit mond, van egy hülye mondás, születésünk pillanatában halott. Halálra vagyunk ítélve, mert meg fogunk halni. Na most ezt, ha nem tudjuk jól kezelni, nyilvánvaló benne van az, hogy hát a tragikus baleseti halálokat azt nehezen emészti meg az ember, mert nem számított rá, mert az jöhet. Viszont én már annyi ilyet látom, hogy mást is tudom kezelni, hogy ennyi. Úgyhogy úgy éljél minden nap, hogy ne legyél hedonista, csak úgy tartalmasan. Rakd bele, amit kell, ne felejtsd el elmondani a szeretteidnek, hogy fontosak neked, te magadat tedd a helyére. Hát ha lehet egy ilyen élettanácsot adni egy ilyen karrierrel a hátam mögött, vagy hát még azért van jó pár előttem, remélem, de nem tudhatod, hogy ez meddig tart. Tehát nem vagy jóisten, nem vagy James Bond, nem tudod kiszámolni. És amikor elveszítesz valakit, akkor azt a helyére kell tudni rakni, hogy igen, ilyenek vagyunk mi emberek, jövünk, megyünk.
1: No, hát akkor a szünetre végszónak tökéletes. Most egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk a beszélgetést a szünet után Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével.
0: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 50, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kizzalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Kapitány István a Magyar Export Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta. A Facebook közleménye szerint, illetve Facebook posztja szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízatása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felső vezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukkel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai alapján az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Élesen bírálták Marine Le Pen politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért és megkezdte elnökválasztási kampányát. Jelentős létszámleépítést hajt végre az Allianz a mesterséges intelligenciára épülő megoldások bevezetése miatt. A Bloomberg hírei szerint az elbocsátások elsősorban az utazási és asszisztencia biztosításokra szakosodott üzletágat érintik. Az intézkedés Európa szerte mintegy 1800 munkahely megszüntetését jelentheti.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 140.957 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 22,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,9%-kal erősödött 3.928 forintig, az OTP 0,5%-kal került lejjebb 45.570 forintra, a Richter 2,6%-os mínuszban 11.960 forinton áll, a Magyar Telekom 0,2%-kal csökken 2.670 forinton jegyzik. A Rába 2.470 forinton stagnál, az Opus 0,1%-kal csökkent 372 forint 50 fillérre. A Bitcoin 61.885 dollárért és 7 centért vásárolható 2,3%-os mínuszban, az Ethereumot 1728 dollárért és 69 centért lehet megvenni 2,3%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forint és 88 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 70 fillér, egy svájci frank 388 forint és 89 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1, Frankfurt 1,6, Párizs 1,7%-kal csökken, Milánó 7, Madrid 2%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1,2, az S&P 500-as 7, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal került lejjebb.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, a szél több helyen lesz erős, néhol viharos, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, a témánk biztonságos Balaton, a vendégünk pedig Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Kezdjük talán onnan, hogy mi a feladata a VMS-nek a Balatonon.
2: Hát tisztázunk egy dolgot, hogy a VMS az nem egy állami szerv. Semmi közünk nincs kvázi így közvetlenül a magyar államháztartáshoz, vagy a kormányzati szervekhez. Mi együttműködésben dolgozunk sok-sok hatósággal és sok mentőszervezettel, de alapvetően mi egy civil szervezet vagyunk. Tehát egy teljesen önkéntes, alapon működő, karitatív, civil szervezet vagyunk. Ez az, amit nagyon sokan összekevernek, vagy azt gondoltam eddig a pillanatig, amíg ezt most megint meg nem hallja valaki. Mert az nem jelenti az, hogy valaki, ha valami módon professzionálisan tesz valamit, hogy az automatikusan állami. Ahogy mondottam, az előbbi blogban elhangzott, hogy nekem azért van egy pár mintám a világból. És a vízimentést én nagyon komolyan tanulmányoztam különböző kultúrákban, különböző tájegységeken, tehát Európában, Ausztráliában, Amerikában, különböző helyeken azért volt ráhatás, vagy volt ezeknek az országoknak a rendszerének ráhatása arra, hogy mi milyen módon próbálunk. Van viszont egy sajnálatos dolog, hogy a magyar társadalom, és ezen belül a magyar mindenkori hát hatalom, ha így mondani, mint hatalmi ág, mondjuk egy kormányzat, vagy éppen egy államháztartás, az nagyjából ezzel még adósa a társadalom felé. Nem feltétlen felénk, hanem egyáltalán a társadalom felé. Tehát a mentési ágakban a vízimentés az a béka feneke alatt. Tehát gyakorlatilag a megítélése a hétköznapi embereknek az, hogy nagyon fontos, amit mi csinálunk, de összességében ez nem mutatkozik meg semmiféle formában. Tehát ezt ki tudom teregetni a lapokat, 26. szezonját kezdjük meg a működésünknek, legfőképp most már csak a Balaton és bizonyos országrészekben van operatív mentés, az oktatás az országos szintű, sőt annak a hátterét, hogy legyen egy országos államilag elismert végzettség az is, ami nevünkhöz fűződik, hogy ezt is rendbe raktuk, a helyre raktuk ezt a történetet, de összességében nekünk nincsen a költségvetésben egy sorunk, ahol azt mondanák, hogy figyeljetek, akkor itt van évente 3 millió.
1: Akkor magánadományokból működik az egész?
2: Hát a magánadományokról meg ez így megint egy kulturális probléma, mert nem létezik, vagy ha van, akkor az a szemmel alig látható, hanem van az angol száz típusú megoldás, vagy a holland, vagy bizonyos országokban ezt a mintát tudtuk átvenni. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít alapon, azaz vállalkozásokat folytatunk. Hát, ha most nem élőadásban lennék, akkor a hármast mondanám, hogy házhoz zsalok lenne a vége. Tehát, hogy mindent is csinálunk. Bocsánat, de tényleg humor nélkül nincs élet. Tehát mindent is csinálunk. Tehát most éppen vendéglőt nyitottunk. De ez most egy ilyen világ. Tehát, ha te nagyon akarsz valamit, mert azért egyet világosan látni kell. Az a szám, amit az előző blogban mondtam, hogy mennyi volt a Balatonon, annak a negyedénél vagyunk átlagban. Sőt, vannak olyan csodálatos éveink, hogy 10 alatt vagyunk. Na most ezért az ember ezt nem hagyja abba, hanem azt látja motiváció. És ha van egy

0: sikertelen mentés, akkor az ember azon morfondírozott, uh-huh. Tegnap volt megint egy újabb tragédia a szemünk láttára, és nem tudtuk időben kivenni ezt a szerencsétlen embert, és este meeting volt, és megnéztük, hogy mi az, amiben még tudunk tovább menni. Na most az nagyon nehéz, amikor van egy kettős dolog. Tehát a társadalom egyik oldalról, ti vagytok, akkor a faszacsávuk vagytok. Másik oldalon meg nem mutatkozik meg ez anyagi támogatásban. Tehát te semmi, uh-huh. Semmilyen értelemben nem mutatkozik meg. Az, hogy most elvétve egy-egy államtitkártól ki tudom táncolni a sajtot, hát, vagy ki tudom énekelni a sajtot a szájából, hát most bocs, hogy ezt mondom, nem kell messze menni. Az elmúlt években meg kell nézni, hogy a magyar állam, vagy annak különböző szerveitől mi mennyi pénzt kaptunk. Transzparens a mi szervezetünk, amúgy ehelyről köszönöm a PVC-nek a támogatását, mert ők gyakorlatilag könyvvizsgálnak bennünket, mert akkora forgalmunk van a saját bevételeinkből, hogy könyvvizsgálatra voltunk kényszerítve, vagy hogy mondják, nem kényszerítve, hanem kötelezettek, mert akkora bevételünk van. Tehát több lábon állunk, nem vagyunk hülye gyerekek, a gazdasághoz értünk, van alapítványunk, van non-profit KFT-nk, hát mit tudom, nem tudom, mit nem csinálunk, pékségünk még nincs, de azon kívül mindenünk van, hova tovább, és ezeknek az üzleteknek a bevételéből, meg a szolgáltatási bevételünkből van annyi pénzünk, hogy mély vízi mentést, búvárszolgálatot, és hova tovább szárazföldi mentőszolgálatot üzemeltetünk.
1: Kettő darab kérdés megfogalmazódott bennem, amit muszáj föltenem, hogy az, amit mesélte, hogy tulajdonképpen nemzetközi példák alapján szerveződött ez az egész, ez a nevetekben is látszik, hiszen vízimentők magyarországi szakszolgálata, ennél egyszerűbb megfogalmazás is lehetett volna, nem?
0: Lehetett volna, nem is ez lett volna a legjobb, nem ezt szerettük volna. Akkor, amikor beadtuk 99 őszén ezt a kérelmet az akkori cégbíróságból, valamiatt visszadobták, és ott valaki, egy írnok, vagy nem tudom, kitalálta azt, hogy ez nem így, hanem így. Na most a szakszolgálat ugye azért az sugal valamit. És ez a szó az a szentem, aki még kiveri a biztosítékot egy csomó embernek, és ez az, ami miatt azt hiszik, hogy állami szervezet vagyunk. Nem, mert mi a vízimentésből szerettik volna magunkat egy kicsit megkülönböztetni azoktól, és nem megbántva azokat az embereket, akik nagyon amatőr módon vízimentenek a mai napig is, rájuk is szükség van, de mi akkor világosá tettük, hogy mi ezt professzionális szintre akarjuk emelni. Na most ezért kaptunk hideget, meleget is, önteltek, mit képzelnek magukról, csak ők tudják. Hát sajnos az idő beigazolta, hogy jó volt az irány. Hozzánk hasonló professzionális és mentálisan és anyagilag működő szervezet, hát hogy mondjam, nem csak az országban sincs nagyon, hanem gyakorlatilag Közép-Európában sem nagyon találsz ilyet, aki így tudna működni, ez egy jó minta, különben bárkit oda engedünk, hogy megmutassuk, hogy kell ezt csinálni. Iszonyatos vér és izzadság áldozatokkal járt, de hát a sikerért az ember sok mindent megtesz. És én alapvetően, és az én társaim alapvetően imádjuk a sikerízét érezni a saját szánkban.
1: Jó, bocsánat, és akkor a második kérdésem, hogy hogyan működtök együtt, vagy mi a feladat elosztás a Balatoni vízirendészettel közösen, tehát hogy kell ezt elképzelni?
0: Na hát ugye a kapcsolat már régi, mert nekem két nagybátyám vízirendőr volt, úgyhogy engem megvádolni azzal, hogy én nem szeretem a vízirendőröket, voltak rá próbálkozások. Tehát azért maradjunk annyiba, hogy az elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, mi ebben a formában dolgozunk, 26, azért sokan megpróbálták ezt feszegetni. Ez nem így van. Tehát fundamentálisan nem lehet másképp. Nekem eleve a minta onnan indult. Az egy másik kérdés, hogy ők is a maguk módján méltatlan helyzetben vannak. Hát van egy iszonyatos elvárás, és nem biztos, hogy mögé oda van téve minden jó feltételrendszer. De nem én vagyok az ő szakszervezetésük, úgyhogy majd ők beszélnek erről, ha akarnak. De hát velük eleve napi és kollégális a kapcsolat. Tehát nem is lehet másképp.
1: De akkor egy esetnél hogy működtök közre?
0: Hát nagyon egyszerű, ők hatóság. Ők biztosítják a helyszínt, és gyakorlatilag ők azok, akik a hatósági szemléletet viszik, mert meg azzal segítjük a magyar államot, a hatóságot, amivel tudjuk. És hogyha van nekünk egy-két olyan dolgunk, amivel jobban tudjuk az ő munkájukat is segíteni, akkor ez a lényege. Az, hogy ez visszafele hogyan működik, én azt kell mondjam, hogy egyre jobban. Tehát persze, nyilvánvaló, ez személyfüggő is. Tehát nyilvánvaló, az én vízimentőim között is van olyan ember, akinek nem tetszik éppen a piros zoknis ember, és a rendőrök között is van biztosan olyan valaki, akinek nem tetszik a hajaszín az egyik vízimentőmnek. De ezek emberi dolgok, ezekkel nekünk nem kell foglalkozni. Ezeket én azt gondolom, hogy az elmúlt 26 évben ezeket nagyon szépen a helyre tudtuk rakni. Nyilván kezdődött onnan, hogy annak idején, mikor ez az egész kezdődött, akkor hát, hogy mondjam, egy-egy hajózási ellenőrzést az én kollégáim vegzálásnak éltek meg. Mert hogy miért jön ide, amikor két perccel ezelőtt meg még együtt dolgoztunk egy helyszínen, és most miért kezdi azt nézni, hogy nekem van-e mericském, meg elég hosszú csákjám. Most nyilván mondok egy ilyen abszolút blőd dolgot. Hát ezek megszűntek, ezek az ilyen jellegű, ha úgy élte meg egy-két kollégám, hogy vegzálás, akkor ezek megszűntek. Nagyon kollégális, nagyon összetartóak vagyunk, és sok-sok esetben közösen kommunikálunk, megbeszéljük előtte vezetői szinten, hogy mi az, ami még nem gyomorforgató, mi az, ami még nevelő hatású. Tehát gyakorlatilag napi szintű és jó a kapcsolatunk, és hát együtt küzdünk azért, hogy az emberek nagyobb biztonságban legyenek.
2: No, beszéljünk akkor egy kicsit az emberekről, meg a biztonságról. Milyenek a balatoni strandolók ilyen biztonsági szempontból? Nagyon felelőtlenek? Vagy az a fajta edukáció, amiről már beszéltél, az lassan kezd széltérni, és ez már megmutatkozik a saját magunk felelősségében is, és nem csak a ti hatékonyságotok miatt sikerült leszorítani ezeket a szomorú mutatókat.
0: Egy szóval, ha válaszolnék, akkor lassan. Nagyon lassan tanulnak. Nagyon lassan tanulnak. Tényleg már mindenhol próbálkozunk, már mindenhogyan. De vannak új trükkök, és szeretnénk az új trükkökkel előre lépni, csak az meg egy kicsivel több pénz kéne. De majd előbb-utóbb az is meg lesz. De gyakorlatilag most...
2: Miért tanulnak lassan az emberek? Mindig akkora publicitás kap egy-egy tragédia, hogy talán elgondolkodhatná azokat, akik ott vannak, vagy az van, hogy hurrá, nyaralunk, és onnantól nem érdekel semmi.
0: Nézd, hogyha most nagyon szorosan a témához akarok ragaszkodni, akkor mondom mindjárt, hogy mi az én válaszom, de amúgy ez sokkal távolabbról indul. Ez egy társadalmi probléma. Tehát ez egy össztársadalmi probléma.
2: Nehogy már nekem megmondják, hogy
0: hát
2: mit csinálják.
0: Ez, részben az, ennek is megvan a filozófiája különben. Tehát én azért a magyar történelmet elég jól ismerem, de ugye volt példa, hogy más ország történelmét is láthassam. Képzeld azt az országot, ahol 1301 óta, mondjuk én nagyjából ezt tudom behatárolni, hogy elveszíti a közvetlen önazonosságát, és akkor jön ez az uralkodó, jön ez, és akkor mindenki spájzot le akarja söpörni, mindenki azt mondja, jó, a kisfiam, itthon vagyunk, de azért dugjuk el ezt, ne valljuk be azt, és ezt kialakul egyfajta öntörvényűség. Na most ez akarva akaratlan a magyar nemzetben szerintem megvan. Lehet vitatkozni velem, én így látom. Uh-huh. Tehát én az egésznek az alapját innen látom, hogy na, nekem aztán nem mondja meg senki. Nincs ebben fegyelem. Tehát ez a rész, ez sajnos egy ilyen adottság, és a fegyelmet pedig másképp értelmezzük. A szabályok nem azért vannak, hogy ellenünk legyenek, hanem pont fordítva a szabályokat azért alkottuk, én úgy tudom, hogy értünk legyenek. Na most ezt rosszul éljük meg, ugye, mert a rendőr, ha jön, amikor bajba vagy, akkor örülsz neki, ha meg akkor te neked csintevésed van, meg baj a füled meg, akkor rohadtul utálod. Na most ezt kéne a helyére rakni egy kicsit. Na most a vízimentő ugyanez a mumus, amikor baj van, a legjobbak, és amikor meg edukálnál, meg szeretnél egy kicsit fegyelmezni, mert egy kicsit szeretnél, akkor ki vagy te? Mi között hozzá? Majd én megmondom, hogy mit csinálok. Uh-huh. Ugye éppen ezért nálunk van egy ilyen elég nehéz helyzet, amikor kiskorút veszélyeztet például a szülő, akkor nincs mese, akkor mi szólunk a rendőröknek, és akkor jönnek ők, mert nekik van joguk eljárni, mi nem akarunk hatóság lenni. Illetve az ott edukációban pedig rájöttünk arra, hogy minél kisebb korba kezdjük, annál nagyobb hatása lesz, hogy a felnőttek is megtanulják a rendet. Úgyhogy éppen ezért a gyerekek irányába próbálunk egyre jobban és egyre jobban kommunikálni, bár egyre nehezebb. De erre vannak tök jó ötleteink, de ahogy mondtam, egyelőre még pénzkérdés.
2: Nagyon megy az idő, az utolsó kérdés legyen az, hogy mennyire veszélyes szakmai szemmel a Balaton?
0: Semennyire.
2: És melyik időpillanatban veszélyes?
0: Nem a Balaton a veszélyes, az emberek önmagukra. Uh-huh. Ez mindenhol így van. Tehát, hogyha, már az előbb mondtam, szabály, szabály, betartod a szabályt, nincs baj. Tehát, hogy bocsánat, ezt mondom, hogy te télen kimész fürdőkatyába, mínusz 40 fokba, akkor biztos, hogy lesz valami bajod. Ezt nyáron miért nem lehet visszafele is megcsinálni? Miért nem lehet azt mondani, hogy én nem hazudok magamnak? Nem képzelnem el, hogy tényleg én vagyok a Johnny Weissmuller, vagy én vagyok a Güttler Karcsi. A Hello Karcsi, üdvözöllek. Tehát összességében, tehát lássuk már be, hogy az én úszás szinten, vagy az aznapi fizikai állapotom, a meleg és minden hatásra az, mit enged meg nekem? Ja, hát én gyerekkoromban balatoni gyerek vagyok, én mindent tudok. Hát papa, hát csak elmúlt 60 év. a gyógyszeredet se vetted be. Hát csodálkozó, hogy elájulsz a strandon. Tehát azért mondom, tehát tudjuk már, lássuk már be, és most bocsánat, nem akarom kipécizni őket, a fiataloknál ugyanez. Hát neki ugrik egy fejest, ott kéne megállítani a filmet. Te megnézted előtte, hogy milyen mély az a víz? Minden évben, és már ebben az évben sajnos, már van nyaki gerinc sérült, akinek a legborzasztóbb élete lesz. Mert nem halt meg. Uh-huh. Bocsánat, ez most durva lesz, amit mondok, de lett belőle egy szobanövény. És szegény Scholz Ricsi, aki szintén így járt nagyon régen, ő nekünk nagyon sok filmet ajánlom, a mi YouTube csatornáinkat, nézzétek meg a Ricsivel készült hosszú és rövidített változatot. Ő tolószékbe szorult, és ő elmondta, hogy mit tett tönkre. Nem csak az életét, az egész családjáit tönkre tette, és mennyire szenvedett emiatt, és nem tudott mit csinálni. Uh-huh. Tehát a kezét nem tudta fölemelni.
2: Igen. Utolsó kérdés, egy jó tanács legyen, ugye dübörög már a strand szezon, hogy lehet felelősen viselkedni?
0: Szabadságra kell menni, de azt leszünket nem kell szabadságra küldeni. Tehát egyszerűen legyél jelen. A fejedben legyél jelen, a fejedben dől el a legtöbb dolog, és maradj jelen. Tehát ne menj el. Tehát gondolkozz, hogy mi fog következni a következő percben, mert a Mici Mackóba is elhangzott, hogy a baj előtti pillanatig még semmi baj nem volt. Hát jó reggelt!
2: No, hát végszólag tökéletes. Most egy rövid programajánló, nem is tudom, hogy evezzünk át erre a komoly témáról egy kicsit könnyedebbre. Az előttünk álló hétvégére azért muszáj programokat ajánlani, ahova viszont el lehet menni, és ott talán ki lehet kapcsolódni. Július 9 és július 12-e közötti hétvégére mit tudunk ajánlani, Szilvi?
1: Hát akkor kezdjük rögtön, ez a két időpont a 10-12-e közötti. A 23. alkalommal rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivál Siófokon a főtéren. A Balaton egyik legrégebbi jazz fesztiválja 3 napon át idézi meg a hamisítatlan New Orleans-i életérzést, ahol a tradicionális jazz, a Dixieland és a swing legkiválóbb hazai és nemzetközi előadói lépnek színpadra. A családias hangulatú, ingyenesen látogatható koncertsorozat évről évre a jazz rajongók egyik legkedveltebb balatoni találkozóhelye.
2: Július 11 és 12-e a szombat és vasárnap Fonyód Könyvfesztivál a Szaploncai sétányon, a Balaton egyik legszebb panorámai helyszínre, 2 napra a könyvek, az irodalom, a kultúra központjává válik. A látogatókat író-olvasó találkozók, dedikálás, könyvemutatók, pódiumbeszélgetések, családi programok várják. Az a cél, hogy a Balaton déli partján is egyre hangsúlyosabb szerepet kapjanak a minőségi kulturális élmények és az olvasás szeretete.
1: És akkor július 11-én szombaton egésznapos fesztivál hangulat költözik a Balatonszabadi Bogja rendezvény központba, ahol ismét megrendezik a Balatonszabadi Fesztet, délelőtt a családoké a főszerep. A Gyerkőc Parkban ugrálóvárak, happparti, trambulinpark és játékos programok gondoskodnak a szórakozásról, míg a Relax Park a pihenés és a balatoni nyári életérzés helyszíne. Az esti órákban pedig koncertek, DJ fellépők és látványos showelemek teremtik meg az igazi fesztivál hangulatot, és ha ez még mindig nem elég, akkor érdemes ellátogatni a visitbalaton365.hu oldalra és programokat böngészni.
2: Hát ennyi fért bele a Balaton hangjába, a Partkafé műsorába a mai napon. Bagyó Sándornak megköszönjük, hogy itt járt nálunk, ő a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnök, és akkor azt kívánjuk a nyára, hogy ne legyen dolgotok.
0: Hát csak itt találkozzatok, nem?
2: Igen. Köszönjük szépen még egyszer, köszönjük. És akkor sok erőt és kitartást a munkátokhoz. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
1: És Mihalovics András.
2: Viszont látásra jövő héten itt a Partkaféban, mindenki vigyázzon magára, de azért élvezze a pihenést. Találkozunk legközelebb, viszont látásra, viszont hallásra.
1: Viszlát.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomások felé közlekedő BKK autóbuszok Zuglóvas útállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra készüljenek a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, ugyancsak burkolatjavítása miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya-Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra múlt egy perccel. Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A NATO tagállamok több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek az ankarai csúcs találkozón. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója azt mondja, Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt téma, de az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa nagyobb részt vállalna ebből. Magyarország a SAFE nevű európai védelmi finanszírozási programban is részt vesz, ugyanakkor az ukrajnai háborút külön kell kezelni. Rejle Zsoltot hallják a részletekről.
3: Ez egy 150 milliárdos alap, mondhatjuk úgy, hogy egy olcsó kölcsönfelvételét biztosítja európai országok számára fegyverbeszerzésre, illetve a fegyveripar fejlesztésére. Ebben Magyarország azok között az európai államok között van, amely lehívja ezt a kölcsöt. Külön kell kezelni az orosz agressziót, lehetséges veszélyt Európába és a jelenlegi szituációt Ukrajnában. Ukrajna ugye nem NATO tag, nem EU ország. Itt eltérnek a külpolitikai vélemények, hogy mennyire szükséges beállni Ukrajna mögé. Jelzésértékű azért, hogy az európai országok többsége támogatja Ukrajnát. Magyarország egy kicsit konzervatívabb megítélést fogalmazott meg ezen a területen. Elképzelhető, hogy a jövőben ez változni fog.
2: Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Ankarában zajló NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra, de van más szempont is, amiért a magyar-balkán kapcsolat indokolt. Magyar Pétert hallják.
4: Tegnap kezdődött itt a csúcsértekezlet Törökországban egy informális vacsorával. Ez az első NATO csúcs, amelyen én képviselem Magyarországot miniszterelnökként. több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már, tegnap este is, és ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk. Mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni. A montenegrói miniszterelnökkel beszéltünk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Ugye nagyon fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban, és hát más szempontból is közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy segítjük egymást, és kölcsönösen érdekeltek vagyunk sikeres befektetésekben.
2: A bevizsgált USB töltők mintegy 80%-a nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a kifogásolási arány különösen magas a távol-keleti kisboltokból és harmadik országbeli online platformokról származó termékeknél, míg a hazai műszaki áruházakban és szakkereskedésekben jóval kedvezőbb a helyzet. 10-ből 8 terméket kockázatos használni, azok akár áramütést is okozhatnak, vagy ki is gyulladhatnak. A hatóság sajtófőnökét, Eitmann Norbertet hallják arról, hogy milyen hibákat találtak.
5: Az idei évben eddig 92-féle töltő laboratórium vizsgálata fejeződött be, azért mondom, hogy szigmentek folyamatban vannak további vizsgálatok, és ebből a 92 termékből 74 nem felel meg a szabály követelményeinek, a termékek 80%-on megbukott a teszteken. Egyébként rendkívül széles körűek a problémák, ugye amit vizsgálunk, az a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, az úti átalakítóval kombinált termékekben azok kialakítása, és hát a kollégák laboratórium vizsgálatok között azt állapították meg, hogy nem felelnek meg a szigorú uniós és magyar termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek, azaz veszélyesek, kockázatosak, mivel áramütés veszélyesek ezek a termékek.
2: A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő magyar költségvetési csomag lehet az új kormány első komoly gazdaságpolitikai hitelességi tesztje. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a piacok konszolidációt, hiánycsökkentést és az euró bevezetés irányába mutató lépéseket várnak, miközben a kabinetnek a választási ígéreteit is teljesítenie kell. Pásztor Szabolcsot hallják.
6: Én úgy gondolom, hogy a szupermérföldkövek teljesítésén dolgozik a kormányzat, ugye intézményrendszer átalakítása például annak érdekében, hogy ezek a források megérkezhessenek Magyarországra. Aztán ezzel párhuzamosan és ezután nagyon fontos lesz a költségvetésnek a konszolidációja, illetve a kormányzás előtt a választási hajrában tett ígéretek betartása, teljesítése. Ez az a szűk keresztmetszet, ami tulajdonképpen most szegélyezi a kormányzat útját. Nincs egyszerű költségvetési helyzetben a kormányzat, mert ugye egyszerre kell korábban is emlegetett vállásoknak megfelelni, konszolidációt végrehajtani, és ugye egy távlatos célt is szem előtt tartani, az euró bevezetését.
2: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, hogy nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a Perzsa-öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban rettenetes humanitárius katasztrófát idézhet elő. Veszélyesnek tartja a nemzetközi energiarendszerek elleni ukrán támadásokat Moszkva. Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő szerint Oroszország minden lehetséges intézkedést megtesz a Kijev által indított támadások kockázatainak minimalizálása érdekében. Oroszország állítólag több alkalommal is felhívta Törökország figyelmét Ukrajna folyamatos támadásaira a török és a kék áramlat gázvezeték rendszer infrastruktúrájával szemben. Kizzalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitelbiztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közleménye szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 140.842 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 31,1 milliárd forint volt. 1,4%-kal erősödött a MOL a nap végére 3.948 forintra, az OTP 1%-kal került lejjebb 45.350 forintra. A Richter 2,2%-kal csökkent 12.010 forintig, a Magyar Telekom 2%-kal került lejjebb 2.670 forintig. A Masterplast 2700 forinton stagnált, a Forage 1952 forinton zárt, 2,9%-os mínuszban. Az Opus 0,5%-kal emelkedett a nap végére 375 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 360 forintot és 58 fillért kérnek, egy amerikai dollár 316 forintba és 4 fillérbe, egy svájci frank 390 forintba és 93 fillérbe kerül. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 1,8%-kal csökken, Milánó 8, Madrid 2,2%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-as 8, a Nasdaq Composite 0,7%-kal került lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6,9%-kal erősödik, $75.35 jár. A Brent jegyzési ára 7,4%-os pluszban $79.64. Egy uncia aranyért 2,6%-os csökkenés mellett $4,049.30 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 49 euróba és 20 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, újabb záporokkal, zivatarokkal, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában először a Szentendrei Teátrum keretében bemutatásra kerülő Nagy Feró Hamlet előadásról mesél Túri Péter, a címszereplő, aztán dr. Unoka Zsolt pszichiáterrel a hazai társadalom mentális állapotáról beszélgetünk egy a közelmúltban rendezett fórum kapcsán. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
2: Kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, van egy nagyon-nagyon izgalmas előadás, amit július 27-én lehet látni a Szentendrei Teátrumban. Ezt az előadást már korábban bemutatták, és hát elég komoly legenda övezi, ugyanúgy, ahogy ennek a társulatnak az előző előadását. Ez a társulat pedig nem más, mint a Schitz Production, és itt van ennek a társulatnak az egyik tagja, a vonalban Túri Péter. Szia, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Szia, én is köszönöm.
3: A Schitz Productionről azt kell tudni, hogy ti tulajdonképpen egy SFF-s osztály vagytok, méghozzá Selmeci György és Novák Eszter osztálya, és a diploma után ti, hát úgy szokták mondani, együtt maradtatok, ami ilyen szempontból hülyeség, mert nyilván az ember azért úgy-amúgy együtt van, és nyilván, hogyha külön kaptok felkéréseket, akkor azt elvállaljátok, de hogy közösen is létrehoztatok produkciókat, nevezetesen volt egy csehbereményi frontátvonulásotok, ami elég legendás lett, ahogy ezt a bevezetőben is mondtam, és nem kevésbé a következő előadás, ami Shakespeare Nagy Feró Hamletje.
4: Igen.
3: Akkor idézzük fel azt a pillanatot, amikor valamelyik osztálytársatok így berobbant, nem tudom, a büfébe, a kocsmába, vagy egy házi buliba, vagy csak küldött egy körímét, és azt mondta, hogy srácok, megtaláltam, ez az igazi, nagyon nagyot fog durrani, fantasztikus, Nagy Feró Hamletjét csináljuk meg.
4: Igen, ez Krasznai Vilmos osztálytársunk volt.
3: Aki a rendezője is a darabnak.
4: Aki a rendezője. Közösen állítottuk aztán össze magát az anyagot, felhasználván Nádasdy Ádám szövegeit is, akitől ehhez külön engedélyt kértünk, és ezt meg is adta. De alapvetően...
3: Mármint a fordítását.
4: Igen. Igen, mert az alapvető anyagban nekünk csak a zenék voltak meg. Uh-huh. Azt is csak egy felvétel alapján Kottasev volt belőle, nem is maradt fönt más nagyon belőle, hanem csak ez az egy felvétel.
3: Hát ez egy, mit tudom én, 80-as években megjelent egy darab lemez, bár dupla albumnak készült, és akinek így a Nagy Feró név hallatán ambivalens gondolatai támadnak, annak el kell mondjuk, hogy a 80-as években azért ez egészen másképp nézett ki, akkor ugye Nagy Feró már túl volt egy István a Királyon, ahol Laborc volt, túl volt már egy Herren, ahol Bergert játszotta a főszereplőt, azt hiszem, hogy a Beatrice az pont újjáalakult, vagy föloszlott, és akkoriban egyébként voltak ilyen konceptuális lemezek más rockbandáktól is, és akkor ő előrukkolt ezzel.
4: Igen, és akkor a Vilmos ezt nem tudom pontosan, hogy milyen fülesből, vagy honnan tudott ennek a létezéséről, mert ezt viszonylag ma kevésbé ismerik, általunk szerencsére most már egyre több ember megismerte, és akár reméljük, hogy majd máshol is kedvet kapnak erre, de ezt a Vilmos megtalálta, és elénk, igazából nála voltunk talán a lakásán, amikor aha, ezt először, sok minden a Vilmos lakásán születik meg, mint gondolat, vagy a családjuk által vezetett Főfotó kávéházban, aha, ahol egyébként bemutattuk a frontátvonulás előadásunkat is. Onnan indult útjára az egész társulat alapvetően, mert az egyetemen nem volt lehetőségünk akkor a bizonyos...
3: Hát ez az SFE, Free SFE, igen, történet, amelyet mindannyian ismerünk, igen, azt gondolom. Igen. De a lényeg az, hogy akkor a Főfotó, ez, ahogy mondod, akkor Krasznai Vilmos szülei üzemeltetik ezt a, hát mondhatom, hogy legendás helyet, kiállító teret és igen, boltot
4: onnan,
3: egyébként.
4: Igen, és onnan indult útjára végül is a társulatunk. Ezt a Hamletet pedig a Vilmos lakásán mutatta meg Vilmos először nekünk.
3: Na, és akkor mi volt az arcokon? Tehát amikor először meghallgattátok ezt a hát dallamosnak kevésbé nevezhető, és talán a szöveget is némi kritikával, vagy nem is tudom, hogyan fogadja az ember, tehát nyilvánvaló, hogy ezért nem, ez nem egy nagyon korszerű dolog. Szóval, hogy hogyan győzött meg titeket arról, hogy ez nagy siker lesz?
4: Amikor berakta a nagy tévéjéről az albumot, hogy most ezt hallgassuk meg, lássuk, mit szóltok hozzá. Nem is tudom, az első dolog, amiben egyetértettünk, hogy ez egy kiváló anyag abból a szempontból, hogy maga, ami a Hamlet düh, és a meg nem értettség, és ami a generációnkat is jellemzi, és ez nem változott talán azóta se, és a fiataloknak talán mindig ez az underground punk rock az a formanyelv, az a fajta dolog, amin keresztül ki tudják fejezni azt a dühöt, amit a szüleik felé éreztek, akár a nagyferói korában a saját szüleik felé, és aztán mi meg ugyanúgy, azok már egyébként a mi szüleink, azok meg már a nagyferókorú szülei. Tehát, hogy,
3: igen.
4: Sőt, még ebben mindannyian egyetértettünk, hogy ez egy nagyon alkalmas anyag. Aztán nyilván kinek milyen léptékű ellenérzése több vagy kevesebb volt ezzel kapcsolatban, hogy tudunk azonosulni ezzel a dologgal, de ebben most igazából nem is szeretnék annyira belemenni, hogy most ki szereti a Ferót, ki nem. Ki.
3: Persze, világos, ennek
4: mert,
3: semmi értelme.
4: Nem érdemes, szerintem.
3: Meg nem is erről nem szól, meg tudjuk, hogy van ez, hogy a sejtjeink 7 évente lecserélődnek, szóval valóban ebben teljesen igazad van. Beszéljünk a darabról, meg ajánljuk a darabot, mert ugye hát számos különlegessége van ennek az előadásnak, de többek közt az, hogy kiválóan játszotok hangszereken, és ezt be is mutatjátok, tehát itt élő zene van, nem is akármilyen színvonalon.
4: Igen, Fülöp Kristóf osztálytársunk végül is a társulatunknak a zenei vezetője. Ő szokta kézbe venni a zenei szerkezetet, és ezt is le kellett hallgatni az egészet, mert nem volt kottánk sem.
3: Világos, persze.
4: Úgyhogy közösen ezeket lehallgattuk, de ő vette kézbe az áthangszerelést, hogy ki milyen hangszeren tud, vagy akár nem tud, de egy szám erejéig meg kell tanulnia. Én se tudok például basszusgitározni, de
3: kiválóan furuljázol, nem?
4: Ebben igen. Aztán a frontátonás előadásunkhoz is meg kellett tanulnom basszusgitározni, meg a rákövetkező Janikowski előadásunkban is meg kell szólaltatnom olyan hangszereket, amiket nem tudok, és ezzel nem csak én vagyok egyedül. Talán ez is adja az egésznek a feszített figyelmét minden előadásunk, hogy nem csak azokon a hangszereken játszunk, amin a legjobban tudunk, ami sokunknak elsősorban a hangunk igazából, de azért vannak közülünk olyan zenészek, vagy olyan emberek,
3: olyan fiatal tehetségek, olyan színészek,
4: a barátaim, akik nem mellesleg magas szintű zenei képzésben is részt vettek, akár Kerek Dávid, Sas Zoltán, Liber Ágoston is. De én is, csak én például népzenei családból jöttem, és ezért ezek a gitár, basszusgitár, ilyesmi hangszerek nekem alapvetően nem voltak. És ezért is fontos így a társulati létezésünk, mert mindig új dolgot kell elsajátítanunk, és nem csak egyfajta jól bejáratott dolgot kell alkalmaznunk. Igazából elkezdtük megtanulni az anyagot, az volt nagyon-nagyon sok energia, és
3: mármint a zenei anyagot.
4: Elsajátítani, lehallgatni, kitalálni, hogy legyen a szerkezet, átalakítani.
3: De kigyúrt az egészből előadást, mert most arra gondolok, hogy oké, nyilván számotokra technikailag a legnehezebb volt a számoknak a megfelelő minőségű előadása, de ugyanakkor a darab szempontjából, ez bizonyos szempontból, ne haragudj meg, hogy ezt mondom, de részletkérdés, hiszen az egész hogyan áll össze, mondtad, hogy a Nádasdy Shakespeare fordításokat használtátok, na de a fülétől a farkáig valahogy ez mégiscsak egy nagyon komplex és egy nagyon kompakt dolog lett, ez kinek a keze munkája, vagy kiknek?
4: Igazából továbbra is Ugye a Krasznyi Vilmos ennek a rendezője, de valójában, és nem csak azért, mert ezt kommunikáljuk, hogy mi egy Sitz Production egyben gyártjuk a dolgokat, hanem ez valójában tényleg így van. A színház az ugyan nem egy teljes mértékben demokratikus forma, nem is lehet az, egyszerűen kell bele egyfajta
3: diktatúra.
4: Igen, muszáj, mert el kell, hogy készüljön egy anyag, és nem lehet örökké vitatkozni. Persze akár egy bemutató után is lehet, hogy ez most működött, nem működött, van rá időnk még összerakni egy kőszínházban erre. Általában a rendező megcsinálja az előadást, leteszi a lantot, és onnantól nem is nagyon...
3: Ja, van rá 6-7 kész, persze.
4: Nem is szeretik nagy színházak, például ezt nem is engedélyezik meg. De mi azért folyamatosan meg tudunk újulni, de azért kellett egy Krasznyi Vilmos, aki meghoz döntéseket, vagy Fülöp Kristóf zeneileg, vagy mindenki beletette a részét, vagy én, mint Hamlet, amit nem akartam, azt vagy megpróbáltam elmagyarázni a Vilmos, hogy de szerintem miért legyen úgy. Ezt most csak azoknak mondom, akik nem feltétlen tudják, hogy működik egy ilyesfajta független színházi létezés, vagy alapvetően a színházi létezés, ezt most csak azoknak mondom, de persze azért végső soron az áment azt a Vilmos mondta ki ennél az előadásnál.
3: Világos.
4: Így alakult össze.
3: Világos, az akváriumban mutattátok be, és azt hiszem, hogy az akvárium valamilyen szinten partner is volt az egész történetben, hogyha jól mondom, annak ellenére, hogy ez azért nem egy színjátszó hely.
4: Ez egy klub, ez egy szórakozó hely, alapvetően sok ezer fős, akár, hát jó esetben sok ezer fős technópartiknak akár ad otthont, egyre inkább egyébként az elektronikus zenének, mert azt szeretik az emberek. Igazából nem féltünk annyira, hogy majd hogy vonz be pont egy punk rock témakör, hogy hoz be embereket, mert azért jönnek rá rendesen, de azért egy akvárium nagy halt, ha nem is álló, de ülő nézőkkel megtölteni, azért az is egy kihívás.
3: Hát hogyne?
4: Főleg egy másfél éve működő társulatnak, akkor még nem is ennyi, akkor még fiatalabbak voltunk, mint társulat. Nagyon jó egyébként egy ilyen térbe játszani, mert erre kifejezetten alkalmas. Csak ugye az akvárium nem nagyon szokott előttünk ilyen színházi előadásokat létrehozni, ezért együtt közösen velük tanuljuk, hogy lehet zenék közben portot beadni, az hogy hangozzon, mert azért ez más, mint hogy oda megy egy, nem tudom, egy DJ, vagy egy tankcsapda, igen, vagy valami, és akkor ez be van mikrofonozva, és akkor nyomatják.
3: Ti beépítettétek a darabba tulajdonképpen ezeket a technikai, hát nem is átállás, hanem nem is tudom, technikai korrekciókat, vagy felkészüléseket, nem is tudom, mi a megfelelő
4: igen,
3: szó.
4: Igen, igazából mindent igyekszünk beépíteni ebbe, és mindig kiderül, hogy bele is illik a formanyelvbe. És lehet, hogy az első előadáson még nem volt annyira technikailag minden tökéletes, de egyre inkább közösen tudunk fejlődni ezzel kapcsolatban, és bele tanulunk mi is olyan dolgokba, amikbe alapvetően egy színész nem is szokott, alapvetően, hogy kell egy mikroportot felhelyezni, mert segítenek benne, csak azért sok munkánk ebben nekünk is van, vagy összedugni kábeleket, kihangosítani dolgokat, kívülről hallgatni, hogy hangozzon, tehát akár még hangmérnök feladatokat is. Szóval
3: hát a független létbája, igen, és keresztje, tegyük hozzá.
4: Igen.
3: Abszolút, de azt gondolom, hogy ez valahol tök jó, hogy része a munkátoknak, és talán jó lenne, hogyha része is lenne az oktatásnak, de hát az megint egy másik beszélgetés. De az a lényeg, hogy július 27-én Szentendrén a Városház udvaron már egy nagyon összeszokott produkciót láthat a közönség. Mennyire szerettek szabadtéren játszani? Azt gondolom, hogy így műfajilag szerintem pont jók vagytok, tehát titeket azért nem fog annyira zavarni a békabrekegés, meg ne adj Isten a kutya ugatás egy-egy komolyabb, zúzósabb szám közben, de azért nyilván rejteget kihívásokat egy ilyen közeg is.
4: Igen, játszottunk már többször szabadtéren, több helyszínen. Őrségben is van egy fesztivál, ahol már több ízben játszottunk, meg egyéb helyeken, Ördökatlanon. most így hirtelen nem tudom felsorolni, de hogy nagyon sok helyen már ilyet tudtuk játszani szabadtéren, ezt az előadásunkat is. Nyilván más dolog lesz, de szerintünk az egy jó tér. Nagyon fog oda passzolni az egész, azt reméljük, és reméljük, hogy a közösség is nagyon szeretni fogja. Meglátjuk, reméljük, nem lesz annyira meleg, mert azért nagyon, nagyon megterhelő mindenkinek, és még azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy most itt fog debütálni először. Eddig az Ofélia szerepét Gálhidi Sári játszotta.
3: Uh-huh. Igen.
4: Aki nem színésznő, egy rendezőnő, viszont nem találtunk olyan, amikor csináltuk az előadásunkat, nem találtunk, vagy nem jutott eszünkbe olyan színésznő, aki tud basszusgitáron játszani. De mindenképpen akartuk, hogy Ofélia basszusgitáron játszon.
3: Igen, az és akkor, kétségtelenül szexi.
4: Igen, és akkor Gálhidi Sári évfolyamtársunk volt az egyetemen, rendezőszakon, a Sári Tamás osztályában, és akkor ő lett eredetileg, de ő most elutazott hosszú időre külföldre, és ezért egy új Oféliát fogunk bemutatni a közönségnek, Orbán Nelli személyében, aki meg egy jóval profibb zenész, mint mi. Ő effektíve egy profi zenész, de kiváló színésznőnek is, úgyhogy nagyon reméljük, hogy hát nekünk is egy új dolog lesz, mert azért próbáltunk vele, azért sokat, de nekünk is ez egy nagyon izgalmas, végül is egy szinte egy új bemutató lesz. Úgyhogy nagyon várjuk.
3: Hát figyelj, nagyon-nagyon sok sikert kívánok hozzá. Egyébként, akit feltűzelt a téma, tehát ez lesz július 27-én, de a Szentendrei Teátrum előadásai között lesz augusztus 3-án egy Végzetes szerelem Hamlet tükrében címmel irodalmi pódium est, amit Juhász Anna vezet, és a vendégei Bánfalvi Eszter, Bányai Kelemen Barna és dr. Pikli Natália lesznek, zárójel bezárva ez csak a Hamlet rajongóknak. Péter, még egy kérdés maradt hátra. Profi műsorvezető nem teszi fel azt a hülye kérdést egy zenekarnak, hogy miért ez vagy az a zenekar neve, de talán egy színházi társulatnál ez megengedhető. Elárulod a SIC titkát, a jelentésének titkát?
4: Ez egy olyan dolog, amit általában rábízunk a nézőinkre, rajongóinkra. Nekünk van rá megfejtésünk, azt nem áruljuk el senkinek. Arról nem tudhat senki, az a mi titkunk.
3: Az a ti szent grálotok, értem.
4: Talán jó is így, csak ennyit árulok el, hogy jobb is, hogyha nem tudják az emberek, hogy nekünk ez mit jelent, de minden, ami belekapcsolódik értelmezési szférába, annak mind helye tud lenni, de az, hogy nekünk pontosan mit jelent, azt sajnos nem áll módonban elárulni.
3: Péter, ennél szebb végszó nem kell, őrizzétek a titkot, őrizzétek a lángot, de július 27-én pedig mindenkinek ajánljuk a Szentendrei Teátrum nyári előadás sorozatában a Shakespeare Nagyferú Hamlet című darabot, punk rock előadást a SIC Production vagy produkció előadásában. Túri Péternek, aki Hamletet alakítja, nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok, szervusz!
4: Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, a közelmúltban volt egy nagyon izgalmas fórum Budapesten, amely a mentális egészség

0: fajta sejtése, vagy a közvetlen környezetében, vagy akár saját magán érzékelhette ennek a, nem is tudom, hiányosságait, de elég, azt hiszem, hogyha körülnézünk akár egy buszmegállóban, tehát érezzük, hogy itt valami gond van, egyre több, vagy egyre nagyobb az igény a mentál higiénére. És gondolom, valahol ez hívta életre ezt a fórumot is, mert önök is érzik, hogy valahogy Magyarországon jelenleg ez nincsen azon a színvonalon, ahogy ez mondjuk általában Európában vagy a világban van. Nem tudom, hogy igazam van-e.
1: Hát, ugye, ahogy a világban
0: igen,
1: van,
0: az lehet, hogy túlzás, de mondjuk az Észak-Atlanti régióban, fogalmazzunk így.
1: Ahogy az Észak-Atlanti régióban, ott a magyarországi ellátás egy ilyen középmezőnyben van, és mi azt szeretnénk, hogy nagyon jó legyen ez az ellátás, és hogy azért is hívtuk össze ezt a konferenciát, vagy inkább ez egy fórum volt, ahol munkacsoport, 19 munkacsoportban beszéltek meg témákat az emberek, amiről azt gondoltuk, hogy ezeken a területeken lenne értelme valami fajta változást elindítani. És ugye ezzel az volt a célunk, hogyha tényleg a kormányzat és az egészségügyi miniszter azt gondolja, hogy a mentális egészség az egy központi témája lesz az ő reformjának, akkor nem lenne szabad megállni egyfajta ilyen kozmetikázáson, vagy egyfajta olyan munkán, hogy egy-két épületet felújítanak, hanem egy strukturális változást kéne elindítani az egész ellátási rendszeren, és hogy ez a mentális egészség témája, ez tulajdonképpen nem csak egy egészségügyi téma, nem csak egészségügyi intézetekhez kapcsolható téma, hanem tulajdonképpen az oktatás, a gyerekvédelem és a szociális szférának egy ilyen integrált közös munkába kéne kezdeni, hogy egyrészt a korai prevencióval elkezdjünk tudni foglalkozni, kora gyermekkori intervenció, perinatális mentális egészség, hogy a szülőket, akiknek problémájuk vannak, a frissen szült anyáknak, azok kapnak szülői támogatást abba, ahogy a csecsemőikkel, meg a gyerekeikkel, hogy kellene bánni, mert ugye nagyon sok ember, aki nincs jól, az már korai időszakban nem tudja megadni a gyerekeknek azt, ami hogy a csecsemőknek, kisgyerekeknek, amire szüksége lenne, és vannak olyan programok a világban, ahol ilyen nagyon rossz állapotban levő kismamáknak nyújtanak segítséget. És hát egyrészt ugye az iskolák az egy nagyon fontos helyszín a prevenciónak, ahol a gyermekek 8-12 évet eltöltenek, az alatt nagyon sok olyan társas készségre, meg érzelemszabályozási készségre meg lehetne őket tanítani, akik mondjuk otthon ezt nem kapják meg, hogy mégis egyfajta ilyen stabil személyiségként hagyják el az iskolát. Akkor másik nagy probléma, hogy az alapellátásban, tehát házi orvosi munkában itt a korai felismerésnek lenne nagyon nagy jelentősége, és hogy ott nagyon fontos lenne, hogy ott a házi orvosok számára könnyen elérhetően legyen egy ilyen mentális higiénés, pszichiátriai, pszichológiai, pszichoterápiás háttér, hogy az emberek mondjuk a kisebb mentális zavarokkal, a kisebb alatt azt értem, hogy enyhe szorongás, depresszió tünetek mellett, ha kapnának azonnal pszichoterápiás támogatást, akkor esetleg nem esnének ki a munkahelyükről, vagy nem jutnának el odáig, hogy egy osztályos pszichiátriai kezelésre legyen szükség. És hát ugye az egész ellátó rendszernek ugye a strukturális kérdésein is érdemes gondolkozni, hogy a mostani ellátórendszer

0: legtöbb helyen nagyon ilyen kórházi ágyra centrált, és nagyon sok beteg fekszik a kórházba osztályokon, azért mert máshol nappali kórházba, járóbeteg ellátásba, közösségpszichiátriai ellátásba nincs megfelelő hely, mennyiségű hely, és nem kéne egy csomó betegnek egy osztályon feküdni azért, hogy megkapják a megfelelő ellátást. Uh-huh. Tehát, hogy az egész ellátórendszert át kéne strukturálni. Akkor Magyarországon sajnos a pszichoterápiás ellátás az nagyon erősen csak a magánellátórendszerbe hozzáférhető, igen, és nagyon szorványosan vannak az állami ellátásban pszichoterápiás ellátási lehetőségek. Például az egyetemen, a Semmelweis Egyetemen van egy pszichoterápiás osztály, én azt vezetem, meg a klinikai pszichológiai tanszéken is van ambuláns ellátás, de hát mondjuk egy ekkora városban ez minimális, és hogy...
1: És a vidéken nem tudjuk, hogy mi a helyzet, illetve ön nyilván tudja, de hogy valószínűleg nem túl fényes.
0: Vidéken nem túl fényes, és ugye ez az egész fórum, meg ezt kihirdettük ott, ez 1000 főnél megszabtuk a határt, hogy többen már nem jöhetnek, mert nem tudtuk biztosítani a helyet, de nagyon sokan rám írtak azóta, és például ma kaptam egy ilyen levelet egy Ausztriában dolgozó magyar kollégától, aki azt írta le, hogy ott Ausztriában olyan sikeres ez a pszichoterápiás ellátásnak a szervezettsége, megszervezése, hogy ott minden kis faluba hozzáférhető a pszichoterápia.
1: Na,
0: tehát
1: igen.
0: Magyarországon egyetemi városokban, de leginkább a fővárosban van valami fajta pszichoterápiás hozzáférés, de hát ez is főleg a magánellátásban. És azért aki képes egy alkalomért 25 000 forintot kifizetni, tehát az egy havi 100 000, az már annyira rosszul nincs, mert az azt jelenti, hogy
1: tud dolgozni,
0: hogy annyit keres, igen, hogy 100 000 forint havonta neki belefér. Tehát pont a leginkább rászorulók ezáltal nem jutnak hozzá a pszichoterápiához. És hát tulajdonképpen a jelenlegi NEAK finanszírozása a pszichoterápiának az kb. 3 500 forint egy óra.
1: Aha.
0: És hát ennyiből nem tudja kikalkulálni semmelyik állami ellátóhely a fizetését egy pszichoterapeutának, ezért eléggé leredukálták a pszichoterapeuták meg a pszichoterápiás idők számát az állami ellátásban. Tehát erről is volt szó, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, hogyan lehetne ezt elérni, hogy az emberek a tajkártyájuk, ha van érvényes tajkártyájuk, akkor hozzájussanak színvonalas pszichoterápiás kezelésre. Hmm.
1: Igen, Zsolt, nyilván ennek a fórumnak a hatalmas sikere és a jelentkezők száma az annak is köszönhető, hogy a hívószó az az volt, hogy minden olyan szakembert várnak, vagy érintettet, aki felelősséget érez a magyar társadalom mentális egészségének jövőjéért. Na most azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok embert szólítottak meg. Nyilván evidencia, hogy kell több pénz, de hogyha jól értem, az önmagában nem elég, hanem itt valami fajta alapvető strukturális változás kell, ami hát nyilván sok-sok évbe beletelik, amíg ezt keresztül lehet vinni. Gondolom én naívan, de lehet, hogy nincs ez így.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy említette, hogy ezen a fórumon ugye nem csak pszichiáterek, pszichoterapeuták, hanem a nővérek részt vettek.
1: Védőnők, olvastam.
0: Védőnők, szociális munkások, illetve nagyon sok olyan civil szervezet, ami akár az oktatásban tartozóan próbálnak ilyen mentál és egészségprogramot létrehozni. Tehát voltak tanárok, meg mindenféle más civil szervezet, és ami a legfontosabb, hogy meghívtuk a azokat az embereket is, vagy a képviselőiket, akik ugye fogyasztják ezt az ellátást, tehát
1: Aha.
0: a pácienseket képviselő szervezeteket, illetve a szülőket, hozzátartozókat, illetve az őket képviselő szervezeteket, mert az a filozófiája ennek az egész dolognak, amit most elindítunk, hogy semmit rólunk nélkülünk, és ez nemzetközileg is nagyon ismert gyakorlat, hogy ha fejlesztünk valami szolgáltatást, akkor be kell vonni azokat, akiknek fejlesztjük. Uh-huh. Ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és mi az, amire nekik szükségük van. Persze, nyilván itt van egy ilyen tudományos ismeret, vannak evidenciákra alapuló gyakorlatok, hogy mi az, ami bizonyítottan hatékony, mi az, ami igazolható, hogy van értelme ezt az ellátást nyújtani. Tehát nem azt várjuk a hozzátartozóktól, meg a páciensektől, hogy ilyen tudományos kutató munkát végezzenek. De mi is az ellátás kivitelezése, az ellátás minősége, meg az eddigi megélt tapasztalataik alapján, hát szerintem nagyon sokat tudnak mondani arról, hogy mi működött, és mi nem működött, és hogy mire lenne szükségük. Tehát bevontuk, megkértük ezeknek a szervezeteknek a képviselőit, hogy jöjjenek el, és hát ez úgy hallom, hogy ez nem volt teljes siker, mert uh-huh. ezen még dolgozunk kell, hogy tudjuk sokkal jobban bevonni, és hogy tudunk jobban együttműködni a betegszervezetekkel.
1: Világos. Egyébként volt olyan konklúziója a fórumnak, ami nyilván nagyon sok részlet volt, de valami olyasmi, amit mondjuk a nagy közönséggel érdemes megosztani, vagy azt lehet mondani, hogy igen, felállítottunk egy olyan rendszert, amelyet megpróbálunk, nem tudom, 4 éven belül, 5 éven belül, 15 éven belül megvalósítani? Amennyiben forrás is lesz hozzá?
0: Ez nagyon jó kérdés, tehát ez egy folyamatnak a kezdete uh-huh. volt ez a fórum. Tehát nem is előadásokból állt, ugyan volt fél óra, hogy fontos emberek tartsanak 3-3 perces előadást arról, hogy mit gondolnak erről az egész kezdeményezésről. De az egész egy ilyen open space formátumba zajlott, nyílt terek, ami azt jelenti, hogy emberek helységekbe elmehettek, ahol különféle témákat tárgyaltak meg, és ott együtt beszéltek arról, hogy ők milyen problémákat látnak, milyen jó gyakorlatokat ismernek, mifelé kéne haladni, és ezek a munkacsoportok elkezdtek dolgozni, és arra kértük őket, hogy készítsenek jegyzeteket, és ezt leadták nekünk, és ebből mi fogunk készíteni egy ilyen 30-40 oldalas dokumentumot, amiben ezt összefoglaljuk, és aztán elkezdődnek külön-külön ezeknek a nagy témáknak a munkacsoportjai, elkezdek dolgozni ezeken a témákon, és aztán szeptemberben újra összejövünk, és uh-huh. ez kb. Így úgy terveztük, hogy egy év alatt fogunk eljutni oda, hogy egy ilyen szélesebb területeknek az egyeztetési folyamata révén kialakul egy ilyen közmegegyezésen alapuló koncepció, amit uh-huh. a döntéshozók elé tárunk, de ennek minden lépésébe úgy határoztunk, hogy meghívjuk a döntéshozóknak a képviselőit, hogy ők is lássák, hogy mifelé halad ez az egész folyamat.
1: Világos. Zsolt, hagyj kérdezek valamit, ami egy kicsit off-topic, de azt gondolom, hogy nagyon izgatja az egész társadalmat, meg hát mindenkit. Van egy olyan közvélekedés, hogy ugye egyre több a mentális probléma, mert hogy lám-lám milyen világban élünk, ugye itt az egész digitalizáció, itt vannak a különböző kütyük, de ugyanakkor itt van a klímaváltozás, a klímaszorongás, stb. Stb. Stb. És Nyilván részletes kimutatások nincsenek arról, hogy hogyan élte meg, nem tudom, a 19. század embere, vagy talán egy kicsit korábban mondjuk a középkor embere a mindennapokat, de az ember azt gondolná, hogy szorongani való, az mindig volt bőven az ember számára, tehát a történelem viharai, vagy a mezőgazdaság kiszámíthatatlansága, szóval, hogy talán nincsen új a nap alatt, de nem tudom, hogy ez a pszichiáter vagy a pszichoterapeuta szemével hogy néz ki. Valóban nő a mentálhigiénés betegek száma, vagy inkább csak arról van szó, hogy sokkal inkább, vagy sokkal hamarabb felismerjük ezt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy a mentális zavarok előfordulás az érdekes módon így az egész világon nagyjából ugyanannyi.
1: Ez tényleg érdekes.
0: Tehát, hogy a Indiába, vagy egy afrikai államba, vagy itt Európába. De vannak persze lokális eltérések. Hát az ilyen írásos emlékekben mindig is szerepeltek minden korban mentális zavarok, de hát nyilván nem is létezett ez a terminológia, mondjuk amit most használunk.
1: Persze.
0: 100 évvel ezelőtt, tehát ezért erre nagyon nehéz válaszolni.
1: Nyilván.
0: És hát az egy nagyon jó meglátás, hogy minél több embert megvizsgálunk ezekkel az eszközökkel, félstruktúrált interjúkkal, amik a diagnózishoz kellenek, annál inkább derül ki, hogy igen, hát nekik van ilyen vagy olyan mentális zavaruk. Tehát a vizsgálatok elterjedésével, meg azzal, hogy tehát a médiumokban hozzáférhetővé válnak ezek a kritériumok, és az emberek magukra ismernek benne, és segítséget kérnek. Ezek mind hatnak arra, hogy valamilyen mentális betegség az látszólag gyakoribbá váljon. De azt nem tudom megmondani, hogy ténylegesen van egy ilyen növekedés, de az biztos, hogy vannak neurobiológiai és többé-kevésbé az átöröklés befolyásoló mechanizmusok, illetve van egy csomó pszichoszociális hatás, és ezeknek az interakciója járul hozzá, hogy megjelenik-e egy olyan tünetegyüttes, amit mentális zavarnak nevezünk. És hát bizonyos társadalmi jelenségek, szegénység, munkanélküliség, izoláltság, kirekesztettség, és az ezekkel együtt járó az ilyen bántalmazó magatartás a környezetben, traumatizáló hatások, ezek növelhetik annak az esélyét, hogy egy ilyen biológiai sérülékenység az olyan fokot érjen el, hogy megjelenjen egy ilyen mentális betegség. És hát ezért bizonyos tehát minden társadalmi rétegben vannak mentális zavarok, de bizonyos szocioökonomiai státusszal bíró embereknél bizonyos mentális zavarok gyakoribbak. És hát ha romlik ez a helyzet, akkor ennek megfelelően növekedhet a mentális zavarok száma.
1: Világos, hát igen.
0: Bocs, hogy én nem adtam egy egyszerű választ erre a
1: kérdés. Erre nem túl egyszerű kérdés. Legyünk őszintén. Világos, persze. Kicsit költői is volt, de hát hiába azért ez állandó téma mindenütt. Zsolt, akkor, hogyha jól értem, akkor érdemes lenne szeptember vége felé újra beszélnünk, mert akkor születik meg ennek a fórumnak valamiféle összesítése, és akkor derül ki, hogy tulajdonképpen milyen konkrét vagy kevésbé konkrét javaslatokkal tudtok a döntéshozók felé fordulni.
0: Igen.
1: Jó, hát akkor maradjunk ebben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Professzor dr. Unoka Zsolt, pszichoterapeuta, pszichiáter volt a vendégem, és a Mentális Egészség Magyarországon 2026 kinyíló terek együttműködési fórumról beszélgettünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor kora ősszel találkozzunk még egyszer, és meséljen nekünk, mert azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és mindenkit érintő a téma.
0: Igen, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: És most, ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
4: Trend FM 94.2. 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázható a kategóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Futballra figyel a világ. 3 ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton, befelé a Mészáros utcánál. Lelassult a haladás. Helyszínelnek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból, a Kiskörúton mindkét irányból az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, majd tovább a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 18 órában jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a Perzsa-öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk az Észak-Atlanti Szövetség védelmi erejében a NATO európai tagországainak, ezt a török elnök mondta Ankarában. Recep Tayyip Erdoğan a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette. Az elnök hangsúlyozta, hazája mindent megtett annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke 5%-át fordíthassa védelmi kiadásokra, illetve a török kormány 24 milliárd dollárnyi további forrást különített el a NATO légi és rakétavédelmének megerősítése érdekében indított acélkupola programra.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal esett 2.670 forintig, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX 2%-os mínuszban, Párizs 2,2%-kal csökken, Milánó 1,1, Madrid 2,7%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl New Yorkban a Dow Jones másfél, az S&P 500-as 9,1%-kal került lejjebb, a Nasdaq Composite 8,1%-kal korrigál lefelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forintba és 45 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 317 forintot és 28 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 45 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 84 fillér, a cseh koronáé 14 forint 90 fillér, egy angol font 423 forintba és 94 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8%-kal drágult 76 dollár 5 centre, a Brent jegyzési ára 8,6%-kal került feljebb 80 dollár 54 centig. Egy uncia aranyért 2,6%-os csökkenés mellett 4048 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek. Kis Zalán lett az Exim Bank és a Magyar Export Hitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közleménye szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felső vezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukkel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős, napos idő várható, újabb záporokkal, zivatarokkal, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
3: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ebben a nagy melegben is, a pozíciódból, valamint az általad képviselt cég nevéből szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy nagyjából miről is lesz a következő szűk egy órában, természetesen a private bankingről, és hát ugye a tehetős magyar honfitársaink befektetéseiről. Talán alig, ha árulunk el azzal a titkot, hogy az elmúlt évek elég zivatarosak voltak külgazdasági, gazdasági, globális értelemben is. A rizikófaktorok ismertek, orosz-ukrán háború, izraeli konfliktus, esetleges ukrajnai bevonulás, szóval ezek a tényezők hogyan is még itt hatottak a befektetésekre, kezdjük talán ezzel a külpiaci megközelítésből.
3: Nagyon érdekes egyébként, mert szélsőséges hangulatok voltak itt az elmúlt 2-3 évben a piacokon, ami azt jelenti, hogy ez a befektetési döntéseket is meghatározta. Tehát, hogy nagyon nagy ijedelem, ugye, hogy nem veszünk semmit, csak aranyat, mindenből ki kell szállni, le kell váltani az összes forintunkat, és a másik véglet pedig, úristen, mennyit esett? 30%-ot, 40-et? Hát azonnal vegyük meg. Tehát, hogy ez a két szélsőség uralta egyébként a befektetői hangulatot. Amit általánosabb el tudok mondani ugye a nemzetközi piacokról, hogy bátornak kell lenni. Tehát az ukrán háború ugye az egy nagyon nagy sokkot hozott, különösen azért, mert a várakozás sokkal ellentétben sokkal tovább tartott, mint ahogy bárki is képzelte. Tehát még
2: és most látjuk a végét sajnos.
3: Hát most ugye ez még azért nincs kimondva, hogy látjuk a végét, azért az látszik, hogy egy év alatt azért megszokta a piac. Tehát, hogy ami nagyon negatív hatás volt, gyakorlatilag az összes eszköz leértékelődött, tehát hogy korábban azért a befektetési piacon ilyet nem tapasztaltunk, hogy a kötvények, a részvények, az arany, tehát gyakorlatilag minden beszakadt. Egy dolog tudott erősödni, az amerikai dollár és az amerikai állampapírok iránti kereslet. És ugye ez egy ilyen sok hatás volt az egész piacra, és aztán úgy szépen fokozatosan ugye ezt megszokták a befektetők, és ugye elterelődött a figyelmük erről. És így, ennek köszönhető ugye, hogy most fantasztikus hozamok vannak bizonyos eszközosztályokban, gyakorlatilag az összesben, tehát hogy ami akkor negatív volt, visszafordult, és hát ugye látjuk az aranyár folyamát, a részvénypiacokat, különösen a digitális szektorban ugye minden hihetetlen nagyságrendeket emelkedett, és ugye ezt az időszakot meg egész jól át tudtuk vészelni egyébként kötvényekkel és állampapírokkal. Tehát ugye a pénznek mindig dolgoznia kell, és likvid alapokkal, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a nagy sztárok, de ugye ez a múlt, tehát hogy azért beszéljünk kicsit a jövőről is, mert most szerintem...
2: Ami szerintem még érdekes, itt ha esetleg tudsz hazai vonatkozást mondani, vagy esetleg tágabb vonatkozásban, tágabb horizonton a közvetlen orosz kitettségek mennyire jellemezték ezt a régiót? Hát csak azért igen, mondom, mert annak idején Budapesten a Váci utcában elég sok orosz hangot hallottunk.
3: Igen.
2: Most már nem annyira érdekes módon.
3: Egyébként szintén én a második kerületben elég sokat hallok, még most is. Tehát, hogy azért szerintem, tehát, hogy mint Budapest az egy kedvelt célpont, mind lakhelynek, mind utazás szempontjából, de igazából nem is ez az érdekes, hanem hogy ugye az orosz befektetések szerencsére nem volt sok, és hát ugye azok gyakorlatilag lenullázottak, mivel a jegyzések azok úgy, ahogy van, megszűntek. Ami nekünk izgalmas volt itt Magyarországon, különösen az OTP, ugye az OTP-nek a kitettsége, illetve hát azért van még egy-két bank, Raiffeisen, Unicredit, akiket ez érintett, de leginkább az OTP-nél látszott az, hogy olyan döbbenetes szakadás következett be, és ennek semmi más oka nem volt, mint hogy a nagy külföldi alapkezelőknek egyszerűen el kellett adniuk a papírt a szankciók miatt. És ugye most gyakorlatilag ez a visszarendeződési folyamat látszik, hogy azért az OTP-nek a népszerűsége, illetve az orosz érintettségét más lapra helyezték, és így a nagy befektetők visszaszálltak. Tehát így a összességében ugye ez egy sok hatás volt a piacon, és mondom, szerencsére azért egyrészt voltak ügyfelek, akinél eladtunk mindent, valamennyi kitettségünk megmaradt, és azok meg is vannak, tehát hogy azért ennek a háborúnak vége lesz, ez egy nagyon érdekes folyamat lesz megfigyelhető, mert nagy valószínűséggel a nemzetközi vállalatok is vissza fognak térni Oroszországba. Bár ugye semmit nem tudunk egyelőre a végéről, meg a feltételrendszerről, de hogy jelenleg ezeknek a papíroknak nincs ára. Tehát mondhatjuk így, hogy nem is nagyon lehet velük kereskedni Európában, vagy Amerikában sem.
2: Hát tekintett arra, hogy a legtöbbet szankció sújtja, egyfelől, másfelől visszatérve itt a hazai zavaros vagy tarajos vizekre, hogy látod a private banking szektornak a magyarországi helyzetét, mi jellemzi, ha definiálni kéne a piacot?
3: A piacot definiálni? Hát szerintem hihetetlen lehetőségek vannak a magyar piacban. Ugye a nagybankoknak a privát banki állománya, ugye ők közölnek adatot igazából, folyamatosan nő. Ez az inflációs környezet ugye a forintban kifejezett értékét tovább dövelt ennek a vagyonnak. Ugye óriási állampapír állományok épültek fel, ugyanakkor a részvény csomagok is felértékelődtek, tehát én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak is, és ugye a cégeknél is azért, tehát ez is kétélű, mert valamelyik cégnek nagyon jól ment, valamelyiknek kevésbé, de összességében elmondható, hogy ez a réteg nagyon erősödik Magyarországon.
2: Tehát amikor az elmúlt két év gyengelkedő makrogazdasági teljesítménye átmenetileg segítette a private banking szektort?
3: Igen, ugye, mert
2: Bármilyen meglepő.
3: Bármilyen is. Meglepő, igen, mert hogy ugye a befektetési oldalról viszont nagyon sok lehetőség jött egyébként. És
2: itt is szélsőség volt, ugye, a magas kamatkörnyezet, elszaladó állam, papírhozamok, aztán pontosan. Most visszakonvergáló kamat.
3: Igen, hát hogy gyakorlatilag a háború évét azt úgy tudom jellemezni, hogy ilyen forgalom soha nem volt. Ugyan részvényekkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de például a devizapiacon óriási lehetőségek voltak ugye a forint volatilitása miatt. Tehát ez azért most már csökken, tehát ugye ez a volatilitás visszament, de hát akkor ugye láttuk az iszonyatos szélsőségeket, hogy 370 és 425 között ott jött ment a forint folyamatosan, és ugye ez az ügyfelkör ezt is ki tudja használni, a konverziókat és a határidős ügyleteket.
2: Jó, hogy említed ezt a témát egyébként, ebben az időszakban mennyire volt menedék eurót vásárolni, svájci front, vagy ügyfeleitek közül egyébként mi volt a trendi dollár?
3: Ugye nekünk alapvetően is, tehát mi úgy állunk hozzá, hogy megosztjuk. Tehát hogy van egy egészséges egyensúly, tehát a forint mellett többségben, ugye a forint a kisebbség, és akkor többségben van az euró. Dollár az nem annyira jellemző, ugye most azért a dollár befektetéseinket nem annyira segíti ez a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek a felmondása, hogy ugye az amerikai adóhatóság felé elég extrém, ugye ez a 35%-os adófizetési kötelezettség áll fenn, illetve hát a magánszemélyek befektetéseit nem segítette a másik oldalú, ugye a szocó bevezetése sem, tehát hogy így viszonylag vékony mesdjén lavírozzunk, hogy kihozzuk az optimumot a portfóliókból, de természetesen az euró az nagyon erősen jelen van a portfólióinkban, tehát az euró befektetések mind ETF-ek formájában, ugye tudunk aranyat venni euróból, tehát a rengeteg kötvényt, tehát vállalati kötvényeket, a nemzetközi kötvénypiacon jelen vagyunk, tehát ez mind jó lehetőség arra, hogy mondjuk egy jóval kisebb inflációs környezetben dolgozzunk, ugye, ami az euróbefektetéseket illeti.
2: És kérlek szépen, hogy háborús környezetben mindig felértékelődnek a menedék devizák, ugye klasszikusan ilyen a svájci frank. Mit mondanál róla, hiszen láthatóan nagyon erős.
3: Igen, igen.
2: Tehát az euróval szemben is, most a magyar forintot nem hozom ide, ez ebből a szempontból talán nem annyira kulcstényező, de ugye, hogy összevetve más vezető devizákkal a toppon van.
3: Nagyon érdekes a svájci frank, mert valóban ugye nagyon jó, mint befektetési devize, ha jó időbe veszed meg. Ugye? Tehát azért nem mindegy, hogy mikor mész át forintból vagy euróból svájci frankba. A másik oldalon viszont ugye egy jó kérdés, hogy mit veszel belőle? Tehát mondjuk meg tudod venni a svájci tőzsdét, tehát a svájci tőzsdéről azt kell tudni, hogy ETF formájában, ugye index követő ETF-ek formájában, hogy a háború hatására egyébként a svájci tőzsd az nagyon keveset esett. Tehát, hogy viszonylag stabil maradt, viszont most ugye, hogy volt a DAX-nak, illetve az amerikai részvénypiacoknak is az ugrása, a svájci tőzsde egyébként ott sem emelkedett természetesen óriásit. Tehát, hogy így befektetési szempontból ugye kamat az nincsen, tehát kötvényt nem tudunk venni, mindenképpen kockázatot kell belőle venni. Illetve hát vannak egyedi részvények, Nestlé, Novartis, ezeket mindenki ismeri, jellemzően nagyokat szoktunk vásárolni. Óriási potenciáról azért ezek esetében sem tudunk beszámolni, de önmagában maga a svájci frank tartása az egyébként egy egészséges megosztása.
2: Csak egy kis mellékszál, hát ehhez képest a BUX nem, vagy pontosan mondom, a Budapest értékesítő nem remekelt 2023-ban. Szerinted mi áll a háttérben? Mivel magyarázod?
3: Hát én azt gondolom, hogy így ugye a kockázatot akarunk vagy nem akarunk, ez ugye folyamatosan változik, tehát havonta kijön egy inflációs adat Amerikában, egy munkaerőpiaci adat, és az egyik hónapban jobb, a másikban rosszabb, és ennek megfelelően ugye a nagy nemzetközi alapok keresik a pénznek a helyét. És ugye ez meghatározza, hogy mondjuk mennyire jönnek egy magyar piacra. Tehát amikor kockázatészség van, akkor ugye meglódul a BUX, tehát akkor elkezdik venni a nagy, de csak a nagyokat jellemzően, ugye a blue chipeket, de amikor ugye megint jön egy olyan munkaerőpiaci adat, hogy mégse nő a munkanélküliek száma, tehát magyarul pörög az amerikai gazdaság, azaz nem lesz várhatóan nagyobb kamatcsökket, és akkor ugye értelemszerűen a kockázatészség is csökken, mert hogy ott van a jó kis biztonságos amerikai állampapír.
2: De picit rugóznék ezen a háborúon, mert ilyen szituációban általában ugye felértékelődik a semleges országok helyszíne, és akkor nem pusztán Svájcról beszélünk, hanem Ausztriáról is például, ami a közvetlen szomszédunkban van. Mennyire jött meg az érdeklődés például nem pusztán az értékpapírok vagy a banki szolgáltatások iránt, hanem mondjuk ingatlan befektetések apropóján. Tapasztaltok valamit?
3: Ez nagyon érdekes, ugye annyira én az osztrák ingatlan piacot nem ismerem, amit én jobban látok, vagy ismerek, az a spanyol egyébként, tehát hogy Spanyolországban nagyon sok magyar vásárolt ingatlant, tehát hogy ez inkább egy trendszerű irány. Ugyanakkor most, hogy mondott, tehát Ausztriában is azért elvétve hallok, elsősorban mondjuk a tavak meg a hegyekben ugye ingatlan vásárlásokról, de ez nem befektetési célú.
2: Akkor ejtsünk arról szót. Jó, ejtsünk arról szót egyébként. Hát nyílt titok, hogy Budapest hordta ki annak idején a pénzt, a budapesti vagyonosok Ausztriában és Svájcban. Van még ilyen szála ennek egyébként, hiszen sokan biztonságosnak tartják, vagy hiszik a kinti banki szolgáltatások elérését és a bankszámlanyítását, amiről persze egyébként ugye a hatóság ugyanúgy tájékoztat.
3: Pontosan,
2: mindenkit.
3: Tehát ezt akartam mondani, hogy ugye adó optimalizáló előnye már nincsen, mert ugye az adatszolgáltatás az gyakorlatilag tökéletesen működik, ami ugye itt mindig az egészséges földrajzi diversifikáció, tehát hogy meg kell osztani a vagyont, legyen itt is, ott is, tehát ez most is működik. Ugyanakkor ezek a magyarországi kamatok, mondjuk, amit tavaly tapasztalt, ezért ezek nagyon vonzóak voltak az ügyfeleknek, tehát ugye nem tudta, melyik ujját harapja, mert hogy most, ha kiviszi, akkor kap 2-3%-os kötvényt, itt meg mondjuk kapott 16% meg 17%-os állampapírt, tehát hogy azért ezt erősen kellett mérlegelni, hogy milyen arányba helyezze el a vagyonát, illetve itt azért még egy fontos szempont, mondjuk a költségek, tehát hogy Svájc, Ausztria sokkal drágább, mint Magyarország. Tehát ez a befektetési szolgáltatásoknak ez a köre egyértelműen, és ugye azért bizonyos vagyonmérték nem az is számít, tehát az 1% is számít egyébként.
2: Tehát hogy más az árazás,
3: teljesen más az árazás, igen. És a rugalmasság is. Tehát azért most már svájci bankoknál 1 millió euró az nem befektetett összeg. Tehát azzal már nem akarnak foglalkozni.
2: Tehát amit mondasz, az nagyjából ugye a private banki küszöb, tehát egy, ugye ez forintban számolva 400 millió forint.
3: Igen.
2: Ez nagyjából áll a magyarországi szolgáltatók esetében is?
3: De a magyarországi szolgáltatók
2: azon...
3: Igen, tehát a magyarországi szolgáltatók azért inkább ilyen 100 millió forint körül vannak. Szerintem kisebb-nagyobb szórással mindenki mindenki itt tart.
2: És ebben egyébként van, bocsáss meg, hogy megszokítanak, van szerepe annak, hogy milyen hátterű a szolgáltató? Mondjuk, hogy osztrák hátterű, vagy német hátterű,
3: szerintem
2: vagy
3: olasz hátterű. Nincs igazából.
2: Tehát a piac hosszakosodva?
3: Igen, pontosan, tehát a helyi szokványokhoz igazodva határozzák meg a belépési limitet. Tehát, hogy természetesen, ha külföldre viszed, akkor más nagyságrendet
2: kellene. És arról kérdezlek téged, mint társadalmi vagy szociológiai definíció, hogy kitekintesz Magyarországon momentán gazdag vagy tehetős polgárnak, mi a válaszod rá? Mi kell hozzá? Mondjuk akár flóban, akár vagyonban, pénzügyi háttérben. Meg kell az összeg, amire azt mondjuk, hogy valaki gazdag ember.
3: Ez rettenetesen nehéz, ugye, mert Magyarországon nagyon nagy az ingatlan állomány, ugye az ügyfelek kezében, azt meg igazából senki nem tudja megmondani, hogy egy adott családnak mondjuk mekkora az ingatlan vagyona. Hát én azt mondom, hogyha likvid eszközben egy 501 milliárd forintja van valakinek, tehát a likvid eszköz alatt azt értem, hogy pénzügyi befektetésben, hogy ami viszonylag jól körülhatárolható, akkor őket tekintem, tehát annak a rétegnek, vagy a vagyonos rétegnek, aki mondjuk ezzel a szolgáltatással jól elérhető és megtalálható.
2: És hogy látod egyébként vagyonosodás konvergencia tekintetében jövünk fel a szomszédos kelet-közép-európai országokhoz képest?
3: Hát ez szerintem nagyon nagy a szakadék. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lengyelek, mind a csehek sokkal gazdagabbak nálunk, és a románok is nagyon jönnek fel.
2: Hát, ez érdekes, amiket így mondasz, mert azt gondolnak egyéb iránt, hogy azért Magyarországon is folyamatos vagyon felértékelődés van, ha már rendetre az ingatlant, akkor abban a szegmensben is. Tehát ehhez képest sem akkora a sztori, vagy ha lehet így fogalmazni.
3: Igen, és de nagyon érdekes, hogy az ingatlanoknál ugye reál értéken az elmúlt 2-3 évben nem volt áremelkedés. Ugye gyakorlatilag tehát ugyanazon az áron van egy ingatlan, mint 2 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag átcsökkentés jelent. Tehát, hogy ugye az infláció az ingatlan szektorra nagyon rányomta a bélyegét, és ha ebből a szempontból nézzük, egyébként az ingatlanok alul értékeltek is. Tehát, hogy befektetői szemmel nézed, akkor ha nincs áramelkedés 2-3 évig, és nagy a kínálat, akkor egyébként jó belépési pont, de egyértelműen ez az érzés sem, hogy le vagyunk maradva a vagyon akkumuláció szempontjából a versenytársaink.
2: Tehát mondjuk, hogyha
3: Buda... együtt indultunk.
2: Most nem Bécshez hasonlítjuk magunkat, mert nyilván ott az eltérés 200 év elnézés, de mondjuk, hogyha Prágához hasonlítjuk magunkat, akkor is azt mondod, hogy...
3: Egyértelműen nagyon, nagyon nagy a különbség, tehát jóval vagyonosabbak a csehek és a lengyelek is.
2: Az említett 2 éves megtorpanásban nyilván bejátszik a makrogazdasági környezet, nem? Tehát az infláció alakulása, a háztartási fogyasztás visszaesése, stb. Nem?
3: Igen, egyértelmű persze, és ugye tehát ez egy nagyon egyszerű közgazdasági egyenlet, vagy képlet, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk az állampapírba el tudok kérni 18%-ot, akkor miért vennék ingatlant. Úgyhogy egyébként az ingatlanpiacnak az erős motorja a hitelek voltak. Tehát a maga a hitelezés és az alacsony kamatok, ami szintén ugye pont az ellenkező irányba mozdult el, hogy nagyon magasak lettek a kamatok, tehát gyakorlatilag a hitelből vásárolt ingatlanok piac az megállt. És ugye itt várható egy visszarendeződés, amint a kamatok ugye a hitelezésben is lejjebb mennek, vagy mentek már.
2: Hát a legutóbbi kamat döntés apropóján meg a jelzések szerint azért ez se lesz egy gyors folyamat, nem? Tehát nem olyan, mint korábban volt, vagy gyorsabban. Lehet tervezni esetleg?
3: Ugye rengeteg támogatott hitel van, ugye ez segítheti az ingatlan piacot, az még segítheti az ingatlan piacot, hogy az állam papíroknak a hozamai drasztikusan leestek. Tehát ugye amikor ott vagy, hogy mérlegeled, hogy akkor most elkezdjek egy ingatlant keresni, vagy vásárolni, vagy visszarakjam mondjuk ezen a 7%-on a pénzemet állampapírba, ugye az már egy döntési helyzet. Szerintem a 15%-nál nem volt döntési helyzet. Hogy inkább állampapírba rakták, úgyhogy ez is egy erős nyomás lehet ilyen szempontból az ingatlanok iránti keresletben.
2: Hát rajtam is van, hogy erősen másban lassan lejárom is az első része, és jönnek a hírek, úgyhogy tartunk egy pár perces szünetet, mármint amit a műsort illeti, és utána folytatjuk a beszélgetést, tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója a nap vendége.
1: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, hogy nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a perzsa-öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Peking felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy tartsák magukat a két ország közötti harci cselekményeket lezáró korábban aláírt memorandumhoz, a fennmaradó vitás kérdéseket pedig párbeszéd útján rendezzék. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kína továbbra is figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzet alakulását. Donald Trump amerikai elnök Ankarában a NATO csúcson kijelentette, hogy az Iránnal a harci cselekmények leállításáról kötött megállapodásnak szerinte vége van.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintig. A Magyar Telekom 2%-kal esett 2.670 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintig. Nyugat-Európában pessimista volt a hangulat, a londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX 2%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC 2,2%-kal csökkent a nap végére, Milánó 1,2, Madrid 2,7%-kal korrigált lefelé. A tengeren túl a New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1,3%-kal csökken, az S&P 500-as 6, a Nasdaq Composite 4%-kal került lejjebb. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 3 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 315 forint 69 fillér, egy svájci frank 389 forint és 86 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6,9%-kal drágult, 75 dollár 27 centre, a Brent jegyzési ára 7,4%-os pluszban 79 dollár 65 centen. Egy uncia aranyért 2,5%-os csökkenés mellett 4051 dollárt és 20 centet kell fizetni a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Élesen bírálták Marine Le Pen-t politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért, és megkezdte elnökválasztási kampányát. Kiterjeszti együttműködését a Broadcom chipgyártóval az Apple. A CNBC beszámolója alapján a több évre szóló megállapodás értéke meghaladhatja a 30 milliárd dollárt. Ez az Apple eddigi legnagyobb amerikai gyártási kötelezettség vállalása.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, éjjel a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, záporokkal, zivatarokkal, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezér igazgatója. És hát továbbra is a Private Banking szektorról beszélünk, a háttérről, az eszközökről. Ha megenged, még visszaugrani egy picit a 22-23-as esztendőre, ez pedig ugye a nagyon magas inflációnak az évei voltak tulajdonképpen. Hogy látod itt a fogyasztói árindex, mennyire rajzolta át a private banking szektornak a komponenseit?
5: Hát egyértelműen átrajzolta, ugye, tehát, hogy ebben a kamat környezetben a kötvények nagyon előtérbe kerültek. Tehát értelemszerűen, ugye, amiről beszéltünk, hogy itt Magyarországon ugye az állampapíroknak a hozama olyan szinten emelkedett, hogy nagyon-nagyon vonzó lett a befektetők számára. És akkor itt ugye beszéltünk a likvid alapokról is, de ugye ez gyakorlatilag minden banknak van egy likvid alapja, ami ráadásul azonnal hozzáférhető, és ugye ott is ezeket a 15-16%-okat könnyedén el lehetett érni nulla kockázattal gyakorlatilag. Tehát ez értelemszerűen átrajzolja.
4: Most, hogy folyamatosan lecsökkent a fogyasztói árak drágulási szintje, ugye a magas árszint sajnos itt maradt velünk, de hát azért a inflációs környezet nagyon sokat változott. Milyen átrendeződésnek lehettek a tanúi, mint szolgáltató? Láttok már egyébként teljes mértékű átformálódást, hogy elmozdul az állampapírból egy másik irányba a vagyon tömeg?
5: Nagyon érdekes, ugye ez nagyon érdekes, tehát hogy mikor indultál az állampapíroddal típusú, tehát hogy amikor lejárat van, tehát ugye helyzet van az újra befektetésre, ott azért már erőteljesen előkerülnek az egyéb eszközök is. Tehát hogy addig, amíg csak ugye itt ez most egy, azért is mondtam, hogy most a mostani helyzet sokkal izgalmasabb, mint amikor mondjuk 30-40%-ot estek a piacok, mert ugye most már nagyon sokat emelkedtek, tehát ha most mész át állampapírból részvénybe, kérdés, hogy akkor mondjuk egy OTP-nél egy 70 vagy 100%-os növekedést, attól függ, ugye mikor szálltál be, ezt meg tudod-e újra ugrani? Tehát ugye itt a céláraknak a kérdése jön be, de most egyértelműen én azt gondolom, hogy a tanácsadók szerepe felértékelődik.
4: És hát egyébként, most... bocsáss meg, hogy megszakítlak, de ugye a állampapírokra visszatérve, ott is vannak részvényekkel versenyző kondíciók, most ugye nem akarok termékismeretet mondani, de az állam is bocsát ki újabb is.

0: A lényeg, hogy ezt a piacot mindig egybe kell tekinteni. Tehát Amerikától, az amerikai dollártól, az amerikai kamatoktól az egész világ befektetési piaca nagyon erős, erőteljesen függ. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ugye a dollár erős, és az amerikai Fed nem akar kamatot csökkenteni, akkor ugye részvénypiacok is stagnálnak és megállnak. Tehát ez egy mindig egy döntési pont, hogy én elhiszem-e, hogy a részvényekben mondjuk több van, mint ez a 7%-os állampapírhozam. Tehát, hogy ugye itt ez úgy, hogy egyébként kockázatot vállalok. Tehát, hogy ez ugye egy akár rosszabbul teljesítő piac is lehet, mint egy biztos 7% forintban.
1: Egyébként te most hogy látod mondjuk akár a globális, akár pedig a hazai gazdaságnak a helyzetét? Mennyivel tűnik nyugodtabbnak, mint az elmúlt években volt? Ugye elméletileg idén már növekedés lesz. Nem akarok ezzel provokálni,
0: nem provokálsz.
1: Ha nyilván a gazdaság egy bővülési pályára lép, akkor minden szolgáltató számára ez mégiscsak egy más hátteret ad.
0: Ez így van.
1: Jobb a silabusz talán, mint tavaly volt, nem? Tehát kiszámíthatóbb?
0: Ugye nagyon nehéz kérdés, hogy az inflációval meg a kereslet csökkenése tudunk-e mit kezdeni. Tehát ugye ugye világpiac és Magyarország külön téma. Ugye látszik, hogy az amerikai gazdaság nagyon pörög, a nyugat-európai gazdaság is pörög. Tehát, hogy már a növekedések kezdenek előtérbe kerülni. Ugye itt, ami az izgalmas, az az inflációs nyomás, hogy az változik, vagy nem. Európában úgy tűnik, hogy csökken, Amerikában nem. És ugye jó kérdés, hogy Magyarországon mi történik. Ugye Magyarországon azért az infláció következményeképpen egy nagyon erős olló nyílt. Tehát ugye beszéltünk a vagyonos rétegről, és az alatta lévő rétegekről, tehát azért egy elszegényedési folyamat elindult, ami mondjuk a keresletben erősen megjelenik. Tehát azért is a növekedési kilátásaink, ugye azok azért nem egyértelműek. Míg mondjuk én azt gondolom, hogy tőlünk nyugatra egyértelműek a növekedési kilátások. De ez is fordulhat, tehát hogy azért a gazdaságnak mindig vannak öngyógyító folyamatai, és ez könnyen helyre tud állni, és ez segíti egyébként a részvénypiacokat egyértelmű. Amit viszont el kell mondanom, hogy a magyar részvénypiac nagyon alul értékelt. Régiós összehasonlításban is, tehát nem csak a
1: nyugati. Amikor a sztárpapírokról beszélünk, tehát a blue chipekről beszélünk, a tekintetben is lemaradás van?
0: Egyértelműen.
1: Mondjuk mihez képest? Prágai papírokhoz képest?
0: Igen. A prágai papírokhoz képest, a lengyelekhez képest. Egyébként még azt gondolom, hogy a románok is elég alul értékeltek. Tehát most, itt, ugye ez nem befektetési tanácsadás, ez egy szakértői, igen, ez egy elemzés, ez egy szakértői vélemény, tehát hogy a magyar részvénypiac is alul értékel. És azért nagyon szép osztalékokat fizettek ezek a papírok, és szerintem jövőre is nagyon szépeket fognak fizetni. Tehát, hogy ez egy... Tehát, hogy a legnagyobb cégeinknek azért nagyon jól megy.
1: És hogy látod akkor, amikor beszélünk a vagyonos, gazdag, tehetős rétegről, ugye régen volt ez a kifejezés, hogy a felső 10 000. Ez nagyjából áll még volumen tekintetében, vagy már ez szélesedett? Mik a tapasztalataitok? Már egy szűkülésről beszélte, elszegényedésről, nyilván van egy ilyen része is, de nyílik az olló.
0: Igen, tehát én azt látom, hogy ugye bizonyos szempontból keresletcsökkentés, nagy fokú keresletcsökkentés van, és ugyanakkor a felső rétegeknek a vagyona pedig tud exponenciálisan is nőni. Tehát, hogy ez a felső 10 000, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát különböző elemzések vannak. Én mindig azt mondom, hogy ott van a bizonytalansági faktor, hogy egy céget, ami nem tőzsdéjegyzett, mennyire értékelek, mekkora az ingatlan vagyona, ugye, mert az egy családnak az végképp nincsen, ugye, statisztikailag összeszedve. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora ez a réteg.
1: És eljutunk a generációváltás problémájához, hogy ez a trendi téma. Egyébként nagyon sok szolgáltatót, pénzügyi szolgáltatót, private banking szektorban dolgozó céget megkeresnek leszármazottak, hogy mit csináljanak.
0: Igen.
1: Nálatok is van, ti is tapasztaljátok ezt, hogy nem tudnak az utódok mit kezdeni a örökölt gyárral, termelőzemmel, vagy agrárvagyonnal?
0: Ugye ez egy folyamat, ez igazából most indul be azt, hogy, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni, vagy tudnak, szerintem ez, ez nagyon egyedi, és cége válogatja. Szerintem én nagyon jó példákat látok egyébként az átadásra, és nagyon tudatos példákat a

0: az ügyfeleknél, tehát hogy ezen kőkeményen dolgoznak és fő kihívásnak élik meg. Ugye nekem ugye két cégem van, az egyik az iPrivate Banking, aki direkt befektetésekkel foglalkozik, és befektetési tanácsadás keretében kezeljük az ügyfelek pénzét, és ugye van a Family Office, ami meg ugye egy globálisan segíti az ügyfeleket, akár generációváltással is. Tehát itt ugye kezdhetjük a családi alkotmány megírásától kezdve a BVK-k alapításáig. Szerintem a BVK egyébként Magyarországon a csodafegyver. Tehát, hogy a lehetőség arra, hogy tudatosan egyben tartva a céget rendkívül kedvező adózási feltételek mellett tudjunk tovább működni. Tehát, hogy a családi vagyont egy BVK-ban elhelyezve, én ebben például nagyon hiszek. És ez egy nagyon jó lehetőség.
1: Ez új jelenség, ugye ez a vagyonkezelési alapítványi megoldás ötvözete, nem? Rosszul asszociálok.
0: Igen, pontosan. Igen. Hát ez a bizalmi vagyonkezelőt alapít a család, és akkor ebben meghatározzák az elveket, hogy kezelődjön ez a vagyon, mind a cég maga, a pénzügyi vagyon, az ingatlanok. És én azt gondolom, hogy a private banking szolgáltatásnak 10 év múlva, hogyha majd esetleg beszélgetünk 10 év múlva is, és visszakérdezel, hogy azok a szolgáltatók lesznek a nyertesei, akik a BVK-kat legrugalmasabban ki tudják szolgálni. Tehát, hogy például az iPrivate Bankingben is, tehát nem csak magánszemélyeket tudunk kiszolgálni, hanem cégeket és BVK-kat is. És szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a BVK-nak ugyanolyan befektetéseket tudsz javasolni, mint egy magánszemélynek. Tehát gyakorlatilag mindegy, hogy milyen formában tartod a vagyont. Illetve nem mindegy, mert a BVK esetében még komoly adóelőnyei is vannak.
1: Egyébként, hogy látod a hazai private banking szektor szereplőit, meg a általat nyújtott szolgáltatásoknak a minőségét. Elérte a nyugat-európai szintet, a közép-európai régió szintet, vagy van mikor konvergálni? Hogy a professzorunk mondta.
0: Igen, én itt eléggé kritikus vagyok, ugye, mert a nagybankoknál azért jellemzővé vált, hogy befektetési alapokkal megoldják a vagyonnak a kezelését, hogy gyakorlatilag az ügyfél kér ajánlatot, és akkor kap befektetési alapokat, néhány klassz struktúrált terméket, plusz állampapírokat, és akkor itt a vége. És ugye egy olyan izgalmas eszközök, mint az arany, az egyedi részvények, ETF-ek, vagy akár itt a Bitcoin, ugye, nehogy elfussanak a hallgatók, hogy ilyen elvadult befektetési formák is bekerülnek.
1: Itt hamarosan meg fog jelenni a szabályozásról, úgyhogy új uniós szabályozás lesz. Igen. Hát Svájcban meg ugye a Zug kantonban a Bitcoin az fizető eszköz.
0: Hát most
1: ez egy érdekes sztorik.
0: Jó, igen, nagyon izgalmas szerintem a Bitcoin, én nagyon hiszek benne, és hogyha ugye itt ez megint egy a befektetési tanácsadás vagy nem, én a saját portfóliómra el tudom mondani, hogy nekem van egy komolyabb Bitcoin része a portfóliómnak, és nem véletlenül, bár én alapvetően egyébként ugye jellemző a nőkre is, hogy konzervatívabbak, tehát hogy én azért kockázatkerülő vagyok, de például a Bitcoinban nagyon hiszek.
1: Hát kérlek szépen, a jegybank friss statisztikái szerint hozzávetőleg 200 000 honfitársunknak van már Bitcoin érintettsége.
0: És ugye itt az izgalmas még abban,
1: ahhoz hogy képest, hogy egy konzervatív piac a magyar.
0: Igen, pontosan, tehát hogy ugye mindenki betétet helyez el, és állampapírt vásárol, ehhez képest egyébként nagyon sokan fektetnek alternatív eszközökbe, és itt biztosan, hogy a Bitcoin élen jár, és ugye a Bitcoinról azt kell tudni, hogy nem csak a digitális formája van, hanem van tőzsdére bevezetett termék is belőle. Tehát, hogy nem kell azonnal izgulnunk, hogy akkor majd bármelyik kriptotőzsde csődbe megy, és akkor nem elveszik a pénzem, mert nem veszik el. Tehát, hogy tőzsdei termék formájában.
1: Szóval mennyire fejlett a hazai privátbanki piac? Mit
0: igen,
1: mondasz?
0: Tehát erre ezt elmondtam, hogy igazából nagyon sok izgalmas termék hiányzik a palettából, vagy csak akkor kerül be, ha az ügyfél nagyon kéri. Tehát, hogy igazából azért a könnyebb ellenállás irányába mennek el a privátbankok, és igaz, nem is ez a fő probléma, hanem hogy nagyon nagy az ügyfélszám per tanácsadó. Tehát ez az egy tanácsadóra jutó ügyfélszám, nem akarok durva becslésekbe bocsátkozni, de ilyen 150-200 ügyfelet biztos, hogy eléri, és azért az már nagyon nagy probléma szerintem, mert hogy nem jut figyelem. Tehát, hogy az ügyfél megkapja a befektetési alapjét, és akkor az a legyen boldog évekig akár. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy különbség a kifejezetten befektetési tanácsadással foglalkozó cégek, befektetési szolgáltatók és a nagybankok között, hogy sokkal intenzívebb kezelést tesz lehetővé, sokkal nagyobb odafigyelést az ügyfélportfóliókra, és azért ez hozam oldalon meglátszik természetesen.
1: Fura sztori, de hát mégiscsak Budapest központú Magyarország, és a tekintetben a private banking szektor elérési lehetőségei is korlátozottak, vagy már vidékesen sok gazdag ember van, vagy nem így látod?
0: A digitalizáció... nagyon sok gazdag ember van vidéken. Így van.
1: Tehát és ugye a pénzügyi szolgáltatók befektetési tanácsadók, tehát nagyon sokan itt vagytok Budapesten. Ezt az űrt hogyan lehet pótolni, vagy ezt a lyukat befedni?
0: Én nagyon szívesen megyünk vidékre, és igazából a napi működésben semmilyen szükség nincs a fizikai jelenlétre. Én azt gondolom, hogy itt igazából a megtalálás inkább az izgalmas, hogy a vidéki ügyfelek mennyire nyitottak arra, hogy egyébként meg bárhol lehet a tanácsadójuk. Tehát, hogy ez nem szükségszerű, hogy az adott városban legyen, és ott ők egyébként személyesen találkozni, ugye bármikor lehet. Mi például nagyon szívesen megyünk vidékre, én nagyon szeretem a vidéket, én is szombathelyi vagyok, úgyhogy ez nem egy nagy csoda, hogy beülünk az autóba, és meglátogatjuk az ügyfelet, és találkozunk vele.
1: De van még hátra pár percünk, és tekintettel a Magyarországon lévő nagy ingatlan kitettségre, erről váltanánk egy pár gondolatot, mert ez mind a hallgatónak a kedvenc téma, akkor hogy látod a hazai ingatlan árszintet? Beszéltél már róla, de mondjuk Budapest-Balaton vonatkozásában, befektetés vonatkozásában, és hát ha gondolt, szívesen kitérhetsz a spanyol befektetési lehetőségre. Az például az egy érdekes vonal, hiszen ugye ezért erről rengeteg elemzés cikk születik, tehát miért pont Spanyolország, és akkor indítsuk innét végéről.
0: Nagyon jó a klíma, ezt tudom mondani. Egyébként, tehát, ugye itt igazából az ingatlan piac, mint olyan, tehát én ennek egyáltalán nem vagyok a szakértője, vagy szakavatott ismerője. Ugye beszélgetésekből, tehát ugye nagyon sokat beszélgetek ügyfelekkel, tehát inkább ezekből látom meg, tudom, hogy milyen irányokba gondolkodnak befektetésekbe. Egyébként nagyon érdekes, mert már irodaházat is inkább Németországban akarnak venni, mint Magyarországon. Tehát, hogy az üzleti befektetések iránya is azért elindult Nyugat-Európa felé. Az ingatlanpiacsal összességében én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy ugye most megint a family office-os gondolkodásommal mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a vagyonmegosztásnak. És ennek természetes eleme az, hogy Magyarországon és külföldön is vegyünk. Ha meg Spanyolország, akkor meg ugye kell egy jó nyaraló, vagy egy olyan lehetőség, ahova akár a család is elvonul.
1: Olaszországban is jó a klíma, és talán könnyebb oda közlekedni, és mégsem annyira felkapott.
0: Ez érdekes egyébként, mert én azt gondolom, hogy infrastruktúrálisan mégsem annyira fejlett Olaszország. Tehát, hogy ugye Spanyolországnak ez az Alicantétól Marbellaig terjedő részét azért már nagyon régen megtalálták a magyarok, és azért ott kiépült egy szolgáltató szektor. Tehát, hogy igazából szerintem ennek olyan racionális indoka inkább az, hogy ott könnyebben megtalálták a lehetőségeket, mint Olaszországban.
1: És akkor ejtsük néhány szót a magyar tengerről, a budapesti szemetáról, tekintettel arról, hogy a Budapestnek a Balaton olyan, mint a Párizs ötnek a Kotazűr, vagy az osztályoknak a Vörtító. Hogy látod a Balatonnál zajló ingatlan robbanást, árrobbanást? Hiszen akár olyan is, de már drágább az átlagos balatoni négyzetméter, mint a budapesti.
0: Ez egy hihetetlen egyébként, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább egy ilyen tradicionális gondolkodás van a magyarokban, ugye, hogy van a budapesti lakásom, és akkor kell mellé egy balatoni nyaraló. Tehát, hogy ez nagyon erősen benne van. Illetve ugye itt megint bejön ez a kérdéskör, hogy az ügyfél mikor gondolja úgy, hogy akkor neki kell egy ingatlan, tehát mert nem állampapírt veszek, hanem ingatlant veszek. És azért tehát a Balatonon, ami történik, ebben erősen jelen van ez is, hogy alternatív befektetést is keresnek.
1: De úgy, mint befektetési eszköz bejött a Balaton. Nem?
0: Hát ha az áremelkedést nézzük, akkor igen. Tehát roppantul érdekes. Most egy saját példát mondok. 15 évvel ezelőtt vettem egy lakást 13 millióért, amit most 63-ért adtam el. Tehát most, mint befektetési eszközt nézem, ez egy nagyon jó hozam.
1: És ha más periódust mondok vala, még a három éve ezelőtt vetted volna annyit, akkor még jobb a jársz, de most nem akarom tippeket adni.
0: Egyébként
1: például a befektetés a tanácsadóként, hogy látod, tehát mégiscsak Balatonnál működő ingatlan államainak a többsége az nyaralás, vagy nyaraló szintjén működik. Igen. Ezzel együtt is egyébként semmilyen rizikókockázat nem jön ki ebbe, hiszen voltak a Balatonnak olyan gyászosabb évei, amikor pedig nagyon mély volt az árszint.
0: Én azt gondolom, hogy egy balatoni nyaraló nem jó befektetés. Tehát úgy, mint tanácsadó.
1: És ez a műsor azért nem kereskedelmi, mert ugye a vendégünk ezt mondta.
0: Én őszinte vagyok, tehát én azt gondolom, hogy hozam alapon, tehát hogyha te hasznosítani akarod, mondjuk bérbeadással, akkor gyakorlatilag a megtérülésed az nagyon szolid lesz. Nagyon szerény, nagyon-nagyon rövid a szezon. Ha örömforrás, akkor meg minden pénzt megér. Tehát én mindig ezt mondom az ügyfeleknek, hogy hát akkor vegyünk pénzügyi befektetést, ha egyébként már minden mást megvett, amiben örömét leli. Tehát, hogy ha itt tekintünk egy Balaton nyaralójára, akkor, hogy a családnak megéri, természetesen megéri, de mint befektetés nagy valószínűséggel nem fog egy jó hozamot kitermelni.
1: Igen, köszönöm szépen, és ezzel az élmény alapú mondatokkal zárjuk a beszélgetésünket. A napvendége tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja ugyanakkor a perzsa öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Veszélyesnek tartja a nemzetközi energiarendszerek elleni ukrán támadásokat Moszkva. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Oroszország minden lehetséges intézkedést megtesz a Kijev által indított támadások kockázatának minimalizálása érdekében. Oroszország állítólag több alkalommal is felhívta Törökország figyelmét Ukrajna folyamatos támadásaira a török és a kékáramlat gázvezeték rendszer infrastruktúrájával szemben.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 140.842 ponton zárt 6%-os csökkenéssel, a részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintig, a Magyar Telekom 2%-kal esett 2.670 forintra, a Richter 2,2%-kal tette ugyanezt, és 12.010 forinton állt meg. Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 2,4, Párizsban a CAC 40 2,2%-kal gyengült. Több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Akár péntektől határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a munkavállalók béremelési követeléseinek teljesítésétől. A munkavállalók egységes 6%-os alapbéremelést, minden év végén megtartandó bértárgyalásokat, új javadalmazási csomagot, az uniós bérátláthatósági irányelv alkalmazását, illetve a kollektív szerződés megkötését célzó 2027 elejé tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt. Rekordévet zárt a kifli.hu. Árbevétele mintegy 25%-kal nőtt az elmúlt pénzügyi évben, a növekedés nem lassult az előző évhez képest, és a tervek szerint ezt az ütemet szeretnék tartani a következő két évben is, A cég éves árbevétele legutóbb meghaladta az 57 milliárd forintot. 92 éve indult el a balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfred ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint ármócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők. Továbbra is napirenden van Balatonalmádiban a fizetős parkolás bevezetése. A helyi önkormányzat most egy átfogó, a hónap végéig kitölthető kérdőívben kéri ki a lakosság és a turisták véleményét. A téma már tavaly ősszel is komoly indulatokat váltott ki a településen. A jelenlegi felmérés a szezonális, valamint az egész éves díjfizetés lehetőségét is vizsgálja.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlról lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő, várható záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

lying here next to me. I love you, baby.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Tiszató kör biciklivel. A Tiszató kör nem klasszikus bringás kör. Inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire sík úton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire sík terepen halad, ezért a túra közepes nehézségű, és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Tiszafüred, strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszaló, a Tiszató siófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Kanyarog az út,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a Perzsa-öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk az Észak-Atlanti Szövetség védelmi erejében a NATO európai tagországainak, ezt a török elnök mondta Ankarában. Recep Tayyip Erdoğan a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette. Az elnök hangsúlyozta, hazája mindent megtett annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke 5%-át fordíthassa védelmi kiadásokra. Illetve a török kormány további 24 milliárd dollár forrást különített el a NATO légi és rakétavédelmének megerősítése érdekében indított acélkupola programra.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintig, a Telekom 0,2%-kal esett 2.670 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintig. Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 2,4%-kal, a párizsi CAC40 2,2%-kal gyengült. Kis Zalán lett az Exim Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év hazai és nemzetközi banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közleménye szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Élesen bírálták Marine Le Pen-t politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért, és megkezdte elnökválasztási kampányát. Akár péntektől határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a béremelési követelések teljesítésétől. A munkavállalók egységes 6%-os alapbéremelést, minden év végén megtartandó bértárgyalásokat, új javadalmazási csomag kidolgozását, az uniós béráthatósági irányelv alkalmazását, valamint a kollektív szerződés megkötéséről szóló tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt. 92 éve indult el a balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a Királyi Légügyi Hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő zivatart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúlon lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztott a saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a Perzsa-öbölben található Hark-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk az Észak-Atlanti Szövetség védelmi erejében a NATO európai tagországainak, ezt a török elnök mondta Ankarában. Recep Tayyip Erdoğan a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette. Az elnök hangsúlyozta, hazája mindent megtett annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke 5%-át fordíthassa védelmi kiadásokra. Illetve a török kormány további 24 milliárd dollár forrást különített el a NATO légi és rakétavédelmének megerősítése érdekében indított acélkupola programra.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintig. A Telekom 2%-kal esett 2670 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintig. Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 2,4%-kal, a párizsi CAC 40 2,2%-kal gyengült. Kizzalán lett az Exim Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év hazai és nemzetközi banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közleménye szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Élesen bírálták Marine Le Pen politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért, és megkezdte elnökválasztási kampányát. Akár péntektől határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a béremelési követelések teljesítésétől. A munkavállalók egységes 6%-os alapbéremelést, minden év végén megtartandó bértárgyalásokat, új javadalmazási csomag kidolgozását, az uniós bérátláthatósági irányelv alkalmazását, valamint a kollektív szerződés megkötéséről szóló tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt. 92 éve indult el a Balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A Balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a Királyi Légügyi Hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő zivatart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúllal lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

csillagokat, bámultuk nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a pékség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és továbbáll.

Mindjárt az Everything But The Girl következik a különleges zenei válogatásban. A kéttagú brit együttest 1982-ben alapította Tracy Thorn és Ben Watt, akik nem mellesleg házastársak, de magánéletükről nagyon keveset beszélnek. Ben Watt DJ-ként is hírnevet szerzett magának, és a hírek szerint jelenleg Észak-Angliában nevelik ikerlányaikat, illetve kisfiúkat.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Teljesen egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet. A Reuters összefoglalója szerint a perzsa állam tegnap 3 tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump nem zárta ki egy szárazföldi akció lehetőségét sem Iránban. Az amerikai elnök már korábban bejelentette, nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel. Elképzelhetőnek tartja a Perzsa-öbölben található Harg-sziget megszállását, illetve az iráni vízlepárlók lebombázását, ami a szárazság által sújtott országban humanitárius katasztrófát idézhet elő. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk az Észak-Atlanti Szövetség védelmi erejében a NATO európai tagországainak, ezt a török elnök mondta Ankarában. Recep Tayyip Erdoğan a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette. Az elnök hangsúlyozta, hazája mindent megtett annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke 5%-át fordíthassa védelmi kiadásokra. Illetve a török kormány további 24 milliárd dollár forrást különített el a NATO légi és rakétavédelmének megerősítése érdekében indított acélkupola programra.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintig, a Telekom 2%-kal esett 2.670 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintig. Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7%, a frankfurti DAX 2,4%-kal, a párizsi CAC 40 2,2%-kal gyengült. Kizzalán lett az Exim Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító új vezérigazgatója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, hogy az új vezető több mint 18 év hazai és nemzetközi banki tapasztalattal rendelkezik. Feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját is leváltotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közleménye szerint Bihari Katalin és dr. Jó István vezetői megbízása a mai nappal véget ért. Több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel a megválasztása után interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádión korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex belső forrásai szerint az új menedzsment a továbbiakban nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Élesen bírálták Marine Le Pen-t politikai ellenfelei és a francia sajtó munkatársai. A politikus tegnap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. A legnagyobb francia ellenzéki párt a Nemzeti Tömörülés elnöke most a legmagasabb jogi fórumhoz, a semmitőszékhez fordult jogorvoslatért, és megkezdte elnökválasztási kampányát. Akár péntektől határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a béremelési követelések teljesítésétől. A munkavállalók egységes 6%-os alapbéremelést, minden év végén megtartandó bértárgyalásokat, új javadalmazási csomag kidolgozását, az uniós bérátláthatósági irányelv alkalmazását, valamint a kollektív szerződés megkötéséről szóló tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt. 92 éve indult el a balatoni viharjelző szolgálat. Az 1930-as években a tavon zajló élénk víziforgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 33-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a Királyi Légügyi Hivatal helyettes igazgatója indította el. A kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő zivatart. A rakétás rendszert a 80-as évek közepén váltották fel a távvezérelt fényjelzők.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, éjjel csak a Dunántúllal lehet csapadék, holnap gomoly felhős napos idő várható, záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni, egy szebb jövőt hoz.

ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: I'm a trip into the light.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

hústa, hústa, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magad.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: projektje a Bonobo 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
0: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

conectada.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.